hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrá.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Minden Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session.

0: ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a party.
0: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát.
1: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
2: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megnevezte parlamenti bizottsági elnökeit a Tisza párt, lezárják az által érvölgyi kerékpárút egy szakaszát. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket. A politikus hétfőn egy fotót tett közzé a Facebookon, amiből kiderül, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikai Bizottságot pedig Csűsz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az igazságügyi és alkotmányügyiére Hantosi István, a közlekedési és beruházásiére pedig Petricsné Kácsor Andrea kerül majd. A külügyi bizottságot Hajdú Márton Ádám, a mentelmét Sasi Nagy Edit, az oktatásit Szűcs Dóra, a társadalmi részvétel bizottságát Jakab Zsuzsanna, a törvényalkotásit Rák Rihárd, a vidék és település fejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Bújdosó Andrea bejegyzésében azt írja, hogy a parlamenti bizottságok összetételét és tisztségviselőit a képviselőkkel történt személyes egyeztetés után határozták meg. A legfontosabb szempontok a szakmai háttér és a szakterület iránti elköteleződés voltak. Az M1-es autópálya bővítésén dolgozó kivitelező tájékoztatása szerint a mai napon lezárja az Altalérvölgyi kerékpárút, Tatabánya, Kertvárosi körforgalom és a Kétlyukú híd, azaz a Vértes-Szöllősi kerékpáros pihenő közötti szakaszát, mivel az autópálya kerékpárút és Altalér feletti hídjánál dolgoznak. A lezárás október 15-éig tart, ez idő alatt alternatív útvonalként a következő használatát javasolják: Kertvárosi körforgalom, Rákóczi-Ferenc út, Győri út, Határ utca, Határút, Valuság Dezső utca, Vértes-Szőlősi kerékpáros pihenő. A mai napon 15 órától tartják az Apéro francia beszélgetős délután következő alkalmát Esztergomban. A kezdőket Mohai Nélencs és Valéria várja, a halladókat Uzonyi Teri a Helisser József városi könyvtárban. A program ingyenás. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen 10 órától koncertek, a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok és street food sátor is várja majd az érdeklődőket a Zeneakadémia épülete előtt, közölte az intézmény az MTI-vel. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongoraművész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karasszon Eszter cselló művész és Simon Izabella kamara formációja ad koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. A műsorban többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A nap zárásaként Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora lép színpadra 18 órától.
0: Időjárás.
1: Ma is zömében napos idő lesz, de többször takarhatják majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkbe továbbra sem jósolnak, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Figyelj, tudod, mi van ma?
2: Május 4-e.
1: De tudod, hétfő. Tudod, mi ez? Május 4-e.
2: Ja,
1: a nemzetközi Star Wars nap. Aj, de szeretem.
2: Jó, ez engem teljesen hidegen, hogy tudod.
1: Jaj,
2: de tudok,
1: jó.
2: De tudok róla, hogy ez van. Igen, igen, igen, de erről még én is tudok.
1: Igen, tudod, a sztorit nyilván tudod, hát ezt mindenki szokta ugye mesélni, meg az egy ismert történet, hogy ez a May the Force be with you, ez az erő legyen veled, ez nagyon könnyen félrehallható úgy, hogy május 4-én veled, és utána néztem ennek a történetnek, mert azért ezzel kapcsolatban rengeteg legenda terjengett az interneten, és egyébként az egyik, amit én nagyon szerettem volna, hogy igaz legyen, és amit én évek óta mesélek, az nem igaz. Tehát ezt én terjesztem. Pedig annyira jó, az az volt, hogy a George Lucas nyilatkozott valahol valamilyen londoni csatornán, hogy ez meg az a Star Wars-szal, meg stb. És a végén annyit kértek tőle, hogy ő üzenjen valamit, vagy megkérdezték, hogy mit üzen a rajongóknak, és azt mondta, hogy May the Force be with you, és akkor állítólag nagyon sokan várták a reptéren május 4-én, hogy majd visszatér hozzájuk meglátogatni őket George Lucas. De nem innen indult, hanem képzeld el, hogy Margaret Thatcher-től nagyon durva a dolog, mert ugye ő miniszterelnök lett, és ezen a napon, és az ős támogatói megjelentek azzal a poszttal egy újságban, hogy May the Fourth be with you, tehát Megi, igen, tehát hogy május 4-én veled leszünk, Megi, és akkor innen indult a szóvic.
2: Óha, értem, értem. Na, ezt látod, én se tudtam, úgyhogy ma is tanultam akkor valamit. Nem mondom, hogy megjegyzem, vagy innentől az életem szerves része lesz, de na, legalább ezt a sztorit is most már ismerem. Az igazság, hogy mellettem úgy, ahogyan elment, nem csak a Star Wars, hanem ez a teljes science fiction világ, tehát nekem aztán mind tudom, hogy most Star Wars rajongók majd lehúrognak, nekem tök mindegy, hogy Star Wars, Star Trek, vagy bármi egyéb, tehát egyiket se néztem, nem is érdekel. A science fictionok mentek el így mellettem, meg a katasztrófa filmek, tehát ezeket valahogy én nem annyira bírom.
1: Melyik az undorodó tömeg, várjam?
2: Elismerem, hogy kultikus, már mint a Star Wars, nyilván sokaknak meg a Star Trek is, de hogy engem valamiért sose tudott lázba hozni.
1: Viszont hétvégén annyi minden volt, majd mindjárt a te hétvégétbe is belekérdezek, de csak egy mondatban az anyák napi élményemet. Képzeld el, nyilván ugye elmentem, anyukákhoz elmentünk már egy nappal korábban, de az én feleségemhez, aki ugye anyuka, hát vasárnap akartuk ezt ünnepelni, és akkor elugrottam reggel a virágboltba. És képzeld el, kiválasztottam a virágot, vittem a kasszához, és így mondták az árat, mondom, oké, okay, már nyújtom a kártyám, eladó. Ja nem, anyák napja van, egy ezressel több. Tudom, ilyen nincs.
2: Hát, de hogy ennyire nyíltad.
3: És ezt belemondja az arcomba.
2: Igen, igen, tehát ez, hogy...
3: Ezt tegnap olcsóbb lett volna, de ma. Várja csak ki a halottak napját.
2: Jó, még egy ezrest ráteszünk. Amúgy ez tényleg mekkora pofátlanság.
1: Meglepődtetek és megdöbbentetek azon, hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy lehet-e sétálás közben vizelni.
2: Kipróbáltad hétvégén? Tehát, hogy élménybeszámoló jön? Mert arra, hogy nem nagyon készültem.
1: Ez is egy érdekes kanyar lett volna, de nem, csak készítettem egy videót, és azt most feltöltjük a Facebook oldalra. Nem. Hanem csak annyi, hogy elmeséltem a Tominak ezt a kérdésünket, meg dilemmánkat, és tudod, mi volt az első reakciója?
2: Melyik Tominak?
1: A nyerki grafikus. Az volt az első reakciója, hogy lehet. Többet nem kérdeztem. Szóval, ha bárkiben kétségek voltak, akkor ezt a kérdést most megválaszoltam. A másik, hogy itt a szülinapi hétvégéd vége.
2: Vége.
1: Igen. Igen.
2: De hogy ugye... egyébként, de, na várjál, most azért bennem felvetődtek kérdések, tehát hogy, na mindegy, lehet, hogy ennek a részletezésében nem menjünk bele, nem tényleg semmit nem kérdeztél a Tomitól? Tehát hogy lehet, hogy, na mindegy.
1: Azt mondta, fiatal volt és felelőtlen. Én mondtam, hogy ilyenkor inkább tolatni kéne, tehát hogy valószínűleg az az üdvös, de aztán tovább vittük a témát egy olyan vonulaton, amit már aztán végképp nem akarok ide behozni a rádió, hogy térjünk vissza a szülinapi...
2: Az a baj, hogy nekem is szerintem ugyanez jut eszembe.
1: Ami még itt téma nekünk és fontos, hogy nagy kalappal a matollat ragadó érettségiző diákoknak írja Panna. Hát bizony, kitartás, nagy kalappal, biztató taps. Gyerünk.
2: Bizony, ma kezdődnek.
1: A B a jó. XL.
2: Ne hallgassatok rá, még véletlenül se.
1: Zenekarok, Edda, AC/DC, Abba, Bikini.
2: Na, szóval, hogy ma kezdődik az érettségi. Én gyanítom, hogy holnap azért ezzel foglalkozunk majd, mint a maival, mert ugye most még nem tudjuk,
1: pontosan,
2: hogy mik lesznek az érettségi feladatok. Holnap meg jó bemutatjuk, hogy mi mennyire lennénk vajon eredményesek, és akkor majd így napról napra azért elővesszük az előző napi érettséginek a történéseit. Hajrá mindenkinek! És nyilván mindenki úgy érzi, aki éppen jelen pillanatban is talán útnak indulva már tart az érettségi helyszínére, hogy az eddigi életetek legfontosabb napja, és nem mondjuk, hogy nem így van. Tehát, hogy még véletlenül se izguljatok kevésbé, de tényleg utána rájöttök, hogy lesznek még azért ennél fontosabbak is.
1: Igen, meg amúgy ez egyébként szerintem teljesen diszkriminál, mert ugye ma van a magyar nyelv és irodalom, tehát ma kvázi a magyar érettségi nap van. Én, aki a matektól féltem, emiatt izgulva mentem erre is, pedig ezzel nem volt annyira nagy bajom. Tehát miért nem lehetek túl a nehezén?
2: Ugye? Szerintem a többség a matektól fél leginkább.
1: Persze.
2: Egyébként szóbeli 16-án... Azt írja nekünk Mónika.
1: Csak annyit akartam, hogy még nem kezdték el. Most még segíthetünk, még egy gondolatot te is nyugodtan mondjál. A toldi az a mű, amiben a főhőst feldolgozzák. Ezt tudjátok, ez fontos.
2: Én voltam az, képzeljétek, aki anno, az mondjuk megint csak a szóbeli, valamiért arra emlékszem, az írásbeli, én ezt tudom, hogy Petőfiről kellett írni, és jó sokat írtam.
1: De milyen jó sokat? Jó sokat.
2: Ezzel együtt nem lett ötös, mindegy. De hogy a szóbelire én úgy voltam vele, hogy én Mixátot meg Móricot nem nézem át, mert sose szerettem őket. Elnézést minden Mixát és Móricra jöngött, elolvastam, de hogy így annyira, meg Babics, nem voltak a szívem csücskei.
1: De érdekes.
2: Igen, hát nyilván ember mit húz ilyenkor, szerinted tippeljél?
1: Hát nyilván ezt valamelyiket, melyik Móricz, Mixed?
2: Uh-huh.
1: Babics?
2: Móricz.
1: Móricz, igen.
2: Móricz parasztábrázolása néhány novella alapján.
1: Ja, azt hittem megírtad, hogy a Körtér van Budapesten, a Zsigmond.
2: Na várjál, mert hogy hát ez alapján... Hogy látod a parasztokat? Ugye ő sokat írt ebben a témában. Nagyon jó volt. Egy volt a baj, hogy én körülbelül ugyanúgy láttam őket, és ezt kettő bővített mondatban ki is tudtam volna fejteni. Éreztem, hogy az egy picit kevés lesz. Úgyhogy ismertem a novellákat, azzal nem volt baj. Hát így elkezdtem így írogatni, amit gondoltam, hogy itt azért el lehet mondani. Kiültem, drága osztályfőnököm, ezúttal is üdvözlöm, volt a magyar tanár. Megkérdezte, hogy na akkor vázlat. Ezt pont nem írtam, tudod? Hát mondom, első novella, második novella, harmadik novella, láttam, ott már nagyon csúnyán néz, talán. De azért egy összefoglalás lesz a végén, ugye? Hát persze, mondom, csak ez itt van a lap alján, bocsánat, azt nem láttam, hogy fölírtam. Sejtheted, mennyire írtam fel, annyira, mint te. És akkor elkezdtem mondani. Hát az életemért stand-upoltam egy körülbelül 12 percet, tehát elmondtam a parasztábrázolást, ugyanazt, mert tényleg én egyféleképp láttam őket, elmondtam háromféleképp, meg még negyedjére, valahogy máshogy megfogalmazva egy összefoglalást. Az érettségi elnök úgy osztotta ki az érettségiket, amikor a magyart összegeztem, mindenkiről mondott egy pár szót, hogy nagyon kevés embert hallott még eddig életében a semmiről ilyen színvonalon beszélni.
1: Szép, és így lett?
2: Így lett négyes.
1: Azt a Roland, hát figyelj, akkor mindenkinek ez a tanulság, hogy próbáljátok meg a Rolandot felülmúlni. De akkor ezek szerint nem próbálkoztál azzal, hogy mint a Móricz nagy ember volt, de Petőfi még nagyobb, és akkor elindulni azon a...
2: Nem, én próbáltam úgy előadni, hogy azért ez relatíve hitelesnek hangozzék.
1: Szép, el is tudom képzelni. Nekem a nyelvvizsgák voltak így, meg a nyelvbeli dolgok, hogy ott meg voltak adva a különböző témák. És én úgy voltam vele, hogy hát én egy témáról felkészülök, és bármit húzok, oda kötök. Tehát, hogy nekem a téma, amiről beszélni tudtam, az a zenélés volt, meg hogy szintetizátor, meg hogy a nagyapám szereti a zenéket, meg én milyen zenekarokat szeretek, és akkor bármit kaptam, megkaptam mondjuk a környezetvédelmet. Környezetvédelem egy nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy a környezetvédelem érdekében kéne tartanunk egy nagy ingyenes koncertet, ahol lehetne támogatni a környezetet, mert én zenélek, és puff, sinem voltam.
2: Igen, ugye azt szokták mondani, hogy az ilyen helyzetekben ugye el kell vonatkoztatni például egy képleírásnál is arról, amit a képen látsz, és akkor valamilyen irányba, nagyon sok irányba el tudod vinni, attól függ, hogy mennyire vagy kreatív. Na tessék, hát így lehet kreatívkodni például egy nyelvvizsgán. Ha engedik, ez nagyon fontos, mert azért van, hogy visszakanyarítanak.
1: Szerintem ott nálunk már örültek, hogyha nyelven beszéltél. 40 fölött, Roland?
2: Hát így, igen. Így, ja, egyébként képzeld el, hogy meg volt tortám.
1: Na,
2: ott tortát is kaptam, volt ilyen meglepetés, összejövetel, úgyhogy drága feleségem készült, ezután is köszönöm. És
1: annak... kiugrott a pákó a tortából.
2: Nem? Igen, és elénekelt a gyadidádidit. Nem, Paco nem volt, viszont pont egy ilyen 40-es közlekedési tábla volt a tortán tetején, csak ez jutott így
3: honnan eszemben. Szedték le, melyik környéken vigyázzanak a tatabányaiak?
2: Ja, igen, mert ott már nincs állam, bocs.
4: Mostantól mindenhol 40-nel mehet.
1: Jó, holnaptól átbeszéljük majd ezt a témát bővebben, amikor majd jönnek az érettségi adatok, meg dolgok. Sok sikert kívánunk mindenkinek, nem sokára kezdik. Ajra. De Kitti, te most jöttél be hozzánk, hogy egy mondatban milyen élmény volt a magyar?
2: Azt hittem, azt mondod, hogy Kitti, nem most vagy túl az érettségin.
4: Figyelj, lefagytam.
2: Emlékszel a magyar érettségidre?
4: Fú,
2: hát. Fú, azt mondja, fú. Hát. Nem volt jó élmény?
1: Mert hogyha akarod, tudnák én az enyémről mesélni.
4: Na, hát akkor mesélj, esküszöm, nem tudom.
1: De meg volt, kész volt, nem? Jó volt?
2: Én Petőfiről írtam, az biztos.
1: Nagyon izgultál?
2: Az írásbeli.
4: Hát, figyelj, nem annyira már. Az a helyzet, hogy én a Mikesbe jártam, a gimi részébe, és ott mindenfél évben volt vizsga, tehát mire mi odaértünk, hogy érettségi nekünk, az nem volt.

0: színe nem megyünk,
1: nem, az,
0: hogy Yakuza a High School.
2: Hogy ez a tanár... Akkora volt a teli halt, úgyhogy lehet, hogy befolyásolta az agyamat.
1: Hogy ez a tanár, ez a fiúknál mit vág le, abba tényleg nem mentünk bele most, de a haj, mondjuk nálad mit vágnak meg hova? Tehát akkor nullással, hogyha dumálsz.
2: Nem tudom.
1: Ott már nem nagyon van húzás. Egyébként Olaszországban volt ez egy helyettesítő tanár. 13-14 éves lányoknál követte el ezt a gaztettet. Engem brutálisan felháborít. Tehát így lányos apukaként, ha úgy jönne haza, meg szerintem a lánynak is egy törés egy életre, nem?
0: Abszolút szerintem, igen. Ráadásul ugye pont ebben az életkorban, ugye itt azért kamaszokról beszélünk, nyilván ott azért már fontos a megjelenés. Én azt gondolom, hogy abszolút sokkoló. Tegyük gyorsan hozzá. Tisztában vagyok vele, hogy nem egyszerű mondjuk 30 kamasszal elbírni egy tanárnak. Tehát, hogy ott azért kap beszólásokat, fegyelmezni őket, elismerem, tényleg, elhiszem. De akkor is azért maradjunk már észszerű határokon belül, könyörgöm.
2: Hát meg, ha szigorúan veszed, most bocsánat, itt viccelődtem a testrésze, de ez is számíthat egyébként csonkításnak, ha úgy veszed.
0: Hát azt nem tudom, hogy mennyire számít csonkításnak, de hogy...
1: Akkor hát is ahogyan, Gábor bácsi vágta a hajamat, úgy annak számít.
2: Ugye?
0: Gábor bácsi volt a gyerekkori fodrászod?
1: Igen, a Nagypaválnál, Székesfehérváron, ő volt az, aki egyszer belevágott a fülembe, már öreg volt, meg kicsit remegett a keze, de...
2: Akkor ezért ilyen érdekes a
1: fülön. Igen, igen. Itt az volt, hogy a két lány beszélgetett, a hosszú feladatok miatt morgolódtak, és a tanár megragadta az ollót, és belevágott a hajukba. Tehát, hogy azért ebből is lehetett volna valami, nem? Tehát amikor a tanár rohan feléd egy ollóval, lehet, hogy elugrasz, nem?
2: De most gondolj már bele is, hogyha mondjuk ezt, jó, nyilván észreveszed, de mondjuk úgy fordulsz a fejeddel, és ha belevág mondjuk az arcodba, miközben mondjuk közelít feléd az ollóval, tehát, hogy...
0: Ja, vagy a fülébe.
1: Hát talán nem kellett volna dumálni.
2: Jó, hát azért nem tizé bűntényt követette.
0: Figyelj, hogy biztos, hogyha az én lányom jönne így haza, hogy így látom, hogy te kislányom a hajad, mi történt? És akkor elmondaná, hogy hát beszélgettem órán, és akkor a tanár úgy gondolt, hogy belevág a hajamba. Hát hirtelen nem kapnék szikrát. Ha megkapnék, akkor meg úgy elöntené a vér az agyamat, hogy lehet, hogy nem tenné zsebre a tanár, amit tőlem kapna egy ilyen helyzetben.
1: Hát, de pedig a pedagógia lényege a szigor. Ezt Balú is megmondta. Én mennék vissza nullásgéppel, és lenyírnám a tanárnak a haját. Így középre egy csíkot.
0: Ja, igen, fogért alapon?
1: Ha ilyen szép olaszoshat oda bele.
0: Még nem mondom, hogy nem lenne igazságos egyébként.
1: Mennék, hogy Luigi.
0: Luigi, mit csinálsz? Vaffanculo, ugye? Ezt megtanulta egy ország annál a Big Brother-ben.
1: Hajókuttó. Na, és akkor vágnám. Na de hogyha most itt két lányról van szó. Az elsőnél még meglepődhettek, hogy vágja a hajat, nem? Mert senki nem gondolná, hogy a tanár most azért jön az ollóval, hogy belevág a hajamba. De a másodiknál ott már biztos, hogy készült rá, hogy jön a tanár az ollóval, ott csak elugrasz.
0: Hát szerintem egyszerre csinálta, tehát gyorsan belenyírt az egyikbe, utána a másikba.
1: Ollókezű?
0: Hát nem az, hát nem, de hát most figyelj, szerintem egy mozdulattal így belenyír az egyikbe, aztán gyorsan elkapja a másik haját, és belenyír abba is.
1: Ez zsidró? Vagy mi? Tényleg, hogy működnek szerinted az olasz tanárok?
0: Ő nem azt nézte szerintem, hogy ez jó is legyen az a vágás, tudod? Hanem csak, hogy vágás legyen, és hajat érjen.
1: Ha most muszáj választanatok egy tanárt a tanári karból, akkor melyik lett volna ti tanáraitok közül, aki a legjobban vágta volna a hajatokat?
0: Sok szempontból gondoltam már a tanáraimra, de így bevallom, hogy soha. Hát...
2: Én megadnám a bizalmat a volt osztályfőnökömnek gimiben. Akit is csókoltat.
0: Volt egy matek tanárnő, akinek egészen jó volt a frizurája, szerintem nem ő vágta, de hátha. Tehát talán ő. De nem tudom. Tehát igazából egyikük se ülnék be a hajvágásra.
1: Én az egyik töri tanárunkat imádtam, de szegény ilyen azt mondta, hogy úgy lát már annyira rosszul, hogy amikor jön a suliba, akkor csak ilyen foltokat kerülget, hogy és vezetett, hogyha őt választom, akkor van esély, hogy a pattársamat nyírja. Tehát, hogy azért, és várjatok, vannak itt panaszkodhatnak a tanárok, ez most jött velem szembe, ezt muszáj elmondanom, hogy nincsen eszközük, de hát ez meg a másik zseniális, figyelj, ez az óra rémisztő, mondta a diákoknak a tanárnő, aki dzsint ivott egy vizes palaszból, majd a WC-ben hányt. És képzeljétek el, ez is megtörtént Nottinghamben, az volt, hogy a tanítónő zavartan viselkedett, gyerekek felfigyeltek erre, megkérdezték, hogy mi baja, mondta, hogy csak egy kicsit fáradt, mondta, hogy ez az óra rémisztő, és aztán kiment hányni, és kiderült, hogy a vizes palackában Jim volt, ő arra hivatkozott, hogy ez a születésnapi hétvégéről maradt ott, és hogy egyébként véletlen ivott bele, annyira megijedt, hogy akkor már lehúzta az egyharmadát, mert egy nagyot nyelt, és a diákok előtt nem illik köpni, ezért nem köpte ki.
0: Figyelj!
2: De inni illik. Jó van.
1: Véletlen.
0: Igaz, történet következik, nem fogok iskolát megnevezni.

0: nevezni, szándékosan nem fogok iskolát megnevezni. Diákok, gimnázium egyébként, tudták, hogy hát tanárnő szeret iszogatni. Nem veti meg az alkoholt, és szóbeli vizsgán vittek neki reggel ait. És hát a tanárnő kikiárt, így a szóbeli vizsga alatt, ugye két diák között, és így bele-bele húzott azért abba az üvegbe, és egyre mosolygósabb lett így a nap során, tehát egyre jobban látszott, hogy hát azért érződik ennek a hatása, és ezt az egyik srác pontosan tudta, mármint, hogy mi történik, ugye? Direkt így a végére hagyta magát, sőt, még hívott be másokat is, hogy figyelj, gyertek, ezt nézzétek meg, mert ez nagy show lesz, mert én fogok itt a végén felelni, mert egy jó tanuló srácról volt szó, és többen beültek a hátsó padokba, mert egyébként be lehetett ülni így a vizsgára, és hát elkezdte mondani a tétel, de ilyen időt vigyorral ült a tanárnővel eszembe, tudod, tehát szegény már nagyon be volt nyomva.
1: Hát imádom. És végén elénekeltek együtt a himnuszt, hogy mi?
0: Várjál, nem is, ugye elkezdte mondani a témát, és egy idő után átváltott, de egyébként jól csinálta, és elkezdett az időjárásról beszélni, hogy milyen felhők vannak odakint. Talán úgy kifordult, és így nézte az időjárást, és nézte a felhőket, bólogatott továbbra is azzal az időt mosolyan az arcán, majd visszanézett, és miután abba hagyta a szöveget a diák, így mondta neki, nagyon szép volt.
1: Yes. Magam is meghatottam. Ilyenkor vajon a vizsgabizottság is kap? Egy-két kortyot? Vagy?
0: Ja, nem, hát ez nem érettségi volt, az ilyen évvégi szóbeli vizsga volt, tehát ilyenkor a tanárnő egyedül volt bent, mint vizsgáztató. Hát mondjuk úgy, hogy a nap végére lehet, hogy már ő is jobban élvezte.
1: Milyen lehet, mikor a tanárnő utána hazaér a családjához egy fárasztó munkanap után? Nagyon jó. Itt a nyár. Most már én kimerem mondani. Ha, Buenos Morgan ebben a 15 fokban, ami ma még 26 is lesz, kedves I. és Roland.
0: Így van, de senki ne aggódjon, nem jön el az az idő, amikor fecskében ülünk be műsort vezetni, és ezt még kamerával közvetítjük is, jó? Tehát még a 40 fokba se.
1: Tehát a kettő együtt nem lesz, de valamelyik történhet.
0: Mármint, hogy beülünk fecskébe, de nem közvetítjük kamerával?
1: Akár, mert a fecska soha senkinek nem állt jó, lesz már megállapítottuk 100 milliószor szerintem. Inkább ilyen gólyába kéne jönni a komá.
0: A gólya az, de az nálad mi? Tehát, hogy ha a fecske, az, azt ismerjük. Mi a gólya? Az mi a minél hosszabb nadrág?
1: Ugyanaz csak nagyobb. Mert hogyha hosszúra mentem volna rá, akkor bagolyba kell jönni. Láttál már mesztelen bagyot? Tehát amikor leszedik róla a tollakat, hogy néz ki?
0: Igen, szegény, nagyon csúnya.
1: Na, az kb. Én. Tehát, hogy én bagolyba jövök.
0: Ja, értem. Aztán azért, mert a szörfös nadrágok azok ilyen hosszabbak.
1: Azokat egyébként szeretem, de még a mai napig vannak, akik strandon, szaunában, bárhol ezt a régi irányt képviselik, megviszik a gatyát. Egyre kevesebb, hál' Isten. Jó, a fecskével nem nagyon találkozunk már. Az a legjobb hír, de nekem még ezek a feszülős régi fürdőnadrágok is furcsák amúgy.
0: Azok azért jobbak szerintem egy fokkal, mint a fecskék. A fecske az merénylet az emberi közízlés ellen. Vannak nyilván, akik a mai napig, mondjuk zömében 50 pluszosok, meg az alekosz. Tehát egy körülbelül ők hordanak fecskét.
1: Nekünk a tesi és úszás tanárunk, mert nekünk volt úszás óránk, a Béla bácsi hordott nem fecskét, az azért erős lett volna, hanem ilyen feszülős úszógatyát, de úgy, hogy a hátulja már foszlott, tehát a fenekén ott már volt egy lyuk, és azt akartunk neki adni ajándékba. Senki nem merte megkérdezni a méretét, de ez nagyon kínos volt. És itt van Pannának a gondolata, a volt fizika tanára az furcsa szabályokkal élt, tehát a lányoknál szabályba tette, hogy a hajat össze kell fogni, hogy ne lógjon a szemükbe, műköröm inkább ne, de ha már van, legyen igényes. Testszínhez közel álló körömszín, és ne legyen hosszú.
0: Nem tudom, ez a műköröm egyébként nagyon megosztó dolog, mármint ilyen tanári szempontból.
1: De én azt gondolom, mert ez annyira feltűnő műköröm? Tehát lehet, az nem mindegy, mondjad?
0: Lehet feltűnő, persze, de ilyen nyolcadikban már stabilan van a lányoknak, lehet, hogy már hetedikben is műköröm, mert nyolcadikban már szerintem hódziher, igen, trendi dolog a műköröm. Én azt sose értettem egyébként, hogy ez miért ennyire megosztó, mert hogyha őt nem zavarja írás közben, meg tesi közben, meg semmi közben, akkor miért ne lehetne műköröm?
1: De akkor ez nem az a fajta, ami a fenekét törölni nem tudó budaörsi postás kisasszonynak volt. Tehát ami olyan műkörmök voltak, hogy ezzel nem fogsz meg semmit.
0: Biztos van olyan is, az már lehet, hogy inkább középiskolában, de mondom, szerintem 8-ban már simán lehet olyan is manapság.
1: Amúgy nem tudtam rajta kifogni, mert egyszer megcsináltam, hogy elészortam az aprót,
0: És főkapusta, ugye?
1: Nem, asztal alá, pult alá tartotta a kezét és belesöpörte.
0: Látod, igazából ez nem, lehet, hogy szül problémákat, de növeli a probléma megoldó készséget is.
1: Nagyon jó. Meg az is megvan, de az egyszer már mondtam, hogy a babysitterünknek ráégett a műkörme a serpenyőre, amikor virslit főzött. Tudtam, hogy ezzel megint lenyűgözlek.
0: Imádom ezt a sztorit, mondtad már, de ez mindig nevetek, amikor mesélet.
1: Egyszer mondtam egy ilyen reklámot.
0: Várom a befejezést.
1: Igen, azt hiszem az volt benne a szövegem, mert volt a fizetett színész a Feri, aki már pénzt kapott, és ő választhatta, hogy melyik szerepet viszi a kettőből. És akkor nekem az volt, hogy az ebben a boltban vásárolt szexis fehérneműkben bármikor szívesen vetkőzöm. Ez volt az én szövegem.
0: És ezt te Ferivel beszélgetted? Ez egy modern reklám.
1: Igen, nagyon modern volt. Igen. Utána, amikor végre túl voltam ezen, hát ugye fiatal voltam, és még csak azt sem mondom, hogy kellett a pénzben, nem kaptam. Gyakorolni kellett a reklámokat, és túl voltam rajta, és akkor mondta a bolt tulajdonosa, hogy ugorjak be hozzájuk, és akkor válogassak. És mondtam, hogy hát én ilyeneket nem hordok, és akkor mondta, hogy de hát vannak nagyon szép férfi tangáink is. Na, köszönöm!
0: Jaj, nem is értem miért.
1: Bezzeg, amikor végre kimondtam a Mitsubishit, és annak megcsináltam a reklámját, azzal is mennyit küzdöttem, ott nem kaptam autót.
0: Ugye, nem hívtak fel a szalomból, hogy akkor ugorj már be, mert annak nagyon szép modelljeink.
1: Nem egyedül vagyok itt a stúdióban, itt van velünk többek között Károlyi Katalina, Bristol Tatabánya kommunikációs koordinátora, szintén ettől a vállalattól Hofer György, a legrégebbi dolgozója a csapatnak, és Rasné Galambos Gréta Őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőr főkapitányság szóvívője. Sziasztok, üdvözöllek titeket a stúdióban.
2: Jó reggelt mindenkinek, mi is üdvözlünk mindenkit.
1: Na várjátok, akkor itt egy pillanatra most álljunk meg, aztán majd beszélgetünk a programokról is, de hogy úgy összerakjuk azt, amit a gumiabroncsról úgy egy átlagos ember tud vagy gondol. Én emlékszem, hogy amikor még vizsgáztam, akkor mindig mondták, hogy körbe kell járni az autót, meg kell nézni azt, hogy minden gumi rendben van-e. Szívembe nézek, nem járom körbe az autót, hibázok. Mi? Ti körbe járjátok, hogy az ilyen szakmai ártalom? Tehát a mai napig ezt megcsináltok minden vezetés előtt?
3: Nyilván én is őszinte tudok lenni, nyilván nem. De ugye a mai modern autók már olyannyira felszereltek, hogy van benne gumiabroncs visszajelző rendszer, ergo ha defektet kapunk, akkor remélhetőleg a rendszer jelzi.
1: Én most tuti át fogom nézni az enyémet, tehát hogyha nem is minden indulás előtt, de hogyha lecsekkolom, akkor hogyha most hallgat minket valakit a rádióban, és utána beül a kocsijába, mi az a legfontosabb egy-két dolog, amire figyeljen oda, amit nézzen meg?
2: Mindenképpen fontos a gumiabroncs állapotán során átvizsgálni, mennyire kopott, illetve látunk-e rajta a megszokottól eltérő kopást esetleg, vagy pedig dudort.
3: Így van, a magyar autópark átlag életkora olyan 15-16 év.
1: Ez brutális, mert ez az átlag.
3: Így
1: tehát, hogy
3: van,
1: akkor ennél jóval öregebbek is nagyon sokan vannak.
3: És ahogy az emberek is öregednek, nem tagadhatjuk, úgy a gumiabroncs is.
1: Ezért nem jó az, hogyha én most olcsóbban megveszem az 5 évvel ezelőtt a boltban ott hagyott gumit, mert az már öregedett anélkül is, hogy autó lett volna.
3: És nem tudhatjuk, hogy hogyan tárolták.
1: Van olyan gumi, ami jobban ajánlott a magyar kátyús utakra? Tehát van kvázi Bristol Hungarian Edition, ami kifejezetten segít abban, vagy valami jó tanács, hogy mit tudom én, ne annyira fújja föl, hogy így a magyar kátyúkra jobb?
2: Vicceskednék, akkor azt mondanám, hogy vegyenek offroad gumit, de...
3: Hungarian Edition van egyébként, mert tényleg? Így gyártjuk a tatabányai gyárban ennyi. Az abroncsokat.
2: Így van.
1: De az elmondható, hogy például egy jobb gumi az jobban kezeli, tehát hogy jobban túléli, vagy tartósabb.
2: Nyilván a prémium kategória az attól prémium kategória, hogy az útviszonyoknak, vagy az adott körülményeknek jobban reagál, sokkal jobban reagál, mint egy közép, vagy egy alsó kategória. De kimondottan kátyús utakra való gumiabroncs nincs.
4: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 6 óra múlt 32 perccel, Buenos morgen, szép jó reggelt, Komárom Esztergom vármegye, szép jó reggelt, I.S. Roland.
3: Szép jó reggelt, meg a laptopnak is, még ez is itt frissítget, tehát mindent most frissít, hát frissek vagyunk, ami nem is legalább itt a szoftverek biztosan, szevasztok, hello, itt vagyunk.
2: Nekem amúgy tök sokat ad az, hogy világos van, meg világosban lehet jönni, tehát értem azt, hogy reggel nehezen kell az ember, de azért még egyel talán könnyebben így, hogy nem sötétben kell ébredni.
3: Amúgy igen, de ezzel együtt, figyelj, én ma nagyon nehezen ébredtem, és még csak kedv van, tehát nekem ez a rossz hírem, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi vár rám így csütörtökön pénteken, ha nem érnék be, akkor sorry.
2: Ja, én már tegnap már éreztem a nyarat, képzeld el, akármerre mentem, hát ilyet, tehát Budapesten láttam fürdőn a drágos embereket sétálgatni az utcán.
3: Azért az merész. Tehát, hogy de bírom azt, hogy tényleg vannak olyanok, és ezt nem csak, hogy a 27 fokban lehet látni, hanem sokszor már a 20 fokban is, hogy ők már elöntötték, hogy nyár van. Tehát figyelj, én 20 fokban láttam már tényleg strandpapucsos, rövidhatyás, pólós, sőt volt, hogy még a 20 fok se volt, de ő már úgy érezte, hogy itt már neki nyár lesz.
2: Ők az én embereim, hát, a szellemi nyaralók.
3: A szellemi nyaralók, igen. De hogy gondolkozom ilyenkor, hogy figyelj, hogyha ő így öltözik már, amit tudom, 18-20 fokba, hát megjön a 36, akkor mi lesz? Mesztelenül megy az utcára, vagy mi?
2: Hát, amit én tegnap láttam, azt nem láttam volna szívesen mesztelenül, szóval nagyon remélem, hogy nem, de szerintem kéne egy ilyen szabály, hogyha a legközelebbi strand 20 kilométeres zónán kívül van, akkor ne csinálhasd.
3: De figyelj, általában az van, ez nem tudom, lehet, hogy az életnek a törvényszerűsége, hogy azok az emberek járnak általában kellően alul öltözve, akiket nem szeretnél úgy látni. Tehát, hogy nem az van, hogy a Nikol Scherzinger jön veled szemben egy szál bikininek megfelelő ruhadarabban. Pont ezt állapítottam meg így valamelyik nap, hogy... És akkor ezt, még azon is gondolkoztam, hogy a miből ki a csőrünket rovatba fölhazom, de akkor most legyen egy kis előjáték ahhoz, vagy nem tudom, hogy, és én kérek tényleg elnézést, de hogy hát nagyon sokszor látok ilyen teljesen irreális top cicanadrág kombinációkat, és hát így
2: komoly üzletembereken.
3: Így van. És hát nem biztos, hogy az feltétlenül minden esetben kellene erről tetni. Tehát én
2: igen,
3: én
2: pont a hétvégén kérdezgettem a Petrát, a feleségemet arról, hogy amit az utcán látok, hogy egyre többen jelennek meg melegítőben, az úgy oké-se szerinte vagy sem. És 10-ből 9-re rámondtuk, hogy puttó. Tehát az is tök nagy divat lett, hogy ilyen melegítő nacikban mászkálnak az emberek. Férfiak, nők egyaránt.
3: De nem azért, tehát sokat látok olyanokat, akik tényleg a cicanadrág, de hogy átüt alatta minden.
2: Tevésen?
3: A tevésen, a narancsbőr, a minden. Szóval, hogy így nézem, és tényleg nem akarnék én bántani semmit, mert mindenki legyen, mert önmagának akarjon mindenki megfelelni. Tehát én ezt vallom. De hogy úgy bántsa a szememet.
2: Rolandnak nem jön be ez a spanyol Dubaj. Jó, narancs meg...
3: Dubaj!
2: Narancs meg teve. Hát valahogy össze kellett rakni, na.
3: Képzeld el,
2: én meg a sokadik autóval jöttem ma reggel, annyira rögtem. Tegnap mentem az Oviba a feleségemért, meg a kislányomért, és már rám írt egy SMS-t, hogy és melyik autóban ülsz. Képzeld el...
3: Talált ki ez az új játék.
2: Ez egy egészen új játék.
3: Családi játéka.
2: Ez a gazdagoknak a sportja így délutára, hogy a kocsimmal sikerült úgy leparkolnom, hogy egy járda patka letépte az elejét.
3: Magyarán mocskosul csúnyán lepatkáztad.
2: Igen.
3: Egy lökhárítónyi kerül.
2: Nagyjából igen. Egy parkolásnál egyébként nem odaálltam, ahova szoktam, és ott följebb volt. Na. És tudod, ez amikor így átmész rajta, befelé még befogad a hely, de érzed azt, hogy súrlódott, és valahogy ki kell jutnod. És akkor fog összeszorít, tolatás, az meg ott.
3: Hát van jófajta súrlódás is. Mondjuk ezt, figyelj, most ezt gondold vissza magadban, amit mondtál, és ugyanezt képzeld el egy börtönös szituációban.
2: Én kérek elnézést.
3: Na, és fog összeszorít, és akkor kihúz, és tolatás.
2: És a sztorimban még nem is volt WC-kefe. Szóval, hogy az a lényeg, hogy egy nappal azután, hogy megkaptam a lemosott, tiszta, szervizelt autómat, a következő fél évre ezt sikerült elkövetnem. Most elmentem a Zsoltihoz, aki minden ilyenben segít. Képzeld el, van a kocsimon egy olyan elem, ami lehet, hogy a tiéden is van, persze, szerintem azon pont nincs, de sokan együtt érezhetnek velem most, ami a kerék fölött van oldalról egy ilyen takaró műanyag, ami U alakból azt az ívet ott védi gyakorlatilag.
3: Igen.
2: És mondtam, hogy hát ez elég csúnyán megpörkölődött, hogy oké, tudom, lehet ragasztgatni meg minden, de hogy rendeljünk már egy újat, hogyha van olyan. Megyek vissza. Zsolti, tudod, mennyibe került ez tavaly? Egy ilyen? Nem. 67 ezer. Banyek, én annyit nem akarok érte fizetni. Tudod, mennyibe kerül idén? Mennyi? 337 ezer. Abból van 4 a kocsin. Nem ér annyit az autó. Ez tényleg hihetetlen. És kérdeztem, hogy ez hogy lehet? Azt mondták, hogy már annyira régi, tehát meg 2009-es a kocsi, hogy ahhoz már nem gyártanak, és ezért nehéz szerezni. Úgyhogy most ragasztani fogunk. És kaptam helyette egy csereautót. Egy kis, hát egy jazz zenei műfajt, ezt mondhatok. Jazzzel így elindultam haza, hogy akkor felszedem a feleségemet meg a kislányomat. Leparkoltam, próbálom újraindítani, nem indul. Mondom, ez az én formám. Rá volt írva, hogy autómentés, és ott álltam. Az autómentéses kocsival. Azzal vagyok egyébként ma itt. Úgyhogy Zsolti utána, ami ott jó fej volt, hozott egy Toyotát, aztán azzal mentem tovább, aztán mikor megjavult a jazz, visszakaptam azt, és most várom a sajátomat. Szóval bármelyik autóban ülhetek.
3: Ki tudja, random bármikor szembe jöhet veletek. Mondjuk, ahogy itt soroltad, csak japán autók vannak. Tehát, hogy a kínálatban, másban nem ülsz, tehát nálad ez egy ilyen...
2: Nálam ez egy ilyen dolog, igen. Én már tegnap odaig jutottam, hogy megkérdeztem a Zsoltit, hogy hogyan tudom hasonló típus autókról leszedni ezt a műanyag elemet, hogy az enyémre átszereljem. Azt mondta, nehéz, szóval kinek? Gyulának van ilyen? Gyula, léci, hogyha neked az már nem kell. Hát most tök mindegy, hogy néz ki kívülről a kocsid, azt szaka is már le róla nekem.
3: Na, Gyula már itt van velünk, M1, Tata Herceghalom vonalon telített sávok, nyugodt haladás. A belső sávban nagyobb a forgalom, de halad. Ez a legfontosabb. M1 Pestől Tatabányáig ma is van kamion forgalom, de jól járható a pálya, napszemcsiket elő, ezt pedig már Zsolt teszi hozzá, úgyhogy na, ez van, hogy szerencsére járni lehet. Ha van autótok, akkor tudtok járni, tehát nem úgy, mint a Rédül kolléga.
2: Hát nekem van 3 is.
3: Ja, sőt, minden nap más.
2: Igen, és a Hajnalnak van egy ilyen új gazdagó vistársa, aki mindig dicsekszik vele, hogy milyen kocsiaik vannak, meg hogy ilyen kocsi a garázsban, meg olyan. Hát most mi is nyomhatjuk majd vissza, hogy ma Hondával jövök, holnap a Toyotával jövök, akkor holnap után hozom a nem tudom én mit.
3: Ennyi. Tehát, hogy, de várjál, mennyire van tisztában Hajnal az automárkákkal?
2: Hát a miénkről azt tudja, hogy az a denevér. Szóval lehet, hogy állatokat mond.
3: A végén azt hiszik, hogy állatkertből hoztak mindenféle random állatokat.
2: A spanyol tevét, ja. Na, hát így, tehát, hogy kalandos az élet, nagyon-nagyon kalandos, viszont vigyázzatok a kocsira, amire az van ráírva nagybetűkkel, hogy autómentés az én vagyok. Nem mentek senkit, én próbálok túlélni.
3: Pont, hogy veszélyes vagy, tehát ez a nagyon becsapós, mert ez a másik véglet lesz, gyerekek.
2: Így, na hát a kézilabda frontján pedig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy izgalmak voltak már tegnap is a játékunk során, de ma meg talán még ennél is nagyobbak lesznek, mert hogy már csak 2 esélyetek van arra, hogy megnyerjétek a 4 darab belépőt a MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira, ahol Roland fog üvölteni szerdán 18:30-tól.
3: Hát szoktam, igen. Nem biztos, hogy annyira, mint az Európa Kupa elődöntő visszavágón, mert ott nagyon üvöltött. Még nem tudom, mennyire hallatszott, de nagyon üvöltöttem, de közkívánatra megteszem ezt akár a Fradi ellen is. Izgalmas meccs lesz, igazi rangadó, meg hát azért ez egy nagyon masszív túra, amiben most a srácok vannak, a kék tigrisek, tehát brutálisok meccset játszanak tényleg meccs hátán, izgalmas lesz. Na, ide nyerhettek 4 darab belépőt, én azt gondolom, hogyha valaki akár csak tévén keresztül is belenézett itt az Izvilecs elleni meccsbe, akkor azt fogja mondani, hogy na, én ezt szeretném megtapasztalni a helyszínen, úgyhogy én szeretnék ott lenni, na ebben segítünk. Ezúttal is hozunk 3 sztorit. Szerintem a mai az kifejezetten könnyű játék lesz. Igyekeztünk jó fejek lenni, most már így tényleg közeledünk a szezon végéhez. Nagyon sokszor már nem tudunk játszani, úgyhogy mostantól lehet, hogy picit a jobb szívű énünk fog előjönni.
2: Komolyan.
3: Na, hozunk akkor 3 darab történetet. Találjátok ki, hogy ebből melyik a kamu. A dán Mikkel Hansen a 2019-es VB-n 72 góllal gólkirály lett, arannyal koronázva a dán álmot.
2: B. Az elmúlt 2 férfi kézilabda világbajnokságon ugyanaz a játékos lett az MVP.
3: Így van, tehát ugye a legértékesebb játékos, illetve a C-sztori, a német Johannes Golla edzésen pizzával etette a kapust, hogy lassabb legyen a reflexe. Na,
2: és gyorsabb a refluxa. Így. Szóval lehet írni a megfejtéseket, és én is elárulok egy titkot, mert most már tudom, hogy az a nap, amikor az a csapat, aminek én vagyok a speakere, azzal a csapattal játszik, aminek Roland a bemondója, az előre jött ugye emiatt a kupa miatt, és 20-án lesz, május 20-án, úgyhogy az nagy meccs lesz, arra is gyertek majd.
3: De ez már hivatalos? Tehát ezt már egyébként bejelentették, vagy ezt most így mindenki tőlünk tudja meg?
2: Én azt mondom, hogy ezt bemerem vállalni, hát engem leszerződtettek arra a napra.
3: Hát értem, lehet, hogy csak privátba mész, születésnapi bulit konferálni.
2: Írjatok, ha nem tudtok. Várja, megnézem ellenkező információt.
3: Megnézem az MKS honlapot, tehát most már azért, ha már így elmondtad, akkor most azért már meglesem.
2: De miért? Legyenek már ott az emberek.
3: Aha, jó, oké. Na, ezt pillanatokon belül kiderítjük, jó, hogy ez mennyire hivatalos. Addig elmondjuk az SMS és Viber számunkat.
2: Hogy lehessen játszani.
3: Hogy lehessen játszani, igen, mert hát azért valahova kell küldeni a megfejtéseket. Úgyhogy 0620 978 978 5-ös, ide várjuk. Egyébként fönn van már az MKS honlapon, tehát elmondhatjuk, igen. Úgyhogy ezek szerint akkor már úgy tűnik, hogy hivatalos a Móhat a Tabánya KC Budai Farkasok.
2: Ez nem is jó, hogy hivatalos.
3: 20-án 4-től.
2: Én azt akartam, hogy ez ilyen titkos legyen, és csak köztünk. Na mindegy. Egy dolgot viszont javítanunk kell, mondjuk túl sok minden nem múlt rajta, de ugye tegnap mi azt kommunikáltuk, hogy az érettségi 8-kor kezdődik, ez téves volt, 9-kor. 9-kor kezdik el írni. Én is, mikor kimentem innen a stúdióból, akkor esett le, hogy Banyek, de egyébként bizonyos tárgyak lehetnek 8-kor is, tehát ezt a iskola dönthet erről, de a fő tárgyak meg a 148 ezer érettségiző, aki ezt most írja, ők 9-kor kezdik, és ahogyan ígértük, a mai napon visszük majd tovább ezt a témát itt a műsorban is, és egy kicsit abban a formában tesszük mindezt, hogy az előző napi érettségiket boncolgatjuk. Roland azt mondta, hogy bevállaljuk, hogy bele is nézünk konkrétan az érettségibe. Úgyhogy ma az első témánk az az lesz, hogy a tegnapi magyar érettségit futjuk majd át, és arról beszélgetünk egy kicsit, meg megnézzük, hogy mennyire kopott meg a magyar tudásunk.
3: Igen, mert azért ráadásul tegyük gyorsan hozzá, hogy én még a régi rendszerben érettségiztem. Igen, öreg vagyok. Szóval, hogy ezt az újfajta feladatsort én még így soha egyet se oldottam meg, úgyhogy különösen nagy izgalommal várom. Igen, egy-két témában azért már így belefutottam az interneten, hogy mi minden várt ugye az érettségizőkre, úgyhogy a tegnapi magyar érettségivel foglalkozunk, nyilván holnap meg majd a mai érettségit járjuk körül, úgyhogy mindenkinek egy kalappal, nem tudom, hogy mennyire ébredeznek már az érettségizők, hát mondjuk, hogyha szeretnének odaérni 9-re, ugye most már tudjuk, nem mondunk hülyeséget, 9-re, akkor azért lassan nekik is tényleg ébresztő van, úgyhogy ezzel mindenféleképpen foglalkozunk így a mai napon.
2: És hozunk egy témát az érettségi után a butább hallgatóinknak, hogy
3: igazán kedves vagy.
2: Rolandot kikapcsoltam a témával, hogy egy kicsit legyünk felkészültek a világra, mert itt van 7 kifejezés, amit csak az alacsony intelligenciával rendelkező emberek használnak állítólag, és ők nem veszik észre, hogy használják. Szóval, most leleplezzünk téged is, ha buta vagy.
3: Igen, mindenkit leleplezünk, előre szólok, én is buta vagyok, mert van köztük, amit én is szoktam használni, úgyhogy szerintem ez egy nettó hülyeség, de majd természetesen megkérdezzük a ti véleményeteket is, nagyon kíváncsiak vagyunk.
2: Jó, lesz majd még mi böki a csőrünket rovat, a játékot még többször mondjuk majd, és nem sokára az időgépbe is beülünk, szóval tartalmas napunk lesz így az érettségi matekos körénél, ez a legtrágyább nap.
3: Hát az szerintem nagyon sokak számára a legfélelmetesebb. Ugye a matek az, amitől lehet izgulni. Bár ugye azt szokták mondani, hogy alapvetően mondjuk egy 2-es simán össze lehet szedni, csak ugye a többségnek azért nyilván nem ez a célja, pláne ha szeretnének mondjuk tovább tanulni.
2: Én is bízom benne, hogy azért ennél jobb jegyeket kerekítünk, de akkor aranyozzuk be a reggelt, jó, hogy jól induljon, adunk egy löketet, tehát ilyenkor csokit kell lenni, meg jó zenéket hallgatni, hogy felpörögjön az ember. Itt van a Huntrix, és meghallgatjuk a Golden című slágert 0620 978 978-5.

0: Buenos Morgan mindenkinek, 6 óra múlt 48 perccel, és itt az ideje annak, hogy az időgépbe belecsücsüljünk május 5-én, az év 125. napján, amikor is a Györgyi az a normális név, amit ünneplünk, de itt vannak még a Györkök, az Idunák, az Irén az rendes név, csak az szerintem nem ma ünnepel elsősorban, de ők is itt vannak, meg a Kocsárdok.
1: Meg a Merimák és a Nyékek. Tehát, hogy azért őket se hagyjuk ki. Jó, úgyhogy minden Györgyinek kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot, ünnepeljétek meg alaposan.
0: Örülök, hogy ez a kör Nyék is bekerült.
1: Jaj!
0: Nem tudtam jobban felépíteni, nem volt rá nagyon.
1: Hát figyelj, de az, hogy ez bárhogy építetted volna, ez így is úgy is szart.
0: Tehát igen, csak ha elkezded, már végig kell mondani. Minden esetre Irina is van, én ismerek Irinát. Ő volt a kapusedzőnk sokáig, Sirina-Irina.
1: Sirina-Irina.
0: Nemzetiség? Azért betippelhető, nem?
1: Egyébként meg ő egy korábban egy zseniális kapus volt, tehát mielőtt
0: igen,
1: még kapus edzősködni kezdve.
0: Tudod, miben a legjobb a mai napig? Képzeld el, ilyen igazi orosz specialitást készít, a tormás mustárt. Az nagyon ütős. Tehát ha a Sirina Irinával találkozol, a pálinkáját ne fogadd el, tehát ez tényleg az kapulécből van, brutálisan rossz. Én egyszer ittam belőle egy pohárral, és hallod? Semmi többet. De én akkor hánytam szerintem utoljára alkoholtól. De tényleg a világomat nem tudtam, és úgy, hogy egyébként nagy a tűrésem, de hogy egy pohár abból, nem tudom, mi volt benne, tehát szerintem belekerült valami higany.
1: Lehet, hogy kapusmezből főzte, vagy nem tudom.
0: Én nem, de brutális volt, viszont a tormás mustár az utánozhatatlan, ahogyan ő készíti.
1: Köszönjük szépen. Søren Kierkegaard az egzisztencializmus előfutára, és ezt így ki tudtam mondani rögtön. 1813-ban született ezen a napon.
0: Akkor én is mondok egyet. Karl Marx. A marxizmus alapítója egyébként 1818-ban született szintén ezen a napon. Hát igazából a modern politikai gazdaság elméletének és mondjuk azt, hogy az egyik ilyen alapja, tehát hogy ezt mindenki megnézegeti, aki ezzel foglalkozik, aztán kijavítja benne a hibákat.
1: Megszületett Radnóti Miklós 1909-ben ezen a napon, ugye a modern magyar líra egyik kiemelkedő képviselője.
0: Na ezzel lehet frenkizni ma az érettségén, nem? Tehát, hogyha egy ilyet benyomsz ott a tanárnak, szerintem ez működhet. Csak mondjuk matek érettségé van, de ennyi. Bújtor István is ezen a napon született 1942-ben, de kár, hogy már nincs köztünk, egyébként 84 éves lenne.
1: Így van, ugye ő volt Bud Spencer magyar hangja, meg ő volt Ötvös Csapi. Imádom a filmjeit amúgy. Bétót László! Maradjunk a szakmán belül. Zenei szerkesztő, műsorvezető, lemez, lovas, 1947-es születésű. Hát mondhatjuk szerintem, hogy egy élő legenda.
0: Ezt egyébként rosszul csináltad, ezt úgy kell, hogy zenei szerkesztő.
1: Jó, hát igen.
0: Műsorvezető.
1: Ez
0: senki másnak nem fogadod el, csak neki, nem? Tehát ez mindenki mástól idegesítő, de tőle meg annyira zseniális, egy fantasztikus fazon. 1988-ban ezen a napon született a többszörös Grammy-díjas világsztár, akinek a születésnapját sok helyen ünneplik egyébként, Adele.
1: Így van, illetve Henry Cavill, ugye, hát többek között Superman alakítója, és szerintem Andi vele is erőteljesen szimpatizál, én úgy érzem, 1983-as születésű az úriember.
0: Azt láttad, hogy jön a Supergirl?
1: Tényleg?
0: Vagy Woman, vagy nem tudom, hogy fogják
1: Super
0: hívni.
1: Superwoman olyan van, vagy Wonder Woman van.
0: De nem, ez szuper, akkor Superwoman lehet, mert mindjárt rákeresek, mert láttam most a moziban az előzetesét, egy ilyen göndör szőke csaj játsza majd.
1: És figyelj, amíg te keresgeted, addig még itt azért...
0: Supergirl, jól mondtam.
1: Aha, és ki a főszereplő?
0: Na jó, mesélj valamiről, ezt te megnézem.
1: 1961 végrehajtották az első amerikai emberes űrrepülést, Alan Shepard volt a végrehajtója, egyébként pedig a kéz higiéniának van a világnapja, úgyhogy mossatok kezet ma, jó sokszor.
0: Hát ezt ki kéne mondanom? Biztos én vagyok a gáz, hogy nem tudom. Melissa Benoit, vagy Benoist? Mondd valamit?
1: Hát most én is így nézek rád. Drága hallgatók, számítunk a segítségetekre.
0: Jó, az a lényeg, hogy egy kicsit más, mint a Superman, mert nő. Ezt tudja ő, meg a kriptonit az állítólag neki is árt. Aztán ezen a napon nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte talán legismertebb koncertterem 1891-ben.
1: Minden esetre Melissa kifejezetten csinos, most így gyorsan rákerestem, úgyhogy ha ti se tudjátok ki, legalább nézzétek meg Google a barátotok, érdemes szerintem megtenni. Nemzetközi bábanap van, úgyhogy tisztelegjünk a szülésznők és bábák munkája előtt.
0: Ezt egyébként azért másoltam ki, mert tökre megörültem, hogy bányanap van, csak aztán rájöttem, hogy más a szó.
1: Én elsőre babanapnak olvastam, úgyhogy...
0: Köszönöm, mindenki rosszul olvassa, oké. Okay. A készhigiénia azt mondtuk, tehát akkor kezet kell ma mosni, illetve Mexikóban is nagy nemzeti ünnep van, de nagyjából ennyi, tehát ez a május 5, ez nincsen túleresztő ilyen nagy dátumok, meg nagy történések tekintetében, úgyhogy hát szerintem írjunk ma történelmet,
1: jó? Figyelj, tegyétek ti nagyjá ezt a mai napot.
0: Ámen.
2: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk,

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone tatabány a közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak.
3: Borulás szimulátor, részegszemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya.
2: Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
4: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
5: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
6: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A Tiszapárt 3 alelnököt jelöl az országgyűlésbe. Több mint 1000 gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A Pannon-tenger múltjáról tartanak előadást Komáromban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Tiszapárt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be hétfőn Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a párt elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egyúttal jelezte, hogy Rák Richárd a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. 223 településen összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez, közölte a szolgálat hétfőn az MTI-vel. A közleményük szerint olyan családoknak tudtak így segíteni, akik számára egy szemüveg megvásárlása komoly anyagi terhet jelent. A megfelelő szemüveg pedig jelentősen javítja a gyerekek életminőségét és hozzájárul megfelelő iskolai teljesítményükhöz. Fejenként maximum 80 000 forint támogatás lehetett igényelni, amelyet több gyermeke részére is kérhetett a család. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepelt, a két legfiatalabb rászoruló 2 éves volt, közölte a szolgálat. Dr. Kovács Emőke, balatonkutató, történész, a Pannon-tenger múltjáról tart előadást Komáromban a Jókai Mór városi könyvtárban. Az érdeklődőket a mai napon 17 órakor várják. Az eseményen betekintést nyerhetnek grófnők, festőnők, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes. A Kinedok Filmklub keretében magyar rövidfilmes válogatásokat lehet megtekinteni a Kortárs Galériában Tatabányán. Az érdeklődőket május 7-én 18 órakor várják, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma is zömében napos idő lesz, de többször takarhatják majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkbe továbbra sem jósolnak, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 4 perccel az úr 7. órája után itt a Buenos Morgan. Szép jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Roland.
3: Én sem mondhattam volna másképp. Pont így gondoltam. Így,
2: ez volt a nyelvedet?
3: Így, itt már majdnem ki tudtam mondani, megelőztél.
2: Na jó, és hogyha már fenti nézetben vagyunk, akkor elmondom, mi látszik fentről. Környe és Tatabánya között, a Bridgeton körforgalom környékén katonák irányítják a forgalmat óvatosan. Köszönjük szépen az SMS írónak.
3: Úgy kell haladni, hogy 1, 2, 1, 2. Egy katonásan. Én nem meg így tanultam. Látszik, hogy nem voltam besorozva.
2: Igen, és hogyha lehet, akkor ott azon a részen tisztelegjetek, illetve ami még nagyon fontos, hogy kapcsoljátok le ott a rádiót, vagy legalábbis halkítsátok vissza, és rakjatok be valamilyen induló trombitás zenét.
3: Hogyne.
2: Azt szeretik a katonák.
3: Hát mindenkinél van így talomba bekészítve. Egyébként a 81-19-esre balesetet jelez az élőtérképen, tehát ez a Környei út, Környei és Tata között. Én azt látom, hogy ott elvileg valamiféle baleset történt. Ha tudtok részleteket, akkor jelezzétek nekünk, léci. Nézem közben, mi a helyzet bárhol máshol. Csak a szokásos Herceghalomtól nagyjából már torlódás az M1-esen, de egyébként pedig rend van. Mondom, ezt az egy balesetről szóló bejegyzést láttam.
2: És ha jól emlékszem, persze, hogy jól emlékszem. Ma van a Bridgeton közlekedési nap, az 9-kor startol majd, ez itt a Vértes agórájának a külső részén, tehát ott is lesznek mindenféle programok, ha már így mondtuk ezt. Egyébként erről tegnap egy interjúnk is volt, amit visszahallgathattok, de a lényeg az, hogy tök jó ilyen közlekedési biztonsági programok lesznek az egész családnak, meg ami még ennél is fontosabb, hogy kaja is lesz.
3: Te is úgy gondolkodsz, mint én, úgy látom.
2: Hát
3: igen.
2: Ez, na figyelj, most minek közlekedsz biztonságosan, ha nem eszel soha?
3: Hát ez az, meg éhesen lehet egyáltalán koncentrálni, ugye, hogy nem? Na, szóval, hogy azért egy különösen férfi embereknek ez egy fontos szempont, ugye, hogy legyünk jól lakva, és akkor szépen tudunk haladni. Na, haladjunk a játékkal is, ha ma még nem hallottátok volna, ezúttal is van 4 darab belépünk holnapra, a MOL Tatabánya KC Ferencváros rangadóra, 7:30 lesz a kezdés, és akkor egyetlen egy feladatotok van. Szerintem a mai az kifejezetten könnyű kitalálni, hogy a háromból melyik a kamu, ugye a kézi vagy kamu játékunk keretében. Az aljelű sztori szerint a dán Mikkel Hansen a 2019-es VB-n 72 góllal gólkirály lett, arannyal koronázva a dán álmot.
2: A B-sztori szerint az elmúlt 2 férfi kézilabda világbajnokságon ugyanaz a játékos lett az MVP, a legértékesebb játékos.
3: Illetve a C-jelű sztori, a német Johannes Golla edzésen pizzával etette a kapust, hogy lassabb legyen a reflexe. Úgyhogy, hát tippeljetek, vajon a háromból melyik a kitaláció? 0620-978-978-5-ös.
2: És az érettségire készülünk, szerintem egyébként egy normális érettségiző mostanában ébred.
3: Vélhetően, mert ugye 9-től ma a matek érettségi
2: a legrosszabb
3: a fiatalokra. Igen, ebben úgy nagyjából megegyeztünk Ádival.
2: Nem fogok nektek hazudni, nehéz lesz.
3: De a kettest stabilan össze lehet szedni.
2: Már ha tudod, melyik az a szám.
3: Mert hogy pont úgy van, hogy ugye középszinten ugye 25% és 39% között van az elégséges. 25%-ot szerintem a középszintű érettségén mindenből legalább össze lehet szedni. Tehát én azt mondom, hogy azért érettségén megbukni az baromi nehéz.
2: De tényleg 25% az meg lesz mindenkinek. Nincs gond. Az a lényeg, hogy az első feladatokat nagyon jól oldjátok meg.
3: Az valóban fontos, igen.
2: Vigyetek csokit, műzlit, ilyesmit, okosórátelefont le kell kint passzolni, azt hallottam. Meg még egy dolog, amit hallottam idén, ezt erősítsétek, vagy cáfoljátok meg, nem tudom, hogy igaz-e, hogy állítólag már nem ugyanaz az egésznek a hangulata, mint a mi gyerekkorunkban. Nem tudom, hogy akinek gyereke van, ezt mennyire tapasztalja, de hogy itt tegnap több szülőtől is hallottam, hogy most már nem stresszelnek rá annyira a gyerekek, és nem is félnek attól, hogy nem fog sikerülni a dolog. Tehát, hogy nincs akkora súlya állítólag a fejekben. Én mindenkinek megcáfoltam, hogy ez nem így van, de ha tényleg így van, ezt írjátok már, meg kíváncsi vagyok.
3: De szerintem ez jó, mert emlékszem, hogy annó minket azért paráztattak. Bár nálunk azért voltak évvégi vizsgák, hogy hozzászokjunk magához a vizsgaszituációhoz.
2: Nálunk fél évente volt.
3: De azért emlékszem arra, hogy rendszeresen megkaptuk a tanároktól, hogy az érettségi, majd az érettség, és mindig ezzel hozakedtek elő, és tényleg egy ilyen mumust kreáltak rengeteg fiatalnak a fejében.
2: Főellenség a Super Mario-ban.
3: Így van, végén őt kell legyőzni, ajajaj, csak a Király Lányt nem kaptuk meg az érettségi után.
2: Előtte sem.
3: Hát meg előtte, hát... És ezt inkább adjuk. Ja, mondjuk attól függ, hogy hogy sikerült utána a bankett meg a buli. Szóval, hogy valahogy így beparáztatták a fiatalokat, és ez nem jó, mert egyébként tehát nem az van, hogy akkor az érettségén áll vagy bukik minden, ne bukjál meg nyilván. De hogy na, tehát azért annyira nem kell ezt sarkítani szerintem.
2: Figyelj, nálam az volt a nagy tétje a dolognak, hogy utána hogyan sikerül a felvételi. Tehát azért nem az orvosira mentem, tehát ez nem volt nagy kérdés, hogy felvesznek-e vagy sem. Az volt a kérdés, hogy ingyenes lesz, vagy fizetős. És én ezért nyomtam nagyon, mert tudtam, hogy ha fizetősre megyek, akkor azt én meg fogom sínyleni. Igen. Nekem, én ezért nyomtam, hogy a pontok tovább vigyenek, nem tudom, hogy te hogy voltál ezzel.
3: Igen, tehát ugye annó nálunk mondjuk még volt külön felvételi. Most már egy picit más a rendszer, de igen, én is azt gondolom, hogy a továbbtanulás, tehát leginkább ugye az a tétje ennek, meg ugye valóban a pontszámok, nyilván, de akkor se kell évekig ráparázni az érettségire. Elég az előtte lévő pár nap vagy pár hét.
2: Móni azt írja, Buenos Morgan, persze, hogy nem aggódnak, a mai fiatalok többsége nem törődik semmivel. Jaj, ez ilyen tök jó volt. Anyuci, apuci majd megoldja, aztán adnak nekik munkát. Ez ilyen izé volt, nem? Mint amit szoktak, hogy az én időmben a zene is jobb volt. Meg amikor a kenyér. A kenyér, tudod hány forint ma? De igen, értem, Móni, sokan vannak így, csak bízom benne azért, hogy nem mindenki ilyen, akin a nyugdíjam múlik majd, ami már nem lesz.
3: Bízunk benne, egyébként tényleg biztos, hogy vannak ilyenek, ilyen mentalitású fiatalok, hogy majd apuci, anyuci megoldja, meg majd valahogy úgy is lesz. Nyilván a kettő között van valahol az arany középút, én azt gondolom, ami a normális.
2: Igen. Na minden esetre ma lesz ugye a matek érettségi, tegnap voltam magyar, és az már tudod, hogy ott miket kérdeztek, úgyhogy mi majd most leérettségizünk újra. Én félek, tehát olyan értelemben félek, hogy itt most nagyon beégünk, mert nyilván ezért az érettségére rákészül az ember, de úgy túl sok minden nem biztos, hogy megmaradt, úgyhogy majd megnézzük, hogy mire emlékszem én, mire emlékszik Roland, és bevonjuk Andit is.
3: Egyébként ő neki a magyar annó kifejezetten jól ment. Én is szerettem, bár én a vége felé már inkább a törire koncentráltam. Na mindegy, belevetjük magunkat, úgyhogy végig futunk a tegnapi magyar érettségén, de még előtte hozzuk a csillagok üzeneteit.
0: A dallam

0: csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 4-8 után 2 perccel eljött a horoszkóp ideje. Ma matek érettségére készítünk mindenkit a horoszkóppal, de előtte egy gyors közlekedési Pétertől. Sziasztok! A lábatlanon a cementgyár előtt baleset, egy sáv foglalt emiatt.
2: Igen, és ugye korábban még azt láttuk az élő térképen, hogy Tata környék között az a 81-19-es út, ott környék közelében is elvileg történt valami, ezt mutatják az élő térképen. Ha van részletes infótok, akkor azt írjátok meg, léci 0620-978-978-5-ös, és akkor nézzük a mai matek érettségi horoszkópot. Kedves Kos, ma minden példának neki mész, mintha személyesen sértett volna meg. A másodfokú egyenlet viszont nem ellenség, csak egy idegesítő ismerős.
1: Ó, de hogy nem ellenség. Bika, a számológéped ma a legjobb barátod, de azért ne várd, hogy helyetted gondolkodjon. A szöveges feladatnál előbb olvas, csak utána es pánikba.
2: Fejben 3 megoldási út is elindul, legalábbis hát az ikrek fejében mindenképpen, ebből 2 zsákutca, 1 meg csoda. Ne magyarázz túl, a matekban néha a csendes számolás a legerősebb fegyver.
1: Ahogy ne. Rák, ma érzelmileg kötődni fogsz egy részpontszámhoz. Ne becsüld le, érettségin a fél pont is olyan, mint sivatagban a limonádé.
2: Hát különösen, ha mondjuk 2-est ér. Úgy ülsz be, mintha te írtad volna a feladatsort, kedves oroszlán. Ez jó, de a geometria nem tapsol, ha csak maga biztosan nézel.
1: Szűz, te ma még a margót is szabályosan használod. Már hogy azt a margót. Vigyázz, nehogy a tökéletes szerkesztés közben elfelejtsd befejezni a feladatot.
2: Azt elfelejtsd befejezni a mondatot.
1: Azt néztem, hogy igen.
2: Két megoldás között vacilálsz, kedves mérleg, aztán rájössz, hogy az egyik nem is matek, csak szép remény. Ma a döntés is pontot ér. Húzd alá, karikázd be, menj tovább.
1: Skorpió, gyanús lesz minden adat, és igazad is lehet. A feladat már nem átverni akar, csak szeretné látni, hogy mennyire bírod idegekkel.
2: Te ma nagy lendülettel ugrassz a végére, aztán visszafelé keresed az elejét, kedves nyilas jegyű. A kalandvágy szép, de a levezetés még szebb.
1: Ó, persze. Bak, stabil vagy, mint egy jól felírt függvénytáblázat. Ilyen szépet sem mondtam még. Csak ne ragadj bele egy példába, a makacság nem mindig kamatozik százalékszámításnál.
2: Olyan megoldást találsz, amitől a javító tanár egy pillanatra kinéz az ablakon, kedves vízöntő. Legyél nyugodtan kreatív, de hát azért maradj a matek mesdjéjén.
1: És halak, a koordináta rendszerben ma kicsit elveszettnek érzed magad, de legalább van tengely, amihez visszatérhetsz. Ha nem tudod merre tovább, rajzolj. A matek néha képekben könyörületesebb.
2: Igen, hát nem is a matek, meg nem is biztos, hogy könyörületesek leszünk. Minden esetre a magyar érettségi tegnapi feladatai közül fogunk szemezgetni, és Ádi fog megkínálni minket, Andit, meg engem, úgyhogy a mi tudásunk lesz így ezáltal tesztel.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezetgyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszúró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
3: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
2: Jelentkezni e-mailben az alláskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
3: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kids.
1: Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt, megérkezett hozzánk vissza az országba. Andi, hello!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: És itt van Roland.
3: Így van, és ha már itt vagy újra köztünk, akkor jól levizsgáztatunk.
2: Jaj, de jó!
1: 7:34. Hát mindig mondod, hogy mennyire szereted az irodalmat, úgyhogy most nem a vámpíros regényekről kérdezünk majd téged, bár ki tudja, előfordulhat az érettségiben ilyen?
3: Hát azért azon meglepődnék.
2: Nem, gondolnám.
3: Vámpíros regények.
1: Harry Potter volt már benne? Lehet.
2: Hát azt tudom, hogy kötelező olvasmány.
1: Nálunk volt először az. Csak mondom, máshol még nem volt, ez nálunk már kötelező olvasmány volt.
3: Amúgy szerintem ez egy jó dolog, hogy Harry Pottert olvastatnak. Tehát kicsit könnyebben olvasható, mint mondjuk Jókai. Nem megbánt
2: hát,
3: a Jókai.
2: Vagy az Egri csillagok például.
3: Hát az még szerintem hagyján is, tehát azért mindenkinek az aranyvirág cserepet tenném kötelezővé. Az zseniális, gyerekek. E.T. a Hoffman az aranyvirág cserép nincs meg. Én nekem németül is kellett olvasni.
1: Hát én ez azért, én a...
3: Németül is ugyanolyan rossz, mint magyarul.
1: Én a Bogáncsot próbáltam lehúzni a WC-n a telken. De nem ment le. Hú, a nagymám de mérges volt, aki tanítónő. Tehát, hogy vannak mindenkinek kalandjai, de hát érted, most milyen ez a tanár, aki a nem szeret olvasni a gyereket, azzal bünteti, hogy olvass el nyáron a Bogáncsot.
3: Na jó, de ez olyan tudjátok, mint amikor mondjuk tesi órán, vagy úgy egyébként bármikor máskor a futás a büntetés, és akkor szeressem a gyerek futnia. Na, mindegy. Na, szóval magyar érettségi volt tegnap, és akkor hát arra gondoltunk, hogy én így azért nagyon jó, puszta jó fejségből vásárra vittem a te bőrödet is a sajátom mellett, hogy akkor Ádi vizsgáztasson minket.
2: Jaj, de jó.
1: Igen, végig fogunk futni a feladatsoron. Annyit itt előjáróban, hogy én is vissza fogom kapni a pofont, tehát én holnap a matekot fogom megkapni, úgyhogy ott szerintem sokkal jobban fogok égni, mint itt ma bárki. Megnéztem a feladatsort, az első felében ugye szövegértés van, azt most ugorjuk, bár megörültem, hogy itt felbukkant Jókai szövege alatt Vahot Imre neve is, mert ugye az ő utcájában lakom, de hagyjuk az irodalmi tudásomat, a tieteket teszteljük. Jön a feladatlap. Figyeljetek! Mondatokat fogok állítani, és ezekben a mondatokban van egy hiba. Meg kéne találni, hogy mi benne a hiba, és ki kéne javítani jóra. Mehet?
3: Jó, tehát hogy van benne, jó, tehát egy hiba van minden mondatban, egy?
1: Minden mondatban egy hiba van.
2: Mondjuk a Roland ebben jó lesz, mert ő mindig oda figyel ezekre.
1: Na nézzük, levizsgáznátok-e.
3: De nem nyelvtani hiba lesz benne szerintem. Irodalmi.
1: Tudnák mondani olyat is, ha akarod. Na figyelj, első. Karinthy Frigyes Dorottya című műve, komikus eposz, mely témáját és főszereplőjét tekintve vénlány csúfoló.
3: Uh-huh, csak a Csokonai írta, ebbe az a hiba. A Dorottya, a többi rész is stimmel.
1: Andi, te utazol a Rolanddal?
2: Én még ébredezek, igen.
1: Jó.
2: Rácsatlakozok.
3: Olvastam a Dorottyát Csokonaitól, szóval ez nem volt nehéz.
2: Mindenki vigyen magában egy kis Rolandot az érettségét.
1: Én is tudom, mert az Óza csodák csodájában is a Dorottya, vagy Dorottya, igen. Tudom, én összerakom.
3: És ez is elég komikus volt, nem?
1: Vénlány csúfoló, hát ilyeneket le lehetett írni. Hát ma meg csak 13. nyugdíj, meg 14. Na mindegy. Jókai főhőse Tímár Mihály a Senki szigetén Tíme a karjaiban találja meg a viszonzott szerelmet.
3: Nem, az nem Tíme volt.
2: Az elejéről.
1: Jókai főhőse Tímár Mihály a Senki szigetén Tíme a karjaiban találja meg a viszonzott szerelmet.
2: Szerintem se Tíme.
3: Nem Tíme volt, az Tíme, hogy Tímár Mihály meg a Senki szigetén, és várjál. No. Le is hajtom, hogy ne. Noémi.
1: Ki lesz
3: nem,
1: a megoldás?
3: Nem
1: Tíme,
3: Noémi. Oh. Noémi volt.
1: Jó van. Andi, most kapsz egy olyat, amit én tudtam volna. Ez ilyen szemétség, mert én ugye látom a megoldást, de
2: hát.
1: Ezt tudtam volna. Ezt most megkapod te. Mert kegyes vagyok. Az invokáció eposzi kellék a küzdőfelek felsorolására egy katalógus, amely meghatározott szempontok szerint igazából a dokumentalitást biztosítja.
3: Hát ez nem, dokumentálás. Ez nem az invokáció.
1: Invokáció eposzi kellék a küzdőfelek felsorolása katalógusa meghatározott szempontok szerint a dokumentálást biztosította. Andi, ásítottál? Jól láttam?
2: Mm-hmm, igen.
3: Mondjam, tudom.
1: Tudod, mondd.
3: Enumeráció.
1: Azt a rohadt, Roland! Jó, és az utolsó. A magyar irodalmi élet nemzeti konzervatív irányának szervezője Herczeg Ferenc lapot is alapított, melynek címe Életképek.
3: Nem.
1: Azt nem, is tudom, hogy nem. Azt is tudom, hogy mi a megoldás, mert itt látom, de nem mondtam volna meg.
3: Várjál, még dátumot is fogok tudni hozzámondani, Jézusom. Csak adjál egy kicsi időt.
1: Te is ezeket használod azt az hiszem, életben?
3: Nem, nem soha. Ez volt az új idők, 1894, azt hiszem, és a mixát is írt oda.
1: Menj már egy vetélkedőbe. Nyerje nekem pénzt.
3: Van sok hülye passzív tudás a fejembe.
1: Igen, de...
3: Magyar faktos
1: én
3: voltam.
1: Lehet, hogy, én lehet, hogy ezeket egyszer tudtam, vagy megtanultam, de hihetetlen.
3: Várj, azért a dátumnak nézzem valaki utána, jó légy szíven, ezt most így fejből mondtam, hogy 1894, jó. És
1: én megyek
3: lehet,
1: tovább,
3: nem
1: mert...
3: stimmel, de azt hiszem, igen.
1: Mi mert van ez? Sok.
3: Új idők folyóirat. Figyelj. Kettő új idők folyóirat is volt, ezt nézd meg, tehát ahova a Mixelt is írt.
1: Választhattuk a következő művekből bármit. Most itt hármat kellett, de csak egyet választhatok ki ezekből. És majd...
2: Mit mondtál? 1894?
1: És tényleg leellenőrzöd?
2: Annyi, igen.
3: Akkor jó.
1: Betoljok. Na, szóval...
2: Hát jó van, hogy megnyugodjon. Na,
1: nem lehet, hogy este egyébként fogta és átnézte az egészet.
3: De hogy ezt megtanultam, persze, hogy ne.
1: Jó, mondok műveket, figyeljetek, választhatok ki belőle egyet, és az, amelyiket választjátok, az... itt hármat kellett egyébként, az azt a feladatot kínálja, hogy három szereplőjét meg kell neveznetek. És a hülyék kedvéért leírják itt fönn, hogy a király nem elégséges válasz. Tehát szereplő nevet kell meghatározni. Jó, egyet választhatok ki, most nem kell hármat. Antigone, Úri Muri, az ajtó, az életkapuja, a vadkacsa, Nóra, babaház, a sirály, Ványa bácsi, Beszterce ostroma, Édes Anna, adjátok vissza a hegyeimet.
3: Hú, ma azt is elfelejtettem, hogy miket soroltál. Hú, a szereplő nevekkel, ezekkel viszont mindig bajba voltam.
2: Igen. A sirály még talán csak-csak, de...
1: Mondja, egy szereplőt.
2: Sirályba várjál.
3: Egyet tudok. Akinek a birtokán játszódik, az a Szorin.
1: A sirály.
3: Nem, a Szorin. Jó. Nem, most várjál, de a sirály, de a Szorin. Igen. Várjál, mi volt még?
2: Az ajtó volt még.
1: Közben nézem az SMS-eket, jön-e bárki, aki megfejtette, vagy édes bárki Anna. Elkapcsol a rádióról. Ezt nézem. Tatán már a május egy út előtt is torlódás van, írja Péter.
3: Ez közlekedés info, nem annyira kapcsolódik szerintem magyar érettségihez.
1: Roland, ilyeneket te honnan tudsz, elképesztő, írja Móni. Jó, hát figyelj, most nem megyünk ebbe mélyebben vele, itt veszíthetünk.
3: Trepjov is például oda tartozik, ő
1: figyelj,
3: is szereplő
1: én bármit
3: volt.
1: Elfogadok.
2: A sirályról beszélünk.
3: Igen, meg a Trepjov anyja várjál a Szorinnak, azt hiszem a felesége, vagy huga, talán a huga. A huga. Hát valami A betűs. A nem fog beugrani.
1: Én az Antigonét tudom, ott van az Antigon, meg van az Antigoné, és van még a pap.
2: Az édes Annában meg van az édes, édes meg az Anna. Az.
1: Nem, én a vizet tudtam volna. Jamárt a vadkacsából, az meg lett volna. Az valami
3: meg van belőle a Hedvig. Igen. Hedvig is van benne.
2: Volt ilyen kérdés, hogy meg kell nevezni három szereplőt.
1: Igen. Hát nyilván, hogyha ezeket frissen olvastad,
2: hát persze, akkor,
1: tudod. Azért ez működhet. Igen. Itt van egy olyan feladat, ami arról szól, hogy az ön által könyv nélkül megtanult két versből adnak három-három részletet.
3: Nagyon jó.
1: Nyilván ti nem tanultatok verset, úgyhogy hozok én egy verset, amiről később kérdéseket fogok feltenni nektek. Most csak figyeljétek.
3: De
1: várj, a verset.
3: De mi volt a feladat ezzel a két versen, csak hogy azért tudjuk, hogy mert...
1: Sorrendbe kellett rakni, tehát le voltak írva a sorok, és meg kellett választani három verzióból, hogy melyik a valós.
3: Na de ezek le vannak írva?
1: Persze.
3: Hát akkor olvasd fel, aztán próbáljuk
1: meg. Úgyis, hogy nem tanultad meg a verset.
3: Hát jó. Csak felismerj, nem biztos.
1: Oké, akkor van egy olyan sorrend, hogy ez éltetőd, s ha elbukál. Most tényleg mondjam végig, jó. Ez éltetőd, s ha...
3: Melyik a rövidebbet mondjad?
1: Jó, a rövidebbet, akkor a másodikat mondom. Ezt senki nem
2: pedig
1: fogja
2: azt,
1: tudni.
2: Pedig az
1: maradok ennél,
2: ezt,
1: ennél. Egyet meghagyok. Szóval.
3: Jó, három verziót fogsz olvasni?
1: Három verziót, és melyik a megfelelő
3: jó,
1: sorrend?
3: Mondjad.
1: Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. Megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Ez az egyik verzió. Uh-huh. B. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. Vagy megfogyva vár, de törve nem, él nemzete hazán, itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar.
2: Az jó, utolsó hát ez a biztos, szózat, hogy nem.
3: És a B, a kettes igen. Volt, biztos, hogy az.
1: Jó, ez is megvan.
3: Jó, ez könnyű volt. És mi volt a másik vers?
1: Akarod. Milyen csonka ma a hold, minden egész eltörött, fut velem egy rossz szekér.
3: Ez a kocsi út az éjszakába.
1: Igen. Vagy minden egész eltörött, fut velem egy rossz szekér, milyen csonka ma a hold. Vagy fut velem egy rossz szekér, milyen csonka ma a hold.
3: Nem, az A, mert a milyen csonka ma a hold az az első sor a versnek.
1: Szép. És ha már így belejöttem a verselésbe, hozok egy versrészletet, és jönnek a kérdések. Előttünk már hambassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon, de még finom, halk, sugárkoszorút, uh-huh. Font hajat köré, sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattá, s csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattás csendé, titkok illata, fénylet hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem beitta a szívembe. Kérdések.
3: Ez elment volna egy évnyitón vagy évzáron. Ez Tóth Árpádtól az Esti sugárkoszorú című vers volt egyébként.
1: Igen. Milyen stílusirányzat jellemző jegyeit hordozza az olvasott szövegrészlet? Romantika, szimbolizmus vagy impressionizmus?
3: Jó, én tudom.
1: Andi?
2: Én nem is figyeltem, már ne haragudj.
3: Nem kötötted le.
2: Nem igazán kötöttél le.
3: Nem kötötted le. Jó, akkor mondom én, hát mivel Tóth Árpád volt az impressionizmusnak az egyik jeles képviselője, ezért nyilván a szép.
1: Roland, téged viszlek érettségére. Milyen versrészlet, vagy milyen a versrészlet rímelése? Páros rím, kereszt rím, vagy fél rím? Ezt ki tudnám számolni.
3: Hát szerintem klasszikus páros rím volt, ha jól figyeltem.
1: Milyen szókép a vastagon kiemelt részlet?
3: Na,
1: metafora, szinesztézia vagy allegória? Mondom még egyszer.
2: A vastagon kiemelt részlet?
3: Amelyeket vastagon olvasd meg.
2: Köszönjük! Akkor előtte kellett volna szólni, hogy zárójel vastagon kiemelt.
3: Ez most vastag lesz. Figyelj,
1: illattás csendé, titkok illata, fénylet hajadban, s béke égi csendje.
3: Titkok illata, fénylet.
2: Hát vers felolvasónak nem menjünk sehova.
3: Az igen, tehát, hogy
1: illattás csendé.
2: Engem azért nem tudtál lekötni, mert már is tudtam, hogy mi
3: van. Várjál, ezt átküldted SMS-be.
1: Illattás csendé, titkok illata, fénylet hajadban.
3: Titko, az van kiemelve. Titkok illata, fénylet hajadban. Hát ez egyébként egy klasszikus szinesztézia.
1: Aha, Andi. Aha.
2: Ja, nem, hanem azt néztem, hogy az van kiemelve.
1: Roland, mindent tudsz.
3: Mert átküldte.
1: Oké.
3: A szöveget csak.
1: Nevezze meg, na ezt tudnám. Na végre egy, amit tudnék. Nevezze meg, hogy az alábbi meghatározások mely fogalmakra illenek.
3: Na.
1: A szentek életének, a velük kapcsolatos csodás történeteknek elbeszélése legfőbb célja a példaadás, a lelki épülés szolgálata. Mi ez?
2: Most, jaj, figyelj, én nem akarok ebben részt venni, mert konkrétan én nekem ezeket látnom kell.
1: Menj ki a büfébe.
2: Így nem tudok rá koncentrálni, tehát így nekem borzasztó lenne így érettségiznem. Ha látom leírva, az más.
3: Az szerintem az a legenda.
1: Tökéletes. Esztétikai minőség, a szélsőségesen összenemillő elemek társítása, ami egyszerre nevetséges és a borzongató hatást kelt. Na, ezt azért csak.
3: Hát ez... De mi volt a legeleje? Mert nekem van egy tippem,
1: esztétikai
3: de...
1: minőség, szélsőségesen összenemillő elemek társítása, ami egyszerűen nevetséges és borzongató hatást kelt.
3: Nem tudom, hogy esztétikai minőségnek számít, de a groteszk műfaját az pont az utolsó mondat írja le.
1: Újabb két pont. Jó, és akkor egy utolsó feladat van még. Van előttetek egy író, illetve költőlista.
3: Várj, ezt átdobta SMS-be.
1: Elmondom a hallgatóknak is, itt Andi, esélyed van, mert ugye látni fogod a leírtakat. A listán szerepel...
2: Nem mindegy.
3: Ki a legfelső?
1: Balassi Bálint.
3: Az kitakarja a megjegyzés.
1: Jó van, a Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, Mikszát Kálmán, Vörös Marti Mihály, Kosztolányi Dezső, Vas Albert és József Attila. És akkor most mondom az opciókat. Melyikőjüknél jellemző a forradalmi látomás költészetben a szabadság nem csupán cél, hanem eszköz is a közös boldogság eléréséhez? Tehát a forradalmi látomás költészetében a szabadság nem csupán cél, hanem eszköz is a közös boldogság eléréséhez.
3: Hát nekem a masszív tippem az Petőfi.
1: Film is született belőle, én nagyon drágán. Petőfi! Oké. Okay. Boldog szomorú dal?
3: Hát az Kosztolányi.
1: Jó! Nagyon jó, Andi, jössz fel. Első emigrációban írt regénye 1946 az erdélyi történelmi regények sorába tartozik.
3: Hát ez könnyű, ez Vas Albert.
1: Stimmt. Négyes, a róla elnevezett strófa szerkezet 9 sorból áll. A verszak rímképlete AAB, CCB, DDB.
3: Igen, ez a Balassi strófa.
1: Azt a de jó vagy. Ezt azért tudtam volna, mert neki van egyedül ilyene. Tehát Petőfi strófát nem tudok. Közösségi ódáját Egressi Béni, az milyen rossz dal, zenésítette meg. Egyik nemzeti énekünk, a legrosszabb dal.
3: Azt mondja, a legrosszabb, ez így van leírva?
1: Ez nem szétettem. Kis saját tudásból hozzátettem.
3: Na, ez zseniális volt, most értettél meg egy csomó zenészt, magyar tanárt, hát meg Vörös Marti emlékét.
1: Hát, volt egy pályázat, lehetett pénzt nyerni, rátenyerelt a zongorára, és elküldte, hogy kész. Na, kiírta a verset.
3: Hát Vörös Marti.
1: Jó. Egyik legnevezetesebb...
3: Fölolvasni sem tudja.
1: De azt nézem, hogy melyik vonatkozik ide, mert itt romlásnak indult hajdan erős magyar. kezdetű ódájában a közösség tagjaként szólítja meg a magyarságot.
3: Berzsenyi.
1: Jó. A Szépség Koldusa című első kötetéhez Juhász Gyula írt ajánlást.
3: József Attila. És ő volt a Szépség Koldusa.
1: Betoljak. Jó. Beszterce Ostroma? Ez könnyű? Nem könnyű?
3: Hát ez mixált. Csak azt néztem, hogy ott szerepel a listán, jó? Nem emlékeztem rá, mert róla nem volt semmi.
1: Ha bármelyiket nem tudod, akkor mondd helyette azt a megjegyzést mondjad, hogy egynél oda van nektek írva. Az Esti Kornél kötet utolsó novellája egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást.
3: Kosztolányi. Uh-huh. Ért az Esti Kornél.
1: Ja, neki volt, akkor volt villamos, igen.
3: Akkor volt a máskor, se előtte, se utána. Kosztolányi, ő kapott egy villamos.
1: Hát bizonyos dolgokat, hogy megjegyez az ember. Igen. Aztán közel áll az élő beszédhez, a népi mesemondók hangját imitálja, soknál a személyes elem. Ez én vagyok.
3: Aztán, azt szerintem, és hát ez figyelj, ezek közül mixált. Stimmel. Szerintem másra nem nagyon illik.
1: Jó, egyébként itt még volt hangja a nagy anekdotázás, és ezt sokáig írja még. A 19. század költői...
3: Petőfi.
1: Oké. Okay. Az utolsó vers hármasa végső összegzést, számvetést fogalmaz meg. A karóval jöttél kezdőbetűben a felnőtt szólítja meg a gyermek önmagát.
3: Az József Attila. De ez könnyű volt.
1: Roland, esetedben azt hiszem, hogy... Nézem, hogy hány válaszért milyen jegyet adnak, de szerintem nem is kell gondolkozni, neked megvan az ötös.
3: Köszönöm. Köszönöm, tanár úr.
1: Andi pedig szerintem már görbül. Tehát ha valami olyat kapsz, ami görbül, meg kimehetsz a büfébe.
2: Ja, igen.
1: Szerintem most így nulla készüléssel azért a kettes elérhető simán, azt gondolom. A Roland agyával az ötös is simán, de hogyha fölkészül rá valaki, azért annyira nem volt halálosan nehéz, nem?
2: Nem.
3: Nem, egyébként tényleg nem.
2: Felkészültél, akkor tényleg nem.
1: Meg amúgy ott van még a szövegértés az elején, ami szerintem, hogyha valaki figyel, akkor az logikából is megoldható, szóval
3: meg az,
1: akkor
3: az
1: már azért
3: pont, ugye? Tehát azt hiszem, hogy mm-hmm. Most nem tudom, hogy vannak a pontszámok, hogy melyik rész, azt látod, hogy melyik rész mennyi pontot ér? Mert ugye a szövegértés az szerintem önmagában ér annyit, hogy abból simán megvan legalább a kettes.
1: Azt nézem, szövegértés és nyelvi feladatsor 40 pont, irodalmi feladatlap 20 pont.
3: Mm-hmm. Hát akkor ha azt...
2: Hát akkor már hármas is megvan.
3: Hát persze, hát ha hibátlanra megoldod, igen, akkor szerintem abból megvan már a hármas is, az biztos.
1: Lehet, hogy nullából akkor egy négyest is összehoztunk volna, Andi, de Rolandnak megvan az ötös, az tuti biztos. Meg ebből is lehet kalkulálni, hogy ugye itt fel vannak sorolva állítások. Most, hogyha például mixátot annyira valaki nem ismeri, de a többit eltalálja, akkor tudja, hogy oda is kettőt kell beírni.
2: Alapon, igen.
3: Hát meg azért na, tehát, hogy könyörgöm, ha annyi nem ragad az emberre az évek alatt, hogy ez a népies hang nem, vagy nem is tudom, mi volt itt a mixát kapcsán, hát na, szóval az azért azt gondolom, hogy kizárásos alapon már csak össze, végigfutod a többieket, akkor be tudod ráhúzni.
1: A népies csuhaizmus.
3: A csuhaizmus az.
1: És még nem is az van, hogy a megtanult verset írd le, hanem csak a megfelelő sorrendet kell kitalálni, szóval azért van ebben egy szintű kegyelem. Szerintünk annyira nem volt nehéz, de hogyha valaki rácáfolna, akkor nagyon-nagyon-nagyon simán írjon. Például ahogyan Péter is írt, ő azt írja, hogy nekem egyetlen egy pontom van. Írd már meg, hogy melyik. Tökre érdekel.
2: Nem, hát figyelj most, hogyha tényleg van rá időd, tényleg frissek az emlékeid, akkor szerintem ez tényleg nem volt egy vészes dolog.
1: Azt írja, az irodalmat az iskolában négyesen lehoztam, de hihetetlen módon nem tapadt meg. Hát ez is érthető. Az igazi irodalom az egyébként szerintem a Follow the Flow-tól származik. Tehát, hogy lehet itt akármit mondani.
3: Csak nem ők jönnek.
1: Népi költészet, meg ilyenek, de hát azért a maradok távol, hát van ebben egy kis távolba révedés, egy kis ilyen, egy kis olyan.
3: Ezt üzenjük a Csabinak, a furacsérek, hát ha ő még esetleg most így hall is minket, hogy akkor látod, Ádi szerint ti vagytok az igazi költészet.
1: Igen, és holnap viszont visszapofozhattok engem, mert a matekkal jöhettek ellenem, hozok majd papírt, számológépet, mert lehet használni.
3: Na ott nem szerepeltem volna, vagy nem szerepelnék ennyire jól.
1: Ha akarod, tudni. Akkor versenyezhetsz velem, és akkor az Andi kérdezhet, mert úgy látom, ő ebben szívesebben lenne.
2: Ha, igen, igen.
1: Házi lady.
3: Figyelj, bevállalom akkor legfeljebb, holnap hülye leszek.
1: Holnap megküzdünk matekból, és még egyet kérek, hogy ez a videó most felkerült minden felületre. Kommentben írjátok, hogy mi a ti véleményetek, mit találtatok benne nehéznek, mit könnyűnek, mit tudtok megoldani. Kicsit indítsunk ezzel mi is egy flót. Buenos Morgan!
0: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Laci! Laci!
4: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
4: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
4: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
7: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Pályakarbantartás miatt leáll a forgalom a debreceni repülőtéren péntek reggelig. A korábbiaknál nehezebb volt az idei magyar írásbeli. 10 év után visszatér a MOL Tatabánya KC együtteséhez Bodó Richárd. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Preventív pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. Azt írták, a munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. Közleményükben kiemelik, a repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, közölték. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a hétfői magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait az MTI-nek nyilatkozó középiskolai tanárok. A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi összességében egy klasszikus feladatsor volt, ugyanakkor az elmúlt évekhez képest egy kissé nehezebb, mondta az MTI-nek a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója. Hozzátéve, az összeállítás a gyerekek képességeit is jól mérte, és időben is teljesíthető volt. Gecsei Kolos elmondta, hogy a szövegértési feladat jó felkészültséggel könnyedén megoldható volt. Néhány gyermek jelezte azonban, hogy nem az interjú szövegét, hanem a feladat szövegét volt nehéz értelmeznie, ugyanakkor ez sikeresen leküzdhető akadály volt mindenki számára. Az irodalmi feladatlapról azt mondta, szintén klasszikus volt, tartalmazta egyebek mellett a helyes és a helytelen választásokat, fel kellett ismerni stílusjegyeket és poétikai eszközöket. A reneszánsztól a 20. század elejéig szerepeltek szerzők a feladatsorban, amiben munkás és a memóriát meg dolgoztató feladatok voltak. Május 9-én rendezik meg az Emlékhelyek napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a Bányászati és Ipari Skanzenben, melyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján. És végül sport, 10 év után visszatér a MOL Tatabánya KC együtteséhez Bodó Richárd. A klub közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az áll, a magyar válogatott átlövő 2011 és 16 között Tatabányán pallérozódott, majd innen igazolt a Pixeget csapatához, amely időszak alatt a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált. Bodó Ricsi 2026. szeptemberétől csatlakozik újra a klubhoz, és a következő szezontól a Kék Tigriseket erősíti. Visszatérésével egy tapasztalt nemzet közi szinten is bizonyított játékossal bővül a keret, áll a bejegyzésben.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses időben lesz részünk, de lesznek felhősebb órák is. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen, I és Roland.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. Honnál és Roland és Rédl Ádám. És Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Alig bírtam a tömeget visszatartani. Buenos morgen, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, hallgatók, jó reggelt, Roland. Jönnek az infók. Péter írja, hogy most már környe előtt egy sávon járható az út rendőri irányítás mellett, tehát már lehet ott autózni, de még mindig torlódik. Nem annyira derűs a közlekedési helyzet ma reggel.
3: Így van, ugye aztán várja, megkaptuk, hogy volt még egy helyen baleset lábatlannál, ugye azt írta talán még korábban, lábatlan a cementgyár előtt baleset. Így van, meg ugye ott a Tata környei összekötőn is volt baleset.
2: Bristol körforgalomnál katonák irányítanak.
3: Környén igen jelentős a forgalom még mindig, és akkor várjál, mert látok még egy balesetről szóló bejegyzést, az pedig a Tarjáni úton, rögtön ott a kereszteződés után elvileg ott is történt valami, úgyhogy hát ja.
2: Szóval rászorultok a Bristol közlekedés biztonsági napra, menjetek inkább oda. Az van ma, 9-től.
3: Amúgy az hasznos, tehát én azt gondolom, hogy egy csomó jó információt lehet ott kapni, illetve Herceghalomtól torlódás a pályán. De azért tényleg ma reggel már így 3 balesetet is láttunk, ez nem jó, pedig szép idő van, elvileg zavartalanul lehet haladni, napszemüveg azért legyen nálatok mindenféleképpen, mert az kelleni fog. 26-27 fok lesz, ugye, Rédl meteorológus úr?
2: Igen, ebben a pillanatban 17 fokot mérünk, 25-26-ot mondanak itt nekem, és napsütés, meleg, fürdőgatyás idő már hogy a strandokon. Amúgy tegnapi képet mutattam nektek is, a 24.hu hozta le, hogy földbe állt egy autó a vezetés közben nem mobilos tábla mellett. Tehát, hogy tényleg ez is elég ironikus. Szóval figyeljetek oda, ezt tegnap is megbeszéltük, a legnagyobb gondot a figyelmetlenség okozza, mobil nyomkodás, ilyesmik, szóval ezzel óvatosan, vagy inkább ne?
3: Igen, én mondtam neked, hogy szerintem a táblától ilyet meg. Tehát szépen nyugodtan görgette a Facebookot, vagy írta az SMS-ét.
2: Minden rendben volt.
3: Esetleg Instán lájkolta a csajokat, és akkor így egyszer csak meglátta ezt a vezetés közben, nem belül, júj! És így eldobta meg azzal lendülettel, félrerántotta a kormányt, az be is állt a földbe.
2: Na, vagy hát... rájött, milyen drága a telefon, aztán ment utána autóstúl.
3: Ja, lehet, igen, azért kell itt a drága sofőröket ijeszgetni ilyen táblákkal.
2: Szerintem a diákok már az iskolában várják, hogy elkezdjék 9-kor a matek érettségét, de még néhány statisztikai adat, amit az előbb nem mondtunk el, de szerintem izgalmas. Összesen 148 ezer érettségizőnk van, és tudod mi durva? Hogy 76.109 diák vizsgázott magyarból középszinten. Ez azt jelenti, hogy közel a fele emelt szintű érettségiző a magyarosoknak például?
3: Hát de itt azt írják, hogy emelt szinten pedig 2417-en próbálkoztak.
2: De akkor hogy? Akkor hol van a maradék? Mert ugye 148 ezer érettségizőnk van.
3: Hát a magyar az meg tudtam, már kötelező.
2: Kötelező.
3: Nem?
2: Ez hogy jön ki? Nem jön ki a matek? Ma van bajban a teljes táp. Tehát, hogyha ők állították elő vagy össze a kérdőívet, akkor baj lesz.
3: Na kíváncsi vagyok nagyon egyébként, hogy mi lesz. Ugye 9-től jön a matek érettségi, hajrá mindenkinek. Szerintem meg tudjátok csinálni. Jó, úgyhogy tessék optimistán hozzáállni.
2: Szerintem meg nehéz lesz.
3: Hát milyen jó vagy, ez a kedves vagy velük, tényleg így ijeszd meg őket.
2: Nem, jobban nehézre készülni, és aztán felszusszanni, hogy na ez könnyű volt, mint hogyha úgy mész be, hogy ó, ez könnyű lesz, aztán megijedsz, mert ott vannak a számok.
3: Nem azt kell mondani, hogy könnyű lesz, hanem azt, hogy meg, ne lehet, hogy nehéz lesz, de meg tudom csinálni. Tehát, hogy
2: hát te igen, azt mutattad
3: bízni.
2: Az előbb, de is ő.
3: Jó, de magadban kell bízni, és így meg a saját... Hát mondanám, hogy a saját tudásodra kell építeni, ha van, ha nincs, akkor meg azért nincs izgulni valód.
2: Na. Magamban bíztam. Elejétől fogva. Hát nem tudom, hogy ez megvan-e valakinél, vagy nem. Minden esetre én az ének érettségét várom, azt akarom kipróbálni majd itt veletek.
3: Azt,
2: egy béres legényt jól lenyomok itt.
3: Igen, igen. Holnapi műsorban lesz tangens függvény és másodfokú egyenletnek Pitagorasz tétel.
2: Kotangenst akarok.
3: Tangens-kotangens. Mit jelent, azt már nem tudjuk, de volt ilyen, igen.
2: Jó, itt egy csomó minden lesz, amiben szerintem holnap bele fogunk sülni, tehát hogy izgalmas lesz. Szóval, hogyha valaki ma teljesíti a matek érettségét, és szeretné megtudni a hivatalos megfejtéseket és megoldásokat, az nem minket hallgasson.
3: Hát, vélhetően azért mi inkább el fogjuk poénkodni ezt az egészet, mert mondjuk úgy, hogy azért a matekból a tudásom az nem annyira közelít a magyarból meg a töriből megszerzett tudásanyaghoz.
2: Szerintem már a tudással is fölülőttél, tehát hogy így a sajátomból indulok ki.
3: Megérzés.
2: Azt nem tudom, hogy itt az érettséginél is úgy van-e, mint a matek könyvben, mert arra emlékszem, hogy ott, hogyha hátralapoztunk, ott volt a megoldás.
3: Szerintem itt nem.
2: Keresztrejtvényben is ott van. Nincs ilyen, hogy valahol a pozol is ott a megoldás?
3: Nem, itt ezt nem annyira így szokták csinálni.
2: És fejtsd ki, hogyan jutott el a megoldásig, számolással.
3: Úgy igen, mert okos vagyok, hogy egyszer csak beírod ezt így.
2: Azt egyébként soha nem értettem, hogy ezt miért nem fogadják el, hogyha megvan az eredmény, de nincs ott a számítás, és a betippelem.
3: És az eredmény az csak egy pont, tehát olyan nagy része az inkább a levezetés. Minden esetre én remélem, hogy azért a volt osztályfőnököm hallgatta a műsort, és hallotta, hogy azért a magyar tudásom az még nem tűnt el, szerencsére.
2: De annyira büszke vagy magadra, még a töri lenne izgalmas, csak az a baj, hogy ott viszont, hogyha égünk, az nagyon ciki. Tehát, hogy ott Roland nagyon menő lenne, az nyilván így van, de hogyha ott nem tudsz valamit, az már gáz. Vagy gáz, egyébként ez is egy jó kérdés, mert ugye ma már minden itt van a zsebünkben. Tehát másfajta tudás kell ma már.
3: Igen, ma már leginkább ugye azt kell tudni, hogy honnan, hova kell nyúlni, honnan kotord elő, honnan szedd elő azt a megfelelő tudást. Tehát egészen más. És ugye ehhez is próbál ez az újfajta érettségi talán egy picit jobban alkalmazkodni. Nálunk ugye még nagyon masszívan rámentek annó a lexikális tudásra, de hát látod, meg is ragadt a fejembe egy csomó ilyen, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy hülyeség, tehát mondjuk úgy, hogy kevésbé használt tudásanyag, tehát például az, hogy az eposzi felsorolás az enumeráció, az életben nem használtam, de tudom.
2: Na jó, viszont ha már itt tartunk, akkor itt is van kétféle agytípus. Tehát akkor valószínűleg te az vagy, aki megnézel egy filmet, vagy elolvasol egy könyvet, és utána emlékszel rá, és tudod, mi történt. Ha én megnézek egy filmet, én másnap már újként tudom újra megnézni. De ez komoly, ez most viccen kívül. Tehát, hogy én is megtanultam, mert ötös volt az érettségim, de sokkal kevesebb dolog maradt meg azokból, amiket én ott megtanultam. Ugyanez, napi szinten jártam Székesfehérvárra Budaörsről, amikor főiskolába jártam, ugyan nagyon nem napi szinten, két napi szinten, de minden alkalommal nekem új volt az útvonal. De mindig néztem ki, és az is ott, az mi az? Jé. És hogy én ezeket így elfelejtem. Tehát, hogy az egy dolog, hogy be tudod magolni, de neked valamiért megmarad, nekem valamiért nem.
3: De az a jó, hogy akkor minden héten láttál új arcokat magad körül, nem?
2: Ja, mindig, abszolút, de ez a mai napig így van.
3: Szép dolog. Mi lesz 30 év múlva?
2: Rohadt nagy bajok. Egyébként azt veszem észre magamon, hogy a régi, tehát a távoli memóriám is gyengül, és a közeli memóriám is rossz.
3: És ez még az a jó, hogyha ez párosul mondjuk egy, tehát a rossz névmemória, egy kellően rossz arcmemóriával is.
2: Ez vagyok én. Hello.
3: Na, és ő így él. És még mindig 40 alatt van.
2: Itt vagyok, működök, élek, annyi, hogy relatív hosszan tudok elbeszélgetni emberekkel, anélkül, hogy tudjam, hogy kivel beszélgetek, de ez pont tegnap néztem, egy ilyen kínos helyzetet láttam az utcán, hogy ott volt egy nő, meg egy másik, beszélgettek egymással, és azt mondta az egyik nő a másiknak, hogy na, te meg még mindig nem tudod, hogy én ki vagyok. Ú, de utálom ezt hallani valakitől. Én most megmondom, hogy persze, hogy nem tudom, hát most kit érdekel?
3: Akiről tényleg nem tudod, hogy kicsoda.
2: Persze, hogy nem, csak ez a fölény, hogy ő meg tudja. És akkor ez a fölény, amit te is most kifejeztél velem szemben az irodalom érettségén.
3: Ilyenkor mondd azt, hogy én annyira egyedi vagyok, hogy engem sokkal könnyebb megjegyezni. És akkor még szimpatikusabb leszel.
2: És nem is azudok, amúgy nem azudok.
3: Ugye, még szimpatikusabb leszel a másiknak. Na, ami viszont tényleg szimpatikus lehet, az a játékunk, 4 darab belépő a tét, Molta Tabánya KC Ferencváros, férfi kézilabda bajnoki, holnap este 7:30-tól, Tatabányán, a multicsarnokban.
2: Úgyhogy Roland, kezdődjön az enumeráció.
3: Jöjjön a felsorolás? Így van, hozzuk a kézi vagy kamu játék sztoriait, 2 igaz, 1 viszont kitaláció, utóbbira kell rájönnötök, hogy melyik. A jelű történet, hát igazából most egy kvázi ez egy állítás, a dán Mikkel Hansen a 2019-es VB-n 72 góllal gólkirály lett, arannyal koronázva a dán álmot.
2: B-sztori, az elmúlt két férfi kézilabda világbajnokságon ugyanaz a játékos lett az MVP.
3: Illetve a C-jelű történet, a német Johannes Golla edzésen pizzával letette a kapust, hogy lassabb legyen a reflexe. Szerintem a mai kifejezetten könnyű. Írjátok, hogy szerintetek melyik a kamu, A, B vagy C, és mindenképpen legyen benne az üzenetben a saját nevetek. 0620 978 978.
1: Hey guys, my name is Sebastian. I'm Victor, and we are Jubal.

0: 8:22, Andi, Roland, Ádi, Buenos Morgan, mindenkinek.
1: Mindenkinek? Biztos? Biztos?
0: Várjál.
1: Nem teszünk kivételt?
0: Az érettségizőknek tuti, hogy Buenos Morgan, a dugóban állóknak tuti, hogy Buenos Morgan, kit rekesszek ki? Valakit akarok utálni, várjál. Ki legyen az, akit ma utálunk?
1: Aki fölveszi a szandált, bárhogy.
0: Zoknival.
1: Hát, zokni nélkül bárhogy.
2: Tehát, de... Nem, az zokni a legnagyobb bűn. A szandállal nincs.
1: De férfi ember lábán a szandál önmagában szerintem merénylet az emberi közízlés ellen óvodáskortól fölfele.
0: Én a szandál zoknisok ellen vagyok, tehát hogy én olyan szinten, hogy én meg is szólom azt, akin ez van. Tehát ez nem csak a háta mögött,
2: de hanem... szólsz neki?
0: Leállok vele beszélgetni, hogy szerintem ez felháborító, mert tudod, mi a legnagyobb bűn? Az, hogy a szandál zoknisok gyereke is szandál zoknis lesz.
2: Na
0: és
2: jó.
0: Az egy dolog, hogy kiskorban az van. De hogy hagyja, hogy még utána is szandál zoknis legyen. Uh-huh. Na, az a felháborító. Tehát, hogy én sok divatba kit elnézek, és most a Mi Böki a Csőrünket rovatban vagyok, de a szandál zoknisok terjedése a világon kusztustalan.
1: De várjál, és már láttam mindenféle kombinációt, mert ugye a klasszik, az a fehér frotír zokni, ugye tudjátok. Uh-huh, de láttam igen. Már fehér bokazoknival, de láttam már fekete zoknival is. Tehát, hogy nyilván azt mondta, hogy nagyon gáz a szandál zokni, fehér zoknival, úgyhogy fővette fekete zoknival. Ugyanolyan rossz.
0: És van az elfajzott, aki tanga papucsot vesz zoknival.
1: Igen.
2: Ne, volt, láttatok olyat?
1: Igen.
2: Úristen.
1: Igen, láttam olyat is. Igen, igen.
2: Hát az még kényelme, eleve a tanga papucs kényelmetlen, ezt
0: jaj,
2: tudjuk.
0: És a kifogások.
2: Egy olyan márka van, ami szerintem... De egy olyan márka van, amiben
0: tanga
2: szerintem...
0: Párti vagyok. Nem,
2: köszönjük, Ádi.
1: De papucs nélkül.
2: Információ.
0: Ja, azt akartam mondani, hogy a legfelháborítóbb
1: nyáron
0: ebben...
1: Nyáron rajtad, a lábadon is tanga van neked.
2: És amikor... te nem engedi, hogy befejezzem a mondatot.
0: De hogy engedem,
2: mindegy,
0: nem fogom, ezt nem fogom engedni, mert hogy a legfelháborítóbb, most böki a csőrömet, hadd bökjem el, hogy elkezdik magyarázni. Hogy mert, hogy izzad a lábam. Hát csúszik az izzadt lábamon a szandál. Nem akarom tudni, hogy mit pálik be.
2: Vannak olyan lábdezodorok, amitől nem fog csúszni, csak mondom. Tehát ez már nem lehet kifogás.
1: De hogy csúszna, érted? Tehát csak hogy csúszol le róla az a szandál a francba.
0: Pontosan.
1: Hát, komolyan, gyerekek. Nem, tehát szerintem a szandál az önmagában. Tehát, hogy de papucs, van cipő, járjál mezitláb. Tehát, hogy annyiféle variáció van. Csak ne vegyél föl szandált, könyörgöm férfi ember létedre.
0: A szandi az a bolondos szívek óta minden formában rossz. Az még oké. Az még oké. De a hordott szandi az nem. Gyereknél cuki, elfogadom, gyereknél jó a szandál.
2: Meg ott van funkciója,
0: is,
2: tehát, hogy ezeken a motorokon tudjátok, mert úgy szoktok általában megállni, hogy így végig húzzák így a lábuk elején, tudod, tehát ott azért van értelme ennek az oknének, én akkor jöttem rá, amikor a barátnőmnek gyereke lett, hogy ő is ráadta az oknit, és akkor utána láttam, hogy végig húzza a lábát a járdán, és mondtam, hogy áha, szóval most már mindent értek.
0: Elképzeltem egy szandálzoknis hárlist. Jön így a szakállában, fehér zoknik is. Ez egy bőrszandál, ha nem a gumis verzió.
1: Ja, igen, még az is szép lenne. Nem, szóval a gyereknek egyébként azért is tényleg praktikus a szandál, mert ugye a papucsból ők kilépnének, tehát hogy ott azt mondom, hogy tényleg, de hogy iskoláskortól nem. Onnantól már tud az a fiúgyermek hordani frankon papucsot, meg egyébként, ha nem papucsot, akkor meg hordjon cipőt. Pont. De hát ugye vannak még divatban, akik, tehát közeleg a jó idő, pont mondtam neked, hogy itt ezzel nyitottam reggel a műsort, hogy tegnap láttam egy ilyen hölgyet, hogy tehát, hogy a cica nadrág az egyébként klassz lehet, bár nem mindenki van azzal tisztában, hogy azt nem biztos, hogy önmagába kellene hordani, hanem egy ruha alá, ugye, inkább ilyen leggingsként, de hogy cicanadrág, literes bugyi, narancsbőr, minden átlátszik, érted? Minden!
0: De igen, ez
2: a nagymama bugyi volt régen, most már literes bugyi.
1: Hát, behívd, ahogy akarod, de érted, melyikre gondolok.
0: És az egy dolog, hogy például a Rolandnak jól áll.
2: A literes bugyi, vagy a
1: cicanadrág.
0: De hogy itt megállapítottuk
1: a... És a szőr is így kilóg belőle, tudod.
0: Megállapítottuk a teve vonatkozást is, a narancs vonatkozást is, ezek a spanyol dubajozók, egyszerre teve, egyszerre narancs, tehát így kitaláltuk a műfajt. De hogy ezek az emberek nem néznek bele a tükörbe otthon, hogy ez rájuk nézve gáz?
2: Narancsbőrrel nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy most
0: de nem hordasz cicanacit.
2: Nem, de ugye a rövid nadrágnál is mindig ezt hozzák fel, hogy az ne vegyen föl, akinek van narancsbőre. Ez hülyeség.
0: Nekem tehát, van pocakom, és nem hordok
2: csinálni.
0: Haspólót.
2: Na jó, de érted, tehát a narancsbőrrel a nő nem tud mit kezdeni. Az egy biológiai folyamat, lehet
0: én
2: rajta
0: tudok
2: javítani,
0: a
2: de nem sokat. Tehát, hogy érted, most én a rövid nadrágra gondolok.
0: De az esetet, a semmi de, baj, az a nyilván semmi baj.
2: De
0: a
2: ha hát is látszik egy ilyen cicanadrágon, mondjuk van, ami olyan, hogy mondjuk hosszú, ilyen nagy pólóval veszed föl, és akkor is látszik a narancsbőröd, azzal nem tudsz mit kezdeni. Tehát ezt ne kritizáljuk már, mert ezért nem mernek fölvenni bizonyos nők rövid nadrágot nyáron. De miért ne vehetné fel? Tehát nem tud ezzel mit
0: kezdeni. Teljesen igazad van, én nem erről beszélek.
2: Viszont azzal egyetértek, hogy igen, tehát ne vegyünk fel, ha akkorák vagyunk, cica nadrágot haspolóval, mert nem biztos, hogy jól fog kinézni, és ráadásul ugye az anyag nyúlik, tehát ezeket az anyagokat nem olyanból csinálják, hogy ez vastag legyen, mert a tér itt maximum, de hát ezt meg nem vezem föl nyáron, és ugye ha nagyobb a feneked, akkor nyilván az anyag ott az meg fog nyúlni, tehát át fog látszani.
1: Na ez igen, és ezt akartam én, tehát nekem nem a narancsbőrrel volt bajom, nekem azzal volt bajom, hogy rengeteg nő úgy vesz föl cicanadrágot, hogy ott minden átlátszik. Tehát, hogy ezt is mondtam, hogy ők nem úgy veszik föl, hogy ruha alá, hanem hogy úgy veszik föl ezeket a cicanadrágokat, hogy ott minden is látszik, a narancsbőr, a literes bugyi, a minden is látszik adott esetben. Tehát, hogy könyörgöm, ha annyira átlátszó ez a cicanadrág, akkor egy hosszú ruhával. Pontosan erre akartam én is felhívni a figyelmet.
0: Egyébként pont erről beszéltünk szerintem mindannyian ennél. A másik, ami itt téma, vagy így felháborító tudhat még lenni szerintem, az, hogyha valaki nem feltétlen a helyszínhez megfelelően öltözik. Tehát a tegnap én, amit láttam konkrétan Budapesten, utcán, fürdőnadrágban sétáló pocakos bácsi.
1: Fecskében?
2: Fecskében?
0: Nem, legalább az nem. Az nem, tudod, ez a régi Adidas rövid nadrág, de a rikítós fajta, az a nylon.
2: Egy bácsi, ebben
1: szóval. Hát az nem fürdőnadrág, hát az rövid nadrág.
0: Nekem ilyen Roland korú volt.
1: Most erre majdnem mondtam valamit, jó, hogy nem, mert élőadásban vagyunk. De hogy az nem fürdőnadrág, nem, az a régi típusú rövid nadrág.
0: Hát az igen, de kvázi medencébe mennél vele.
1: Utcára nem.
0: Hát utcára biztos. Vagy ha felveszed, akkor vegyél fölé valamit. Hát erről beszélgettünk a múltkor a Petrával, hogy én kérdezgettem tőle, egyre népszerűbb az, hogy az emberek az utcán meg helyeken melegítőben jelennek meg. Hogy ez gáz vagy nem gáz? És akkor ő mondta azt, és ő azért jobban ért az ilyen dolgokhoz, mint én, hogy van az a szint meg fajta, ami nem gáz. De a legtöbb gáz. És megnéztünk 10 embert melegítőben, abból 9 gáz volt. Tehát olyan, amiben én régen nemhogy oviba a szemetet levinni nem vittem volna le. Van olyanom, de pizsinek használom. Tehát egy nyúlt, trottyos melegítő naci, az ma trend.
1: Uh-huh. Az a baj egyébként, igen.
0: De nem jó ez.
1: Nekem se tetszik, én se hordtam soha melegítő nadrágot, meg soha nem jártam melegítő nadrágba, iskolába se, meg aztán dolgozni se. De egyébként manapság én is azt látom, hogy eléggé elterjedt, különösen a fiatalok körében.
2: Én szoktam melegítőbe járni, ide is egyébként.
0: Jó, de te nyilván kivétel vagy.
2: De, persze.
1: De vannak a normális melegítőnadrágok.
2: De most már tudom, hogy mit gondoltok, amikor melegítőbe megjelenek.
1: Nem, rajtad jól áll. Tehát de vannak a normális melegítőnadrágok, amikkel egyébként nincsen gond szerintem. Viszont van olyan is, ami tényleg olyan, hogy hát nem nézett ki belőle, hogy sportoláshoz vette föl, meg nyilván nem, tehát nem úgy van fölöltözve. És olyan tényleg kicsit olyan igénytelennek hadd, de én ezt nem húznám rá csak a melegítőkre, hanem úgy összességében azért úgy sokszor látszik, hogy vannak szettek, amik olyan igénytelennek hatnak. De egyébként vannak ilyen nagyon megosztó ruhadarabok, és most itt hadd hozzam fel például pozitív példának a Kittit, mert ugye a párduc minta is szerintem olyan, ami nagyon megosztó, és a Kittinek például tök jól
2: hát
1: áll, a nemes
2: jól
1: Kittinek.
2: Áll, igen.
1: De hogy vannak akiknek, meg a Peggy Bundynak, tehát hogy nekik kettejüknek körülbelül, de hogy egyébként egy csomó nőnek meg nem áll jól a párduc minta, de rengetegen hordják.
0: Igen.
1: Várjál, ami még másik ilyen, bocsánat, csak elfelejtem, azért vágok közben, az a terep minta, de azt leginkább pasikon, tehát azt általában ők hordják. Múltkor láttam egy ilyen idősebb bácsit, nagyon cuki, terepmintás halászsapkában. Na az azért úgy kemény volt.
0: Jó, ezek a halászmellények is milyen jók, de van terepmintás rózsaszínben is csajoknak, azzal max, hogy a plázába olvadsz be.
2: Igen, de ezek régen volt egy ilyen nagy divatja ennek a mintának, így nagyon-nagyon régen, egy ilyen 20 évvel ezelőtt szerintem. De most már ez gáz. Tehát amikor, hát a halász mennek, akkor vegyék fel, vagy nem tudom, ilyen erdei túrára.
0: És küldjenek neked képet, mert imádod.
2: Persze. De hogy utcára érted ilyet fölvenni?
1: Hát de gyerekek, van ez a csajoknál, oké, van ez a rózsaszín terep, mint a rózsaszín terep mintás felső, ezzel a milyen szultán nadrág, vagy minek nevezik?
2: Ja,
1: azzal kombinálva,
2: igen,
1: tudjátok, ez a neten gyakran szemben 20 évesen 3 gyerekem van kezdőszett, ugye? Na, ott láthatni ilyeneket.
0: Na jó, akkor egy pillanatra legyünk önkritikusak is, jó? Tehát, hogyha most egy olyan divatbakit meg kell fogalmazni, ami ránk jellemző, akkor mit mondanátok? Azért nálunk is lehet szerintem ilyeneket előszedni, meg előkaparni. Én magamnál valószínűleg azt mondanám, amit nem vagyok hajlandó elengedni, nyáron tanga papucs. Tehát, hogy az
2: abba
0: nálam
2: fogsz járni.
0: Alap. Egyébként tavaly ide még nem mertem jönni úgy, mert
2: igen,
0: úgy
2: nem
0: voltam
2: láttalak
0: bele.
2: Még tangapapucsban, de...
0: Tavaly ide még nem mertem úgy
2: biztos,
0: jönni.
2: Biztos, hogy szeretnélek.
0: De idén nem. Fogsz látni.
2: Figyelj, nem lehetne, hogy hagysz itt egy cipőt, és azt fölveszed?
0: Sajnálom, sajnálom.
1: Benti papucsot.
0: Sajnálom, de amint megláttam a Tomi Crocs-át, úgy voltam benne vele, hogy
2: de
0: idén bejövök.
2: De Tomi van zokni, érted? Úgy veszi
0: fel a Crocs-t. A tangapapucs zokniban. De idén látni fogsz tangapapucsban, ezt most elárulom.
2: Hát ez remek.
0: Ti jöttök divatba kival.
1: Sőt, Netszkan is nyelven is, abban is szeretnék.
0: Hát abban már látod. Ja. Te még nem?
1: Roland? Nekem a teljes fiatalkorom egy nagy divatba ki volt.
2: Én hát azok gondolom, az ingek amúgy, igen. Tehát igen. Az katasztrófa.
1: Igen, ma már egy jóval letisztultabb stílust képviselek. Azért még van egy-kettő olyan, például van néha otthonra még fölveszem, ez a, hát ilyen térdigérő, de ez a kockás nadrág. Na, utcára már nem mennék benne. Na, az például egy nagy divatba ki. De megvettem.
2: Nem tudom.
0: De na, csak egyet, hát vállalj be valamit.
2: De nem tudom. Mi lehetne? Én nem veszek fel cicagatját utcára. Otthon. Fölveszem a cicagatját. Csak úgy.
1: Én nem.
0: Nyissatok rá Andira, hogyha érdekel ez.
1: De biztos, belőle? De egyébként biztos, hogy van olyan, amit mondjuk más azt mondaná, hogy figyelj, gáz, igen, tehát nem tetszik. Ízlések igen. És pofonok, tudjátok. Tehát hogy biztos, hogy van olyan pólóm, vagy nadrágom, vagy ingem, vagy bármi, amire más azt mondaná, hogy figyelj, nekem ez nem jön be.
2: Például ezek a baggy nadrágok, azok ugye nőknél annyira nem népszerűek, mert hogy ugye ilyen nagy, meg tudod, ha 6-szor nagyobbnak mutat. Például én azokat szeretem, mert kényelmes.
0: Én meg tökre szeretem a Máriós vagy Herzog Ricsis ilyen csíkos dolga, de azért mit kaptam, mikor én ezt a múltkor fölvettem? Pedig szerintem jól áll.
1: Egyébként a mai fiataloknál ezek a bőgatyák nagyon mennek. Mm-hmm. Tehát tizenéveseknél, fiúknál is, lányoknál is, és egyébként mindegy, hogy milyen az. Tehát lehet, hogy tök vékony, meg egyébként lehet egy jó alakú fiatal lány, és akkor is fölveszi ezeket a bőgatyákat.
0: Egyébként tudod, mi ebben a legérdekesebb nekem? Hogy amúgy nem nagyon érdekel. Tehát, hogy nem foglalkozom vele, nem nézek utána, nyilván mindenki sejt így a valak fekete pólomból, hogy nagyjából mennyi időt szánok én erre a műfajra, meg erre a dologra, de hogyha hiba van, ilyen, amiket most soroltunk, az egyből szemet szúr. Tehát, hogy nem egy olyan vagyok, aki ezzel foglalkozik, de mégis, hogyha valami nem stimmel az utcán, azt meglátom.
2: Ha ilyen nagyon kirívó, azt veszed észre, mint mondjuk igen. Ez a szandázok.
1: Igen. És egyébként nem tervezel, ha már tanga papucs, egy kicsit lazulni nyáron, színes pólók mondjuk.
2: A Lackó ad neked kölcsön biztos egy ilyen havai inget.
0: Vegyek egy pirosat, vagy mi?
1: Hát nem, te nem vagy az a pirosas alkat szerintem.
0: Milyen alkat vagy? Milyen szint adnál rám?
2: Kék, egy ilyen kis királykéket szerintem.
1: Kékes, igen, az mondjuk inkább, azt inkább el tudom képzelni.
0: Lazuljak el nyára.
1: Zöldes vonalat is el tudok nálad képzelni, ezzel a kicsit ilyen edsirenes dologgal.
2: Fehér.
1: Ja.
0: Ajaj.
1: Valami drop esetleg ilyen, az a színvilág.
2: Nem, az nem jó, az sápítaná.
1: Nem, a sápítaná, igen,
2: inkább
1: tényleg.
2: A fehér, mert az...
0: Hogy jutottunk ideig?
1: A végén meg... Látom?
2: Elmegyünk veled vásárolni, elviszünk.
1: Divat tanácsokat fogunk adni neked.
0: Jó, csak fizessetek is a végén.
1: Na, írjatok. Forrás Rádió.

0: Dinosz Morgan, jó reggelt mindenkinek, 3:49 lesz 3 perc múlva, Andival, Rolanddal itt ülünk a stúdióban, és hát eddig szóltunk az érettségizőkhöz, akik egyébként 42 perce már írják a matekot.
1: Nem, 9-től kezdik, nem? Tegnap is belefutottunk ebbe.
0: 9-kor kezdődik, csak elnéztem az órát, mert rossz vagyok matekból. Akik 18 perc múlva.
2: Jó lesz, már
0: akik 18 perc múlva írják az érettségit, akik már 42 perce írják, azok csalnak. Tehát, hogyha ilyet láttok valahol, akkor csapjatok a kezére. Viszont most szólunk hozzám, meg hozzá drága hallgató, hogyha buta vagy. Mert most a butákat szeretnénk megszólítani ezzel a rovattal. Nyilván, hogyha okosabbak is hallgatják, akkor ők majd együtt gondolkozhatnak, de elsősorban most a hülyékhez szeretnénk szólni itt az éterben.
1: Ez igazán kedves, igen. Nem, egyébként szerintem ez az egész egy baromság lesz, amiről most beszélni fogunk.
0: Ja, persze. 7 kifejezést hozunk, amit csak egy alacsony intelligenciával rendelkező ember használ, ő viszont állítólag észre sem veszi. Jó, ezzel kapcsolatban annyit elmondok, hogy a cikk komolyságát, meg amit az előbb mondtam, azt abból szűrjük le, hogy a glamour kutatását fogjuk elemezgetni.
1: Tudományos szaklap.
0: Így. Az. De minden esetre érdekes ezen elgondolkozni, és az is kiderül majd közben, hogy vannak köztük olyanok, amiket mi is használunk, meg azon is elgondolkozhatunk egy kicsit majd mi itt a stúdióban, hogy akad-e olyan, amiről elmondhatjuk azt, hogy a kevésbé intelligensek használják, tehát hogy tudnánk-e jobbakat találni, mint ebben a kutatásban. Itt a lista, kezdjük az elején. Az első a nyilvánvalóan.
1: Ezzel mi a baj?
0: Azt írják, hogy akkor használják, amikor valaki nem akar, vagy nem tud érvelni, és inkább lezárja a témát. Tehát, hogy ne egy ilyen átkötőként képzeld el a dolgot, hanem amikor mondasz valami dolgot, és akkor én azt reagálom rá, hogy nyilvánvalóan. Tehát például itt veszem elő a cigit a mélygarázsban, és te rám szólsz, hogy itt nem szól dohányozni, és én gyorsan zsebrevágom a cigit, és azt mondom, hogy nyilvánvalóan.
1: Igen, tehát amikor pusztán ennyi a reakció, azt úgy el tudom képzelni, hogy az valóban azt jelenti, hogy nem tud a másik érdemben reagálni. Ez oké, de hogy ettől függetlenül önmagában az, hogy valaki használja a nyilván vagy a nyilvánvalóan kifejezést, az nem a butaságnak a jele.
2: Szerintem sem. Meg hát most van, amikor nem is akarsz egyáltalán érvelni.
0: Ez nyilvánvalóan.
1: Andival az antiszociális énje tör elő, tudod? Ő tudna válaszolni, igen, csak nem akar.
2: Csak nem akarok. Hát igen, de van olyan, amikor azért mondom.
0: Jó, de a nyilvánvalóant mondod amúgy, mert én ezt nem szoktam.
2: Én a tehát nyilván.
0: Ez olyan szó ez a nyilvánvalóan, hogy ezt így nem használja egy ember.
2: Kicsit olyan modoros,
1: nem? Aha. Nyilvánvalóan. Próbálsz egy kicsit okosnak tűnni. Nyilvánvalóan.
0: Igen. Nyilvánvalóan. Jó, hát igen. Na, a következő. Tudod, mire gondolok?
2: Hát de ezt akkor is szoktad mondani, amikor mondjuk nem jut eszedbe valami, és ugye a beszélgető partnerettől akarsz segítséget hérni, hogy tudod, az amire gondolok.
0: Mit csinálnak az izéért, tudod? Ja, én engem egy dolog szokott zavarni, és egyébként apa néha használja, de ott annyira nem, de volt olyan tanárom, aki használta rendszeresen, és ezt én nem szeretem, de nem azért, mert nem tartom intelligensnek a másikat, hanem mert egy kicsit ilyen valamiért a lekezelőséget érzem benne, amikor elmondja a mondatot, és úgy néha ilyen kötőszónak azt használja, hogy tudod?
2: Ez de engem valamiért zavar. De nem mindegy, hogy mondod, nem?
0: Az is igaz, de még hogyha másképp mondod, akkor is nekem ilyen furcsa.
1: A mai fiatalok egészen mást használnak kötőszóként, de azt nem tudom adásban elmondani.
0: Ne. Az nincsen benne a hétben.
1: Erre azt kellett volna reagálnod, nyilvánvalóan.
0: Csak úgy mondom, ezt abban az esetben, hogyha kimondottan a véleményének a súlyát próbálja utólag csökkenteni, hogy ne vállaljon érte felelősséget. Ezt csak úgy mondtam.
1: Én azt szoktam mondani, hogy elmondom a véleményemet, ha valaki tanácsot kér, vagy nem tudom.
0: Ez olyan, mint az én időjárás jelentésem.
1: Vagy nem tudom.
0: Ez olyan, mint ahogyan én időjárás jelentek, hogy 18 fok van, vagy nem.
2: Vagy ennyi. Még azt is hozzáteszed, hogy vagy nem tudom, ez a te döntésed.
1: Igen. De ahogy érzed.
2: De ahogy érzed, igen.
0: Jó, de ezt is lehet úgy mondani, azt én csajosan, Andi biztos tudja, hogy legyen benne az irány, hogy okosan mit döntenél, nem? Tehát, hogy tudnád úgy mondani, hogy a te döntésed, nem tudom, de ezt te tudnád.
1: Az ilyen, várj, az már nagyon-nagyon, ha egy női szájból ez is, hogy a te döntésed, akkor igazából neked nincs döntésed.
2: Nincs, igen.
0: Igen. A következő, ezt mindenki tudja. Jaj, amikor érvelésben van, na itt érzem először azt, hogy ebben már van valami. Tehát, hogy amikor valaki érvek helyett azt mondja, hogy ezt mindenki tudja, az már gáz.
2: Hát, ha érvelésről van szó, akkor igen, abban az esetben.
1: Hát lehet, vagy, azt úgy használni, lehet, hogy az, igen. Ez evidens. Az is tipikusan olyan, amikor evidens, nem tudsz mellette érveket felhozni.
0: Tudva lévő.
1: Tudva lévő. Jaj, na ez tényleg modor. Nyilvánvalóan, hiszen ez tudva lévő.
0: Jó, tehát akkor találunk mi jobbakat is ennél. Nevet sértésnek, de. Hm? Amikor, jaj, ezek a tipikusok, ez hogy a...
1: Nem akarlak megbántani, nem akarni, de. De most igen. Megfoglak.
0: Tudja, hogy megbántalak vele, hogyha azt elmondom. Mm. Ezt nem úgy gondolom, de. Az is ilyen, nem? Tehát, hogy amikor érzed azt, hogy most valami olyat fogsz mondani, ami vagy gúnyol, vagy bánt, vagy sért, vagy sebez, és azért elé teszed ezt, hogy bevéd magad. Hú, ezt hogy utálom? Amúgy ez nem biztos, hogy a intelligenciával összefügg, ez inkább egyfajta narcizmus, vagy bunkóság, vagy nem tudom, amikor fölé érzed magad a másiknak.
1: Ez a kettő együtt szerintem valahol.
0: Na jó. Mindegy. Amikor egy vitát, vagy valamit lezár, ezt is lehet csajosan mondani.
2: Hát de ezt azért használjuk elég sok esetben, meg amikor tényleg itt ebben az esetben van az, hogy amikor már nincs kedved, meg erőd érvényesíteni az akaratodat, vagy a bármit, akkor szoktam azt mondani, hogy mindegy. Vagy igen, ha nem akarod még egyszer, vagy ha nem akarom még egyszer elmondani harmadszorra is, amit akarok, akkor azt mondom, hogy inkább tudod ez
0: igen, a... És az a jó ebben, hogy az Andinál ezt a köszönésnél elérheted. Szia, Andi! Mindegy.
2: Nem igaz.
1: És tényleg is van egyfajta olyan hangsúly, ahogy ő ezt mondja, de ezt már minden kolléga ismeri szerintem, és tudja, jó, akkor most Andihoz nem szólunk.
0: Becsukjuk az ajtót, hagyjuk, hadd dolgozzon. És az utolsó az ez van. Passzív beletörődés, amikor valaki nem keres megoldást, vagy változtatási lehetőséget, hanem azt mondja, hogy na ez van.
2: Hát én ezt sem mondanám feltétlenül annak, hogy most ez a butaság jele. Mert hogyha valamit így tudatosítasz, hogy hát jól van, ez van, majd meglátjuk, mi lesz belőle, vagy hogy... Tehát, hogy nem feltétlenül ez egy ilyen rossz dolog, én azt gondolom. Mert lehet ennek egy jó érzete is olyan szempontból, hogy nem akarsz vele foglalkozni, mert most jelenleg nem hat az életedre. Majd később kiderül, hogy mi van, akkor szóltad, hogy hát ez van, ez történt.
1: Vagy pusztán nem tudod befolyásolni, és nem akarsz egy ilyen dolog miatt idegeskedni, hanem igen. Egyszerűen elfogadod, és ezért mondod, hogy ez van. Szerintem a legveszélyesebb szó amúgy kimarad belőle a felsorolásból.
0: Na melyik?
1: Ami nem a butaságra utal, hanem tényleg veszélyes. A semmi. Női szájból.
0: Jaj! Andi, mondd kérlek!
2: Ezt is lehet többféleképpen ezt mondani.
1: 42 féleképp tudja mondani az összes nő, abból 41 halálos.
0: Mi a baj, Andi?
2: Ezt is szoktam, a mindegy mellett ez a másik.
0: Mi a baj, Andi?
2: Semmi.
1: Semmi.
2: Meg lehet ugyanúgy semmi, vagy úgy mondod, hogy semmi.
1: Az a kicsit ilyen csöndes gyilkosos. Jó, de szerintem az a leghalálosabb.
0: Amiben szerintem mindannyian egyetérthetünk, hogy ennek az egésznek semmi köze az intelligenciához.
1: Én nem tudom,
0: tehát, hogy ez nem intelligencia kérdés.
1: Nem. Tehát, hogy itt valakinek már nagyon nem volt miről írnia.
2: Uh-huh. Igen, és kitalálta ezt.
1: És kitalált egy ilyet.
0: Lehet, hogy a buta írta. Nem tudom ki írta, tényleg nem akarok senki ellen támadni, de hogy ez ilyen szinten nem stimmel. Nekem egy dolog jutott eszembe még, a feleségemnek volt olyan főnöke, aki ez bement, és elé akart tárni egy problémát, el is mondta, hogy mi a gondja, és a főnöke azt a választ adta, hogy ennél momentán legalább 3 fontosabb problémám van. Uh-huh. És elküldte. Az ilyen jó, nem?
2: Köszönjük szépen.
1: Nem volt túl empatikus.
2: Nem.
1: Az úriember vagy hogy volt?
0: Úriember. Na és itt kimondtad nagyjából, tehát hogy itt is valahol vagy az empátiát, vagy a felérendeltséget, egyfajta manipulációs célt, vagy leuralást, azt jobban érzek, mint azt, hogy itt bármint az intelligenciáról elmondott volna ez a néhány kifejezés.
1: Nyilvánvalóan.
0: Jó, akkor lektoráltuk. Köszönjük szépen. Ez van.
1: Tudod, mire gondolok. Mindig veled.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, matematikából csak nem 80 ezeren érettségiznek a mai napon. Földrengés volt Kelet-Horvátországban, ma Esztergomban várják a véradókat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi. Az oktatási hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 71.559-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak. Másnap történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák, május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en, május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek, közölte a hivatal. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földrengést mértek ma hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre észak-észak-keletre, a Kopács-Sirét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopács-Sirét területén volt, hipocentruma, vagyis a föld mozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart 7,6 kilométerre és Kiskőszeg 9 kilométerre voltak. A földrengés intenzitását az epicentrumban az európai makroszeizmikus skála szerint 5-ös fokozatonak becsülték. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Esztergomban várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között a kapcsolatok házában nyújthatják karjukat. Várja az érdeklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író-olvasó találkozójára május 6-án 17 óra 30-kor. A beszélgető partner Link Balog Erna, a Kalliope kiadó vezetője lesz. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses időben lesz részünk, de lesznek felhősebb órák is. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I és Ro-

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 9 óra múlt 4 perccel, Buenos Morgen mindenkinek, és kitartást az érettségizőknek, akik már 4 perce írják a matekot. Háj, Roland.
3: A kezdeti sok van most, tudod, mikor így végigfutod. Most ez lehet pozitív értelmű sok is, amikor végigfutod, ugye rögtön a feladatlapot, vagy hát nem tudom, hogy nálad annó mi volt. Én emlékszem, hogy nálam minden ilyesminél az volt, gyorsan végigfutottam, akkor nagyjából felmértem az esélyeimet.
2: Én többnyire megnyugodtam.
3: Ugye? Hát igen, tehát ha azt érzed, hogy na jó, ez meg lesz, akkor megnyugszol. Az jó, mert akkor, hogyha oldódik a kezdeti stressz, akkor jobban tudsz koncentrálni, onnantól kezdve szerintem magabiztosabban teljesítesz. Na de ha viszont olyan értelemben sokkol, hogy azt érzed, hogy ez necces lehet, akkor lehet, hogy még olyanokat is elrontasz, amiket egyébként egy higgadt helyzetben tudnál.
2: Egyébként ez volt ez a magasság, ez a mondjuk 5 perccel 9 után, amikor a jó matekos osztálytársaim, mondjuk a Peti, a Márk, a Robi, ők már megoldották az összeset. Nem, mert ők emeltem voltak. De hogy hadd legyek egy kicsit ilyen Horger Antal úr ellen kampányolós így ebben a reggelben. Nekem a matek érettségim anno brutálisan jól sikerült. Képzeld el, nagyon rákészültem, nagyon ráizgultam. Ahhoz képest egyébként szerintem könnyebb is volt. Ez volt az ominózus év után, amikor eltörölték a matekot, mert ugye kitudottak a feladatok, és valószínűleg itt egy kicsit szabályosabban meg könnyebbre is vették a figurát. De hogy úgy felbosszantott Tolnár József tanár úr, hogy ezt most el kell mondanom itt az éterben.
3: Jól kibeszéled névvel ráadásul.
2: Persze, mert tény, amit mondok, képzeld el, hogy ötösre álltam, tehát a két jegy között voltam, de 4,5 körül volt az átlagom, tehát azt már fölfele kell kerekíteni, és az alapján döntötte el, hogy merre kerekíti, hogy szerintem ilyen lesz az én érettségim. És azt mondta, hogy az úgyis 4-es lesz, úgyhogy 4-est adott matekból. És emiatt vesztettem pontot a jelentkezésnél. Megadhatta volna az ötöst, feleltethetett volna, bármit tehetett volna. Köszönöm.
3: Végül hányas lett az érettségid?
2: 5-ös.
3: Tényleg?
2: Brutál jól sikerült.
3: Na.
2: Aztán még talán 90% fölött is volt.
3: Az
2: de lehet,
3: jó.
2: Hogy 89, tehát valahol annak a közelében nem akarok hazudni, de hogy 4-es lett, és ez levont egy pontot a jelentkezésemből.
3: Az nagyon jó. Nekem 4-es lett a matek érettségém, igen, de még a régi rendszerben, tudod. Az ja. Még nehezebb volt, ez nem olyan, mint amit te írtál.
2: Ott még kellett számolni.
3: Ott még kellett tudni, érted? Jó, na, de hogy szóval tényleg, nekem az utolsó két évben már nem annyira volt a matek a szívem csücske, mert hogy a 11-ben rögtön jött a trigonometria. Na hát én azzal már akkor sem voltam nagyon szoros barátságban, meg azóta se. Azóta meg egyenesen nem is tudom, epét hányok ettől a szótól. Úgyhogy én 3-1-essel kezdtem a 11-et matekból, és utána így szólt a tanárnő, hogy Roland, azért úgy lehet, hogy kicsit össze kéne kapnod magad, mert egyébként előtte én ilyen 4-es-5-ös voltam matekból, csak mondom, ott a trigonometria betette a kiskaput, aztán utána fölhoztam magam 3-asra, de azt hiszem, hogy 3-as voltam az utolsó két évben, csak matekból, soha semmiből nem voltam 3-as.
2: Én emelt matekból indultam, oda kerültem be, azért, mert a felvételi a gimibe az úgy volt meghatározva, hogy nagyon sok volt benne a logika, meg a kombinatórika, amiben én jó voltam. És akkor úgy tűnt, hogy én oda vagyok való. Hát végigizzadtam azt a néhány évet, amíg végül visszavettek a gyökmatekba. Sírtam is matek órán, olyan is volt. Bevallom, férfiasan bevallom, viszont amikor visszakerültem a gyökmatekba, na ott király voltam. Király na. Voltam a vakok között, fél szemmel.
3: Mások interjúba sírnak, tehát te meg csak a matek órán értettem. Szerintem a sokkal nyugisabb helyzet, én azt gondolom. Meg egyébként a matektól volt, hogy én is írtam, de csak belülről, hogy senki ne lássa.
2: Na, de gyorsan... senkinek ne sírjon a szája, hoztunk nyereményt,
3: bizony, 4 darab, eddig még el tudunk számolni, magabiztosan. Ez lehet, hogy mondjuk így ma az érettségünk kevés lenne, de itt nálunk a műsorban
2: elég.
3: Pontosan elég, így van, el tudjuk mondani, 4 darab belépő a tét, holnapra a MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira. Fejtsétek meg, hogy a 3 kézilabdás sztoriból melyik a kitaláció aljelű történet. A dán Mikkel Hansen a 2019-es VB-n 72 gollal gólkirály lett, arannyal koronázva a dán álmot.
2: A B-sztori így hangzik, az elmúlt 2 férfi kézilabda világbajnokságon ugyanaz a játékos lett az MVP.
3: Illetve C, a német Johannes Gollá edzésen pizzával etette a kapust, hogy lassabb legyen a reflexe. Szerintem nem nehéz a mai kérdéssor. Tippeljetek, vagy ha egyből tudjátok a helyes megfejtést, küldjétek el a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 978.
0: Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszéd

itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos

0: Negyed 10 múlt 1 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, 17 perc a matek érettségizők, akik a fületekben a Forrás Rádiót hallgatjátok, a megoldás A, B, B, A, C. Itt van Andi, és itt van Roland, sziasztok, jó
1: de
0: reggel.
1: De ezért garanciát nem vállalunk, vagy ha igen, akkor Ádit lehet ja, megverni.
0: Garantálom, hogy rossz.
2: Igen.
0: Bebiztosítok
1: hallod, és ha tényleg így fog kezdődni, megjegyeztem, A, B, B, A, C, ezt mondtad. Van egyáltalán ilyen tippelős rész a matekban?
2: Nem tudom, én nem emlékszem rá.
0: Nem úgy hívják, az felelet választott.
1: Hát az a hivatalos neve, én csak tippelősnek hívtam mindig.
0: Igen, Edda,
2: és nagy részt tényleg csak tippeltünk egész végig.
0: Hát a becsapós, akkor kétszer.
1: De ha végig tippeled a B-t, akkor lehet annyi? Tehát, hogy az úgy, nem tudom ennek mi az esélye, mert ezt nem tudom kiszámolni.
0: 25% a dolog.
2: Ki kéne ezt?
1: Jaj!
0: Hölgyeim és uraim, az adásmenetben nincsen benne, de most mindent felrúgtunk itt a stúdióban, mert hogy 2 darab születésnaposunk is van.
2: Ez a zenetek.
0: Igen, gondoltam, hogy megleptük Andit is itt ezzel a kis enyhe metal beütéssel.
2: Rolling Stones. Rolandnak az a pánika fején.
1: Gyerekek, hát menjünk élő adásba.
0: Kim vagyunk videón, tehát videón is lehet minket követni, és az történik, hogy hát Andinak is, Rolandnak is születésnapja Andinak lesz, Rolandnak
1: köszönöm,
0: volt, úgyhogy kaptok egy lányosabbat is, jó, egy happy birthday-t, kis ajándékokat kaptok itt a stúdióban, felrúgtuk a teljes adásmenetet, minden kuka. És most kizárólag
1: jaj,
0: erre fókuszálunk.
1: Ezt gondolom, ezt mutassam meg, ugye? Kamerával.
0: Egy tortával bejött Kitty a stúdióba.
1: Ezt lehajtom,
0: közvetítem azoknak, akik csak a rádióban hallják. Mind a ketten kaptak ajándékot is. Itt van már náluk.
1: Ezt hogy kell kibontani?
0: Figyeljetek, most mind a ketten bontogatják. Andinak ott az ajándékán elől, a kicsoda, Andi, meséld el, mit látsz? Most már ocsúgy fel.
2: Igen, ez menni fog a táskámhoz. Hát igen, a Stray Kidsből az egyik kedvencem a Hanjin, és hát igen, az ő figurája van rajta.
1: Várjál, ki? Tomikám, te videózol? Melyik jöttök videózni? Az egyik klasszikus idézet tőlem adásban. Ezt be is tudod játszani gombról?
0: Persze, mindent be tudom. Igen, Roland elmondta a kedvenc mondatát.
1: Akinek van kedve, az nudizzon.
0: Így bizony, igen. És ez pólóra került.
1: Nyugodtan nudizzon bárki.
0: Roland melleit felülírjuk két másikkal, fölülről.
1: Hát, kicsit formásabb mellett kerültek erre a pólóra.
0: Úgyhogy ebben a formában szeretnénk titeket nagyon-nagyon sok boldog évre még biztatni.
1: Köszönöm, drágák vagytok, köszönöm.
2: Köszönjük szépen, igen, köszönöm.
0: Andi kapott másik pulcsit is, azon igen. Ki van.
2: Ezen is a Stray Kids van, csak ezen mindenki rajta van.
1: Na jó, csak te azt föl tudod venni az utcára, mondjuk én is föl tudom, mert csak nagyon furcsán fognak rám nézni.
2: Szerintem teljesen jó.
1: Az nagyon jó lesz, igen, szerintem is.
0: Kaptok egy ilyen csajosabbat is, jó. Ott a torta Kittinél, ő maga sütötte.
1: Jaj. Drágák vagytok, nagyon szépen köszönöm, Andi nevében is, csak Andi most hol még.
0: És egyébként a tortához még talán annyit, hogy egy korábbi kollégánknak a kezeműve, ezt is mindenképpen meg kell említenünk. És
1: jaj.
0: Ne aggódjatok.
1: Akkor az biztos, hogy finom, mert tudom, hogy ki
3: igen. Igen, jól gondolod.
0: Aj, de szép ez a torta, ezt mindjárt meg fogjuk enni. De csak azért, mert itt a Kitty, gyere nyugodtan a mikrofonhoz, mit csinált az Andi? Ezt meséld el, Léci, a hallgatóknak?
3: Hát az, hogy benn voltam ugye a Niki irodájába, és ott már előkészültünk, elővettük a tortát, és Andi pont a hűtőhöz jött. És
0: nyilván?
3: Igen, és akkor hallottam, hogy Andi mondja a Nikinek, hogy jaj, azt hittem, te voltál az irodában, mert ugye én hát később szoktam jönni, és nyilván furcsa lett volna Andinak, hogy mit keresek itt.
0: Igen, mert Kittyt eldugtuk.
1: De mit, elbújtál?
3: Hát
1: el is voltam meg. Ja, mászkáltál körbe-körbe?
2: De várjál, mert közben meg Ani kijött, kimondom neki, mondom, ki van az irodádban? Tudod, és még így gondolkoztam is, hogy hát én mindjárt megyek, megnézem ki azt.
0: Egyébként én is titokban bementem az üres szobába, hogy megturkálassam az orromat egy kicsit, erre ott a Kitty.
1: Jaj, gyerekek, tényleg, jó megleptetek minket, tehát erre nem
3: ez
1: számoltam.
3: Ez a nap híre.
1: Ugye?
3: Ez?
0: Igen, Andival beszéltem előtte.
2: Pedig én most direkt megkészítem rá.
0: Andi végre egyszer elolvasta a naphírét a rovat történetében.
1: És keresztül húzott. Na tessék.
0: Azt még elmondom, hogy a Katának meg a Nikinek a nagyon komoly szervezői

0: munkája is benne van ebben az egészben, és a teljes stáb nevében kapjátok, tehát hogy most itt van a Tomi és a kamera mögött, de akik nincsenek itt, ezt mind tőlük is kapjátok, és drága volt.
1: De itt senki sem anyagias, az a lényeg.
2: És még majd ünnepelünk. Kis vetor is.
0: Igen, igen, igen. Annyi még, hogy Rolanddal már kibeszéltük a dolgot, Andi, neked holnap lesz a születésnapod, te normálisabb vagy, mint Roland, mert nem a rádióban ünnepled. Roland ugye itt volt a napján.
3: Én nem vagyok munkamániás.
0: De a Rolandtól ilyeneket kérdeztünk, hogy csúcspontok, van még egy is, de abban most még nem megyünk bele, de hogyha így a... Az eddigi évedből valamit ki kell emelni, mint eredmény, vagy amire így büszke vagy, vagy aminek így tökre örülsz, akkor ha ezzel a ténnyel így most szembe doblak, akkor mi lenne az, amit kiemelnie?
3: Hát én büszke vagyok arra, hogy egyedül megteremtettem magamnak azt az életet, amit most élek, hogy van saját lakásom, van autóm, ilyesmi, tehát hogy én büszke vagyok arra, hogy ezt mind egyedül értem el.
1: Hát így 20 éves korodra egyébként ez tényleg szép.
0: Az kemény. Van saját bilid, sokkolod, baltád.
1: Van egy ilyen perhez fajzot.
3: Igen, úgyhogy erre büszke vagyok.
0: Jó, és ami még előtted van, az életednek a legszebb évein ugye már túl vagy, mint hogy Roland is.
1: Az a néhány év, arra még mit tervezel?
0: De hogy tényleg, ezt megkérdeztem Rolandtól is, hogy mi az, amit még mindenképpen szeretnél ebben az életben?
3: Hát most szeretnék azért minél több nyelvet megtanulni, és most már tényleg megtanulni.
0: Tehát, hogy melyik lesz az első listán? Török? De ezt már tudod kb.
3: Nem, azt folytatom.
0: Azt folytatni
3: szeretném. Igen, az angolt is szeretném jobban tolni. Aztán utána megjön, majd nem tudom, olasz, koreai, tehát ezek vannak.
1: A koreai bevertem volna tippelni.
0: Tök jó. Nyilván most megkaptad a legjobb ajándékot, de van olyan, amit nagyon szeretnél még idén ajándékként kibontani?
3: Én már magamnak megadtam az ajándékot.
0: Tényleg mit?
3: Igen. Elárulható? Hát az utazás az én saját ajándékom volt magamnak.
1: Vágyik még egy ajándékra, de ők jelenleg Koreában turnéznak szerintem.
3: Hát megkaptam, csak pólón kaptam meg őket, de nem.
1: Ha értenek magyarul a Stray Kids tagjai, akkor.
0: Nyilván amúgy, mert ők meg a magyart tűzték ki, hogy azt már megtanulják. Andi, ez egy akkora nagy egymásra találás lesz. El akarod mondani a napírét, vagy majd holnap?
1: Szerintem ma már hagyjuk.
0: De holnap nincs Andi, nem? Mert
3: ja, nincs.
0: Holnap szülinapozik.
3: Majd a kitér, majd kitér. Helyettem.
0: Amiből Andi felkészült, azt majd holnap te elmondod.
3: Eltartok neki egy előadást.
1: Szerintem, egyébként a torta epres, vagy csak a tetején van eper?
0: Epres. Jó. Epres torta, direkt úgy készültünk, hogy mindenki szeresse.
2: És le is elheted magad, Roland.
0: Roland, leelheted magad. Ja igen, tényleg olyan pólóban vagy, ami. De aztán, te meg aztán már végképp nem számítottál rá, nem, hogy itt bármi lesz.
1: Ja, azt, nem, persze.
0: Azt hitted, hogy a kis mikrózott zappudinggal leköteleztünk egy életre.
1: Már túl vagyok mindenen is.
0: Micsoda?
3: Azt
0: jó
3: kapott?
0: Volt. Igen, jó volt. Mi sütöttük kittivel reggel, vagy mit kell az
1: a mikróba. 90 másodperc, és kész is.
0: Csúcsértéken. Jól is nézett ki, finom is volt szerintem, és a füstérzékelőt sem indítottuk be. Jó, akkor szerintem mi kivonulunk tortázgatni, de azért mondom a hallgatóknak, hogy a játékunkra még lehet üzenetet küldeni, 0620 9789 5, és nem sokára visszatérünk majd, és sorsolunk. Még egyszer Isten éltessen titeket a stáb nevében, és nagyon boldog születésnapot.
3: Köszönjük szépen.
4: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap így és Rolanddal.

0: tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszúró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
2: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
1: Jelentkezni e-mailben az allaskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
2: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a

0: Itt a vége, fuss el véle. Nem sokára vége a mai Buenos Morgannek, de azért még van kötelezettségünk, mielőtt következik az enumeráció.
1: Nagyon-nagyon belédivódott ez a kifejezés.
0: Na mi van, írják a matek érettségét most már tényleg?
1: Igen, most már tényleg. Nagyon szorítunk. Holnap teszteljük magunkat mi is.
0: Jók lesztek.
1: Úgyhogy nem azt mondom, hogy az egész feladatsoron végigmegyünk, de azért egy
0: részén. Egy feladatot megoldunk talán.
1: Így 4 óra alatt. Félig.
0: Rászánjuk ezt a néhány órát. Viszont volt egy játékunk a mai napon is, ami már csak holnap lesz, mert ugye szerdán van a Mol Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnoki mérkőzés, és ebben fogunk eredményt hirdetni, de előtte le kell lepleznünk, hogy a kézi vagy kamu vagy kézi melyik állítása igaz és melyik hamis.
1: Szerintem a mai az könnyű volt, bár így is jöttek azért rossz tippek.
0: Jöttek.
1: Na, akkor menjünk szépen sorba.
0: Oké. Okay.
1: Aljelű történet, a dán Mikkel Hansen a 2019-es VB-n 72 góllal gólkirály lett, arannyal koronázva a dán álmot. Jelzem, ez valóban így történt.
0: Ahogyan, az is igaz volt, hogy B, az elmúlt két férfi kézilabda világbajnokságon ugyanaz a játékos lett az MVP, vagyis a legértékesebb játékos, ki ő?
1: Matthias Gitzel, tehát, bizony. Hogy valóban a dán csapatból került ki az elmúlt két
0: Gitzel,
1: VB.
0: Nem Gitzel.
1: MVP-je is, és hát nyilvánvalóan az a sztori nem volt igaz, hogy a német Johannes Golla edzésen pizzával etette a kapust, hogy lassabb legyen a reflexe.
0: Mert chipszel,
1: igen, van, meg csokival. Nem, szóval ez nyilvánvalóan nem történt meg, úgyhogy ez volt a kamu, és hát azok között sorsolunk, akik tehát a C betűjelet küldték el a saját nevükkel együtt, és akkor nézzük, hogy a mai szerencsés nyertesünk nem más, mint Tünde!
0: Tünde, gratulálunk a jegyeidhez! Jegyes vagy!
1: Jegyes, bérletes!
0: Jegyes lettél!
1: Kinek a jegyese? A mi jegyesünk lett? Nem, a kézisek
0: jegyese. De kézisek jegyese.
1: Igen.
0: Tigrisné Tünde.
1: Na, hát jár a gratuláció természetesen Tündének, a részleteket adáson kívül megbeszéljük vele. És hát akkor ennyi volt már a Buenos Morgan, holnap viszont jövünk ismételten reggel 6 órától, akkor tehát a matek érettségi kapcsán teszteljük a tudásunkat.
0: Andinak pedig nagyon köszönjük az őszinte részvételt, jó, hogy visszatért hozzánk, ezen kívül pedig a magyar érettségiben és a tudás alapú létezésben verhetetlen I. és Rolandnak is a ma reggelt.
1: Köszönöm szépen, szimplán mondhattad volna azt is, hogy zseniálisan okos vagyok.
0: Mert ezt tudod.
1: Hát talán túlságosan is.
0: Ennyi? Igen.
1: És hát köszönjük szépen a holnap, figyelj, megelőlegezett bizalom jön. Szerintem a matek érettségén az önmaga előzetes várakozásait is nagyon-nagyon szépen pozitív irányban megcáfoló Rédl Ádám.
0: Jaj, de jó lesz. Izgatottan várom, de ha holnap nem jövök, akkor lehet, hogy emiatt lesz. Azért igyekszünk, jó, 6 után nem sokkal itt leszünk, legyen szép a napotok, sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.
3: Rajta, de néha visszamennék. Nem volt az úgy jó soha, alig volt.

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

0: nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig veled!
1: I thought that I've been hurt before.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Idén
2: a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Utaz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670-391-9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
2: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janovszki csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin művelődési ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
3: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Több mint 1000 gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. Író-olvasó találkozó lesz a Tatabányai Könyvtárban. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. 223 településen összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez, közölte a szolgálat hétfőn az MTI-vel. A közleményük szerint olyan családoknak tudtak így segíteni, akik számára egy szemüveg megvásárlása komoly anyagi terhet jelent. A megfelelő szemüveg pedig jelentősen javítja a gyerekek életminőségét és hozzájárul megfelelő iskolai teljesítményükhöz. Fejenként maximum 80 ezer forint támogatást lehetett igényelni, amelyet több gyermeke részére is kérhetett a család. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepelt, a két legfiatalabb rászoruló 2 éves volt, közölte a szolgálat. Kínában egyre több robotokba integrált mesterséges intelligencián alapuló megoldást vetnek be veszélyes ipari feladatokra, csökkentve az emberi munkavégzés kockázatait, derül ki a kínai állami média jelentéséből. Egy kelet-kínai Csöcsiáng tartományban működő Robot Plus által fejlesztett berendezés képes vegyipari tartályok függőleges falán mozogva hegesztési és hibafelismerési munkát végezni. A fejlesztők célja, hogy kiváltsák az emberi munkaerőt a legveszélyesebb környezetekben, az ipari létesítményektől egészen a nagyméretű hajótestek külső felületéig. A cég vezérigazgatója Su Huanyang elmondta, korábban a dolgozók gyakran órákon át függesztve szélnek, napsütésnek és pornak kitéve végezték ezeket a feladatokat. Ma már elegendő, ha a kezelő egy klimatizált irányító helyiségből VR szemüveg segítségével irányítja a robotot, amely a mozdulatokat szinte azonnal leköveti. Író-olvasó találkozó lesz a Tatabányai József Attila könyvtárban május 6-án. 17 órától Budai Lotti írónő érkezik a Micsoda anyák voltak című előadásával anyák napja alkalmából. A beszélgetés során bepillantást nyerhetnek Sisi, Viktória királynő és Marie Antoinette gyerekszobáinak falai közé, ahol ugyanúgy jelen voltak a transgenerációs traumák, az örökölt családi mintázatok és a fel nem oldott lelki konfliktusok, mint bármely hétköznapi családban. A program ingyenes. A mai napon 15 órától tartják az Apéro Francia beszélgetős délután következő alkalmát Esztergomban. A kezdőket Mohai Nélencs és Valéria várja, a haladókat Uzonyi Teri, a Heliser József városi könyvtárban. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma is zömében napos idő lesz, de többször takarhatják majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkbe továbbra sem jósolnak, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Matek érettségi ide vagy oda, nekünk folytatnunk kell, mégis lesz ígérem. Buenos Morgan Ki Cocktail, beköszön, sziasztok, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jól sok zenen, a mindez Tamással. Jön Kygo a One Republic-kal, itt lesz Jude Law, Calvin Harris, James Hype pedig kezdi az órát. Don't Wake Me Up, így az első dal. Nagyon-nagyon szép délelőtt.

paradise with you. A Kygo, valamint Vára Publikollabbal találkoztál a tavalyi évből, szállítottam, ez volt a Chasing Paradise, ez pedig a Forrás. Benne a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, na ez a tiéd egészen 2 óráig. Én Zimmerer Tamás vagyok. Robogunk ebben az órában például majd a Bulvár Csókorral. Benne most kivételesen nem előadó lesz terítéken, hanem egy dal, méghozzá az Éjjelzők viadalában. No, hidd el, hogy érdekes lesz, mindenképpen várd meg. Mielőtt megszólalsz, gondold meg, hogy amit mondani akarsz, szebbe, mint a csend, amit meg akarsz törni. Ez a mai napi koktélos bölcsességem Friedrich Hölderlinnek, nagyon köszi, német költő és filozófus volt ő, a német romantika és idealizmus egyik kiemelkedő alakja. Tedd el a memóriába, kell, akkor pedig majd vedd elő. Oké, köszi. Eva Max rögvest, jön Whitney Houston George Michael-lel, a Juno Tess és Mikasa közös pedig most penderítem fel.

0: Skrillex és a My Oh My, fú, de szeretem ezt a dalt, csak slágerek közt repült feléd. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. Ránéztem picit az időjárásra, hát megmondom őszintén, csillog a szemem. Igen, a napsütés, hátán napsütés, aztán egy pici felhősödés várható, de csapadék nem lesz. Viszont a hőmérsékleti érték, gyerekek, 26 Celsius fok. Na mellé azért jó erős tél is persze, ami lefújja a fejedet. És hogy mi a folytatás? Hát úgy néz ki, hogy marad ez szerdára csütörtökre, mintha zivatart és csapadékot látnék. No de, hol van az még? Ugye, ma még csak kedd van. Matek kérdettségi. No és bulvár csokor a következő fél órában a The Hanging Free, alias az éhezők viadalának a betét dala érkezik benne. Ugye, milyen meglepő? Bell a Perch, Rögves, jön Pitbull, a Hangoverrel Rita Ora is énekel. Oliver Heldens pedig Karen Hardinggal közösködik egyből a kereskedelmi szünet után. Na ilyen lesz az Ops!
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedésbiztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya, mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
5: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Pörcs és Lau közöse, ha Crash volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy velem tartasz, teszed mindezt május 5-én kedden. Ez a Koktél, de persze, hogy kevés dumával és jó sok zenével. No, meg a Bulvár Csókorral, ahogy ígértem, a Bitódal érkezik. A The Hanging Tree, az éhezők viadala, a The Hunger Games franchise egyik legikonikusabb dala. Eredetileg a trilógia harmadik kötetében, a Kiválasztottban jelent meg, majd a film adaptáció és az előzmény film révén vált világhírűvé. Az előzmény kötetből kiderül egyébként, hogy a dalt Lucy Gray Bird, a 12. körzet korábbi győztese írta. A dal amúgy egy megtörtént eseményen alapul, egy Billy Taub nevű férfi dagasztottak fel a 12. körzetben, miután fellázadt a Kapitólium ellen. Na most az előadója Jennifer Lawrence, ő énekli a Kiválasztott első rész című filmben, bár a színésznő eleinte óckodott az énekléstől, hát a dal úgy gondolom hatalmas siker lett. A dallamot amúgy a The Lumineers nevű együttes tagjai szerezték, a hangszerelésért pedig James Newton Howard felelt. No és hogy miért fontos nekünk ez a dal? Hát mondjuk azért, mert a leendő egészségügyi miniszterünk erre táncolt, és ez kérem világhírűvé vált. Hogy melyik változatban? Nos, azt most hozom neked. MK Remixben érkezik a Midnight, alias a The Hanging Tree. Hozom persze, hogy csak

Nos, ilyen kellemes diszkó muzsikára tök jó táncolni, ugye? A Purple Disco Machine és The Magic ilyen közöst játszottam, zártam az első órát az All My Life-val. Ez a forrás, benne a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zenet, ma is Andi a legfrissebbekkel, aztán New Week-nél is az újdonság, a Let Me In!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomiért dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Hága. Teljesen új nyári járókészlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
3: Laci! Laci!
4: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
4: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
4: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok a középszintű matek vizsgán. Lezárták az által érvölgyi kerékpárút egy szakaszát. Tarol a mozikban az Ördög Prádát visel második része. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvényelése gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A matematika írásbeli középszinten idén is 2 feladatlapból áll. Az első részben 10 és 12 feladatot kell megoldani, melyre összesen 45 percük lesz a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kérnek számon, tették hozzá megjegyezve. Az időre azonban nagyon kell figyelni, mert 45 perc után a felügyelő tanár beszedi a feladatlapokat, így ezekkel a feladatokkal a későbbiekben már nem tudnak foglalkozni. Kitértek arra is, hogy a feladatlap első részének megoldásával 30 pontot szerezhetnek a diákok, a második rész pedig 70 pontot ér. Az M1-es autópálya bővítésén dolgozó kivitelező tájékoztatása szerint a mai napon lezárta az által érvölgyi kerékpárút, Tatabánya, Kertvárosi körforgalom és a két lyukú híd, azaz a Vértes-Szőlősi kerékpáros pihenő közötti szakaszát, mivel az autópálya kerékpárút és által érfeletti hídjánál dolgoznak. A lezárás október 15-éig tart, ez idő alatt alternatív útvonalként a következő használatát javasolják: Kertvárosi körforgalom, Rákóczi-Ferenc út, Győri út, Határ utca, Határút, Valuság Dezső utca, Vértes-Szőlősi kerékpáros pihenő. Dr. Kovács Emőke balatonkutató, történész a Pannon-tenger múltjáról tart előadást Komáromban a Jókai Mórvárosi könyvtárban. Az érdeklődőket a mai napon 17 órakor várják, az eseményen betekintést nyerhetnek grófnők, festőnők, színésznők és írónők életébe, a program ingyenes. Világszerte és idehaza is tarol a mozikban a múlt héten bemutatott Az Ördög Prádát visel 2, írja mafa.hu. David Frankel rendezése világszerte 233,6 millió dolláros bevétellel nyitott, amivel az idei év második legerősebb debütálását produkálta, a Super Mario Galaxis a film mögött. A nemzetközi piacokon különösen erős volt a kezdés, 156,6 millió dolláros bevétel gyűlt össze, ami szintén az év második legjobb eredménye. Az észak-amerikai nyitás 77 millió dollár lett, ami még a várakozásokat is felülmúlta. A hazai mozipénztáraknál mintegy 100.983 darab jegyet értékesítettek a produkcióra a nyitó hétvégén, amelyből 271,2 millió forint bevétel folyt be.
0: Időjárás.
1: Ma is zömében napos idő lesz, de többször takarhatják majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkbe továbbra sem jósolnak, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig ám, még itt a második órában is. Sziasztok, ez a Forrás. A 4 órás koktél a tiéd, kevés dumával, jó sok zenével és a bulvár csókorral. És ha már az előző órában így volt, ebben is így legyen, egy dalt hozok majd benne. Jön Charlie Puth, itt lesz Charlie XCX, jön Justin Timberlake, Jay-Z-vel, kezdésként pedig New Week és a Light Me.

csak így egyszerűen Charlie Puth a tavalyi évben hozta a durranást. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy a koktélt hallgatott, 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Mielőtt megszólalsz, gondold meg, hogy amit mondani akarsz, szebbe, mint a csend, amit meg akarsz törni. Igen, én is elgondolkodtam előbb ezen, hát inkább mondom, maradok csendben. Friedrich Hölderlin, köszi szépen, ez a mai napi koktélos bölcsesség. Jön a Bulvár Csokor ebben az órában, mint ahogy az előzőben is, nem egy előadót, hanem egy dalt hozok. A Bittersweet Symphony kerül terítékre. Érdekes lesz ez is, ugyanúgy, mint az előző órában az éhezők viadalával kapcsolatos volt. Na, várjátok meg, mert hogy addig is király dalokat hozok, és a névnaposokat itt lesznek a Györgyik. A Jamiroquai mindjárt jön, Bauza és a Magnetic nagy kedvencem, és ha már újdonság, akkor miért ne hozzam ide nektek a BSV és Nagy Bogi közöst. A vadonatúj Always Be Mine érkezik. Persze, hogy csak slágerek közt. Don't you

És a Cloud 9 9 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy 4 órában kevés Duma, jó sok zene. No és Tamás, no meg a Bulvár Csokor a Bittersweet Symphonyval nem sokára. Azonban most a Györgyik, a György férfinév női párja jelentése földműves gazdálkodó. Györgyik, boldog névnapot nektek! Többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek például a mondjuk nem sokára a Bulvár Csokornak. Benne pedig a Bittersweet Symphony, addig Super Stereo Kolányi Zsuzsival Blue Kent klasszik is jön. Itt lesz Kamrád, a kereskedelmi szünet után pedig a Punk Chart, és az I Don't Wanna Know, mutatom!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
3: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
4: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
5: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
4: Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34-310-200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
5: További információ www.bafkft.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítés

0: Nos gondolom nem az egyetlen együttműködés lesz közöttük. Mármint Jamina és Sophie között a Holograms volt a tiétek, a Tanita Tikaramlót a feldolgozása tőlük. A második órát zárt, amit a Cocktailba álló, de 4 órás van, még 2 nyugi, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán robban Taylor Swift és The Fate of Ophelia.
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Megnevezte parlamenti bizottsági elnökeit a Tisza párt, földrengés volt Kelet-Horvátországban, ma Esztergomban várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket. A politikus hétfőn egy fotót tett közzé a Facebookon, amiből kiderül, hogy az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csopov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikai Bizottságot pedig Csűsz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az igazságügyi és alkotmányügyiére Hantosi István, a közlekedési és beruházásiére pedig Petricsné Kácsor Andrea kerül majd. A külügyi bizottságot Hajdú Márton Ádám, a mentelmét Sasi Nagy Edit, az oktatásit Szűcs Dóra, a társadalmi részvétel bizottságát Jakab Zsuzsanna, a törvényalkotásit Herák Rihárd, a vidék és település fejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Bújdosó Andrea bejegyzésében azt írja, hogy a parlamenti bizottságok összetételét és tisztségviselőit a képviselőkkel történt személyes egyeztetés után határozták meg. A legfontosabb szempontok a szakmai háttér és a szakterület iránti elköteleződés voltak. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földrengést mértek ma hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre észak-észak-keletre, a Kopácsirét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsirét területén volt, hipocentruma, vagyis a föld mozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart 7,6 kilométerre és Kiskőszeg 9 kilométerre voltak. A földrengés intenzitását az epicentrumban az európai makroszeizmikus skála szerint 5-ös fokozatonak becsülték. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Esztergomban várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között a Kapcsolatok házában nyújthatják karjukat. Várja az érdeklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író-olvasó találkozójára május 6-án 17 óra 30-kor. A beszélgető partner Link Balog Erna, a Kalliope kiadó vezetője lesz. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses időben lesz részünk, de lesznek felhősebb órák is. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Sziasztok, elmúlt dél, remélem, hogy ebédeltetek, ha nem, akkor hajrá! Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Kettőig együtt, Selena Gomez ebben az órában, tuti, hogy jön a Bulvár Csokor és a Buenos Morgan visszatekintőt is megkapod. Jön Teddy Sims, Bialex, Mac Lemore és Taylor Swift. A The Fate of Unfair.

Kenny Seams és a Bad Dreams 2 évvel ezelőttről hoztam el neked. A Forrás Rádió szól nálad ebben a 4 órában. Kevés dumával, jó sok zenével, és tudod, csak slágereket hallgatsz nálunk a nap 24 órájában. Friedrich Hölderlinnek köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet. Emígyen szól a: mielőtt megszólalsz, gondold meg, hogy amit mondani akarsz, szebb-e, mint a csend, amit meg akarsz törni. Tedd fel a memóriába, ha pedig kell, akkor tudkóra vedd elő. Én előveszem a Buenos Morgan visszatekintőt. Itt a meleg, no és jön a cicanaci is. Ohó, hogy a kettőnek miköze van egymáshoz, ígérem, a következő fél órában kiderül, Ádám agymenése megint elétek kerül. Addig azonban tuti, hogy a bulvár csokorban Selena Gomez-t ajánlom nektek, és persze ígérem, hogy énekelni is fog, oké? Okay. Jön Felix Cartel Fionnal, nagy kedvencem a The Way, Michael Patrick Kelly is énekel, Nelly Furtado pedig most a Anestivel van.

0: Felix Kártál és fión, ígértem át, osztam, a The Way volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, és ahogy ígértem, már persze, hogy a bulvár csokor, Selena Gomez a terítéken. Az internet népe napok óta azon pörög, hogy Selena és Benny Blanco között mindenki kikövetett mindenkit, sőt, egy állítólagos Insta story is keringett, amiben Selena azt írta, szingli vagyok. Na de nyugi, csak a trollok unatkoztak. A valóság az, hogy a sztárpár boldogabb, mint valaha, bár állítólag valaha is nagyon boldog. No, és aki azt hitte, hogy Selena Gomez teljesen visszavonult a zenéléstől, az tévedett, Los Angeles utcáin kapták lencse végre, amint Becky G-vel forgat közös videóklipet. A kollab címe? Epa. Várjuk. Viszont hiába várták a Met Gálán, mert hogy nem volt ott, nem egyedül maradt ki, Bennyvel együtt messziről kerülték a vörös szőnyeget, Selena állítólag inkább a Ray Beauty ügyeire és a filmezésre koncentrál. Meg hát ugye valljuk be, az a bizonyos 2018-as önbarnítós paki után értető, ha nincs kedve minden évben ott pózolni. Nos, bulvárcsokor, mindent tudtok? Ha persze. Jön Tyla és a Wilder, itt lesz Dante Thomas is a Miss Californiával, Selena Gomez pedig most, ha már benne volt a bulvárcsokorban. Csak slágerek köz, tiéd a Love On!
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig

0: Sadie, és egy nagy klasszik 11 évvel ezelőttről, a Make Me Feel Better szólt. Ez a Forrás Rádió, benne a Cocktail, előttem pedig a Buenos Morgannel ébredtek 6 és 10 óra között minden hétköznap. Ádám, Roland, no meg Kitty és Andi, a két hírszerkesztő csaj is bennücsörög ilyenkor reggel. Napközben pedig előveszük a viccesebb pillanatokat, így lesz ez most is. Jön a meleg. Na ezt jósolta Ádám, előkerülnek a fürdőrucik, előkerülnek a rövid nadrágok, a bermudák és a cicanacik is. Ezzel kapcsolatos élmény most!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Szevasztok, hello, itt vagyunk.
3: Nekem amúgy tök sokat ad az, hogy világos van, meg világosban lehet jönni. Tehát értem azt, hogy reggel nehezen kell az ember, de azért még egyel talán könnyebben így, hogy nem sötétben kell ébredni.
2: Amúgy igen, de ezzel együtt figyelj, én ma nagyon nehezen ébredtem, és még csak kedv van, tehát nekem ez a rossz hírem. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi vár rám így csütörtökön pénteken, ha nem érnék be, akkor sorry.
3: Ja, én már tegnap már éreztem a nyarat, képzeld el, akármerre mentem. Hát ilyet, tehát Budapesten láttam fürdőnadrágos embereket sétálgatni az utcán.
2: Azért az merész. Tehát, hogy de bírom azt, hogy tényleg vannak olyanok, és ezt nem csak, hogy a 27 fokban lehet látni, hanem sokszor már a 20 fokban is, hogy ők már eldöntötték, hogy nyár van. Tehát ugye én 20 fokban láttam már tényleg strandpapucsos, rövidgatyás, pólós, sőt volt, még a 20 fok se volt, de ő már úgy érezte, hogy itt már neki nyár lesz.
3: Ők az én embereim, hát a szellemi nyaralók.
2: A szellemi nyaralók, igen. De hogy gondolkozom ilyenkor, hogy figyelj, hogyha ő így öltözik már, hogy tudom, 18-20 fokban, hát megjön a 36, akkor mi lesz? Mesztelenül megy az utcára, vagy mi?
3: Hát, amit én tegnap láttam, ezt nem láttam volna szívesen mesztelenül, szóval nagyon remélem, hogy nem, de szerintem kéne egy ilyen szabály, hogyha a legközelebbi strand 20 kilométeres zónán kívül van, akkor ne csinálhasd.
2: De figyelj, általában az van, ezt nem tudom, lehet, hogy az életnek a törvényszerűsége, hogy azok az emberek járnak általában kellően alulöltözve, akiket nem szeretnél úgy látni. Tehát, hogy nem az van, hogy a Nikol Scherzinger jön veled szemben egy szál bikininek megfelelő ruhadarabban. Pont ezt állapítottam meg így valamelyik nap, hogy és akkor ezt még azon is gondolkoztam, hogy a miből ki a csőrünket rovatba fölhazom, de akkor most így
3: egy kis
2: előjáték ahhoz, vagy nem tudom, hogy és én kérek tényleg elnézést, de hogy hát nagyon sokszor látok ilyen teljesen irreális top cicanadrág kombinációkat, és hát így
3: komoly üzletemberekkel.
2: Így van. És hát nem biztos, hogy ez feltétlenül minden esetben kellene erről tetni. Tehát
3: pont a hétvégén kérdezgettem a Petrát, a feleségemet arról, hogy amit az utcán látok, hogy egyre többen jelennek meg melegítőben, az úgy oké-se szerinte vagy sem. És 10-ből 9-re rámondtuk, hogy puttó. Tehát az is tök nagy divat lehet, hogy ilyen melegítő nacikban mászkálnak az emberek, férfiak, nők egyaránt.
2: De nem az érted, tehát sokat látok olyanokat, akik tényleg a cicanadrág, de hogy átüt alatta minden.
3: Tevésen?
2: A tevésen, a narancsbőr, a minden, szóval, hogy így nézem, és tényleg nem akarnék én bántani semmit, mert mindenki legyen, mert önmagának akarjon mindenki megfelelni, tehát én ezt vallom. De hogy úgy bántsa a szememet.
3: A Rolandnak nem jön be ez a spanyol Dubaj. Jó, narancs
2: spanyol
3: meg...
2: Spanyol Dubaj!
3: Narancs meg teve. Hát valahogy össze kellett rakni, na. Képzeld el.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

Sziki a kereken 2000-ből, Lámutó Zsúl címmel itt a Forráson, csak slágerek a nap 24 órájában. Ebben a négyben tudod, kevés dumával spékelem mindezt, és persze Kittivel, jön a legfrissebbekkel, aztán Kelly Harris és Clementine Douglas, éjjel lesz a Blessing.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menőmunkahely.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A magyar munkavállalók derülátóan tekintenek a munkaerőpiaci mobilitási lehetőségekre, a leendő technológiai miniszter erős szolgáltató kormányzati informatika létrehozását ígéri, idegenben dől el a trófea sorsa. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a közösségi oldalán közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Kifejtette, a céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. A magyar munkavállalók az előző évekhez képest derülátóbban tekintenek a munkaerőpiaci mobilitási lehetőségeikre, jelentősen nőtt azok aránya, akik úgy vélik, egy esetleges állásvesztésnél könnyen találnának a képzettségüknek megfelelő új pozíciót, derül ki egy kutatásból. Az MTI-nek kedden eljuttatott közlemény szerint az idei első negyedévben készült felmérésben a munkaerőpiaci stabilitási index 77 pontos értéket vett fel, amely éves összevetésben 2 ponttal emelkedett. A válaszadók az elmúlt 3 év azonos időszakaival összevetve idén optimistábban tekintenek a munkaerőpiaci helyzetükre. Az interjú alanyok mind az őket foglalkoztató cég kilátásait, mint a saját pozíciójukat stabilabbnak érzik, valamint optimistábban tekintenek egy esetleges munkahelyváltás esélyére is. Hozzátették, idén a válaszadók munkaerőpiaci mobilitásba vetett bizalma 3 éves csúcsot ért el. Az MCA Csillagász Klub vár minden érdeklődött Tatabányán, a József Attila könyvtárban május 7-én csütörtökön 17 órától egy különleges előadásra a Planetáriumok világnapja alkalmából. Az esemény során megismerkedhetnek a planetáriumok történetével, működésével, valamint azzal, hogyan segítik a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítését. A program ingyenes. És végül sport, idegenben dől el a trófea sorsa, adta hírül a Tatabánya kézilabda klub. Az EHF Európa Kupa döntőjének visszavágóját Ohridban rendezik, így ott derül ki, kiemelheti magasba a kupát. A MOL Tatabánya KC előbb hazai pályán kezd május 23-án vagy 24-én, majd idegenben zárul a finálé május 30-án vagy május 31-én.
0: Időjárás.
1: A fátyol felhőzet többfelé megszűrheti a napsütés, csapadék nem várható, a szél megerősödik, 26 fok körül mérünk. Holnap a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan lehetnek záporok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hölgyek, urak, elérkeztünk az utolsóhoz. No, de nem kell szomorkodni, mert hogy kiváló dalokat hozok persze, és mindemellé Bulvár Csókrot is, benne pedig Chapel Roan, egy-két érdekességet tudi felétek penderítek. Koktél 4 órában Tamással, kevés duma, jó sok zene, Fast Boy, Hearts, Neo, na és Calvin Harris, Clementine Douglas-tal. Kezd a Blessing!

Na, és így hangzik a Born Again. Fastboy és Klak-Klak közös itt a Forráson, a tavalyi ebből hoztam neked. Csak slágerek a nap 24 órájában, ebben a 40 pedig megspékelem mindez kevés Dzsumával, Koktél Tamással, kettőig, onnan pedig majd jön Bálint Lackó. Na, de erről majd később. Ebben az órában tuti hozok neked bulvár csokrot. Ahogy ígértem, itt lesz Chapel Roan, egy-két érdekesség repül felét. Na, meg jobbnál jobb dalaink, és ránézünk azért egy picit az utakra is. Icon of Pop ismerős, ugye? Az I Love It, jaj, de nagy durranás. Na, mindjárt kapod, jön Chris Burke is egy Fragma feldolgozással, itt pedig, hogy a hazai vonalat is erősítsük, Dr. Béres és Velév Tomi a Jimmy feldolgozással. Ugye nem bántad meg? Na, ez a dal, hozom csak.

0: Iconic Pop és a 2012-es I Love It volt a tiétek. Mindez május 5-én, kedden a Györgyik neve napján. Ma ez csak úgy idejött, hello, a koktélt hallgatott. Kevés duma, jó sok zene itt a Forrás Anna meg Tamás. Hírem van az M1-esről. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben. Az 54-esnél Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. No és a 61-es és a 64-es kilométer között, valamint Tata térségében a belső sávot zárták le mindkét oldalon, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van infód, akkor dobd el nekem, továbbítom én is, aztán majd délután Lackó is természetesen. Bulvár Csokor mindjárt jön, Chapel Brown, most azonban Lisa Doja Getter és Ray-jel itt lesz Alle Farben, Pnau és Coldplay közöst is kapsz, egyből a kereskedelmi szünet után pedig Gregory Porter dala tiéd. Na ilyen lesz a Revival!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Laci! Laci!
3: Igen, Anna?
2: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
3: Igen, láttam. Miért kérdezed?
2: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
3: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
2: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin művelődési ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
5: iránykomárom.hu, tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu, minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu, kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

Lisa Dozsaget és Ray Purple Disco Machine remixben a Born Again volt a tiétek. Ó, hát nem olyan rég egy másik Born Again című dalt is játszottam. Úgy látszik, a mai nap a Born Again nap. Koktél, kevés duma, jó sok zene, na és bulvár csókorra, hogy ígértem. Benne Chappell Roan áprilisi fellépése a Coachellán konkrétan letarolta az internetet. Olyan tömeget vonzott a délutáni idősávban, amit csak a fő fellépők szoktak. Na nézzünk egy-két rajongót, idézem őket. Chappell Roan nem csak énekel, ő egy kész vizuális orgia. Minden koncertjének van egy dress kódja, és a rajongók imádnak beöltözni a bulikban. Na és egy kis pletyi, nemrég azzal került a hírekbe, hogy elmesélte, gyerekkorában majdnem megfulladt egy hajó balesetben, és ez az élmény inspirálta az egyik dalát. Na ez a csaj, kérem, nem csak csillogás, hanem tele van mély érzelmekkel. Mi pedig tele vagyunk jó zenével, és közülük az egyik tuti érkezik, ami hozzá kapcsolódik. Jön Shania Twain és New Level Empire nótát is hozok, itt pedig, ha már dumáltam róla, Chappell Roan, az a dal, amivel 2024-ben, ha jól emlékszem, megismertük. Itt a Good Luck Baby, csak slágerek közt!

0: Közössel zártam az órát, ez volt az utolsó, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet 10 órától egészen mostanáig. A koktélt 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottad. Fogod kérlek majd holnap is, 10 órakor ugyanígy érkezem. Addig tedd el a poharadat, holnap pedig újra vedd elő. Gyere szomjasan, mert megint csak töltögetjük. Ami a folytatást illeti, Bálint Lackó kereken 4 órában egészen 6-ig a délutáni csúcsot hozza el, utána pedig én érkezem újdonsült, jönnek az amerikai kedvencek, valamint DJ-jel a Light Session 2 órájában. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Mutatom Nico Santos dalát, milyen lesz a Ray of Light, na ezt kapod mindjárt, én pedig holnap gyűszök. Hello!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
1: Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk.
2: Jelentkezni e-mailben az allaskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig.
1: További információ www.bafkft.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Ruf Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte alatt. Másodfokú egyenlet és függvény is szerepelt a matek érettségén. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Május 6-ától, azaz holnaptól az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárják az Ondvezérút 1-es út és Hegyalja út közötti szakaszát, közölte közösségi oldalán Tatabánya városa. A lezárás várhatóan 3 napig tart, ez idő alatt a közlekedés a Szőlőhegy út, illetve az egyes számú főút felé lehetséges. Az egyes lezárásokról és a legfrissebb információkról az MKIF ZRT oldalán tájékozódhatnak. Ruf Bálint, a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte idején. A Tisza párt elnöke leendő miniszterelnök kedden közösségi oldalán közölte, Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. Mint írta, a távolléte idején Ruf Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu kedden. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kedden az MTI-vel. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak, eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek, idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszeradomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt.
0: Időjárás.
1: A fátyol felhőzet többfelé megszűrheti a napsütés, csapadék nem várható, a szél megerősödik, 26 fok körül mérünk. Holnap a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan lehetnek záporok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, ez a délutáni csúcs. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is érdekességekkel, slágerekkel, és na, hogy a közlekedési információkkal is találkozhatok. Előtte viszont indítunk Nico Santos-szal, ahogy ígértünk, ez már is a Ray of

Ez a Forrás Rádió is benne a délutáni csúcs. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, a közlekedési információkkal pedig már is folytatjuk. Hát az M1-es ma sokkal nyugodtabb, mint tegnap volt. Tegnap azért volt rajta némi torlódás. Most is azért érdemes odafigyelni, mert a terelések ugye ugyanúgy érvényben vannak, ugyanúgy Komárom térségében, mint ahogy Tatabányától egészen Budapestig, a Budapest irányba lévő sáv pedig időnként azért hát meg szokott tréfálni arra közlekedőket. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy minden okésnak tűnik a helyzethez képest legalábbis, és az is látszik, hogy most azért viszonylag jó tempóban lehet haladni. Útkarbantartási munkák a Tatabánya Kisbér összekötő 81-35-ös úton azért lehet, főképpen kömlődés Tatabánya, valamint Császár és Kisbér között jellemző a munkálatok előfordulása a mai napon, ahogy azt ugye az előrejelzésben és a térképen is látom. Ha nektek van közlekedési infótok, osszátok meg velünk 0620-9798-9798-et. Köszönjük szépen! Jön már is Lotfi Begé és a Holdala, amiben Naná, hogy Náksi Attila, illetve az Álmokfutók, az eredeti előadó is közreműködött.

0: Better Days után pedig egy kis visszatekintés a ma reggeli Buenos Morgenre, és hát a magyar érettségire, ami azért hát téma volt a tegnapi nap miatt, úgyhogy nem véletlenül kezdünk ezzel, ma így kedden tudtuk igazából kibeszélni, hiszen mire az érettségi lezajlott, addigra már a műsornak vége lett, úgyhogy hát beszéljünk akkor erről a magyar érettségiről.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt, megérkezett hozzánk vissza az országba Andi, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: És itt van Roland.
4: Így van, és ha már itt vagy újra köztünk, akkor jól levizsgáztatunk.
3: Jaj, igen. De jó!
2: 7:34. Hát mindig mondod, hogy mennyire szereted az irodalmat, úgyhogy most nem a vámpíros regényekről kérdezünk majd téged, bár ki tudja, előfordulhat az érettségiben ilyen?
4: Hát azért azon meglepődnék.
3: Nem, gondolnám.
4: Vámpíros regények.
2: Harry Potter volt már benne? Lehet.
3: Hát azt tudom, hogy kötelező olvasmány.
2: Nálunk volt először az. Csak mondom, máshol még nem volt ez, nálunk már kötelező olvasmány volt.
4: Amúgy szerintem ez egy jó dolog, hogy Harry Pottert olvastatnak. Tehát kicsit könnyebben olvasható, mint mondjuk Jókai, nem megbánta
3: hát,
4: Jókai.
3: Vagy az Egri csillagok például.
4: Hát az még szerintem hagyján is, tehát azért mindenkinek az aranyvirág cserepet tenném kötelezővé. Az zseniális, gyerekek. E.T. a Hoffman az aranyvirág cserép nincs meg. Én nekem németül is kellett olvasni.
2: Hát én ez izét, én a...
4: Németül is ugyanolyan rossz, mint magyarul.
2: Én a Bogáncsot próbáltam lehúzni a WC-n a telken. De nem ment le. Hú, a nagymamám de mérges volt, aki tanítónő. Tehát, hogy vannak mindenkinek kalandjai, de hát érted, most milyen ez a tanár, aki a nem szeret olvasni a gyereket, azzal bünteti, hogy olvass el nyáron a Bogáncsot.
4: Na jó, de ez olyan tudjátok, mint amikor mondjuk tesi órán, vagy úgy egyébként bármikor máskor a futás a büntetés, és akkor szeressen a gyerek futni. Ja, na, mindegy. Na, szóval magyar érettségi volt tegnap, és akkor hát arra gondoltunk,

0: teszteljük. Jön a feladatlap. Figyeljetek! Mondatokat fogok állítani, és ezekben a mondatokban van egy hiba. Meg kéne találni, hogy mi benne a hiba, és ki kéne javítani jóra. Mehet?
1: Jó, tehát hogy van benne, jó, tehát egy hiba van minden mondatban, egy?
0: Minden mondatban egy hiba van.
2: Mondjuk a Roland ebben jó lesz, mert ő mindig oda figyel ezekre.
0: Na nézzük, levizsgáznátok-e.
1: Nem nyelvtani hiba lesz benne szerintem. Irodalmi.
0: Tudnák mondani olyat is, ha akarod. Na figyelj, első. Karinthy Frigyes Dorottya című műve, komikus eposz, mely témáját és főszereplőjét tekintve vénlány csúfoló.
1: Uh-huh, csak a Csokonai írta, ebbe az a hiba. A Dorottya, a többi rész is stimmel.
0: Andi, te izé utazol a Rolanddal?
2: Én még ébredezek, igen.
0: Jó.
2: Rácsatlakozok.
1: Olvastam a Dorottyát Csokonaitól, szóval ez nem volt nehéz.
2: Mindenki vigyen magával egy kis Rolandot az érettségére.
0: Én is tudom, mert az Óza csodák csodájában is a Dorottya, vagy Dorottya, igen. Tudom, én összerakom.
1: És ez is elég komikus volt, nem?
0: Vénlány csúfoló, hát ilyeneket le lehetett írni. Hát ma meg csak 13. nyugdíj, meg 14. Na mindegy.
3: Buenos morgen, mindegy.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Teljesen új nyári járókészlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Starly és a Colomi, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, és felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ma kedden debütál új műsorunk, a For Profit, a Forrás Rádió üzleti gazdasági magazinja, amely egészen pontosan 17 órakor fog kezdődni, úgyhogy sok idő már nincs is a premierig, hogyha velünk maradtok a délután folyamán, akkor mindenképpen belekóstoltok a gazdasági élet rejtelmeibe, tehát For Profit ma 5 órától jelentkezik itt a Forrás Rádióban, addig is persze lesznek slágerek, egyébként abban a műsorban is, viszont most Daniel, illetve Dua Lipa közösen érkezik a Two Hearts, illetve itt lesz velünk még Lucas Steve és Blackstreet közösen a Naughty Kitty.

Woman's World, Katy Perry-vel itt a Forráson, csak slágerek között. Az iméntiekben pedig egy hölgyet hallottatok, hogy aztán majd nem sokára megint egy hölgyel tartsatok, ugyanis Kitty hozza majd hamarosan a híreket, addig viszont rengeteg dalunk van. De ha már hölgyekről beszéltünk, akkor Tóth Abigail képviseli majd őket, mert hogy a Sugar Daddy érkezik Accenttel közösen, de ez majd a blokkot zárja. Most Jude Law-val nyitunk, mert hogy jön már is a Ha eddig nem kellettem című dala.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: a Sugar Dannyvel zártuk az órát itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Kitty jön a hírekkel, Kitty után pedig egy újabb kiváló dal. Üzselés Szoltó közös a farok mindjárt Jamaican címmel itt a Forráson. Mutatom!
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Laci! Laci!
3: Igen, Anna?
2: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
3: Igen, láttam. Miért kérdezed?
2: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
3: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
2: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, köszöntöm Önöket. Több mintás vizes poharat is visszahívnak a forgalomból. Számos lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Egy év után sincs felelőse a Parajdibánya katasztrófának. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A határértéket meghaladó nehézfém kioldódás miatt visszahívja több mintás vizes poharát a Tiger Stores Hungary ZRT. A Kínában gyártott termékek Dánien keresztül jutottak el a Flying Tiger üzletekbe, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság keddi közleményében. A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján kadmium és ólom kioldódását mérték a Kínából származó 220 millió literes mintás üvegpoharaknál. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon egészségügyi károkat okozhatnak, tették hozzá. Az érintett termékek listája a hatóság oldalán található. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház Kethajdalban, amikor a Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A Szerbiai Köztársasági Szeizmológiai Intézet adatai szerint a földmozgást 2 óra 35 perckor regisztrálták. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos házfalain keletkeztek repedések, a legjobban viszont a Szent Péter és Pál római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le, személyi sérülés nem történt. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá helyszíni riportjában a Román Recorder oknyomozó portál. A Recorder helyszíni riportjában a székelyföldi településen veszi számba a bánya katasztrófa hatásait. Elhangzik, a sóbánya működésekor még évente 100 000 által látogatott Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva. A panziók, más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. A Parajdi sóbánya elárasztásának, melyet később a Kisküküllőn ökológiai katasztrófa követett, továbbra sem nevezték meg a felelőseit. A riportban több környezetvédelmi szakember eleveníti fel a sóbányánál végzett munkálatok nyomán bekövetkezett ökológiai katasztrófát. Várja az érdeklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író olvasó találkozójára május 6-án 17 óra 30 perckor. A beszélgető partner Link Balog Erna, a Kalliope kiadó vezetője lesz. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől fokozatosan felhősödik az ég, de záporokra csak estétől, főként a Dunántúlon. Van esélye, a szél időnként megerősödik, 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán tovább vastagszik a gomoly felhőzet, kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Érdekességekből pedig garantáltan most sem lesz hiány. Hozom nektek a slágereket is, és persze Janku, Martin Tunsvog, vagy éppen Üzsel és Szoltó tökéletesen indítja majd be ezt az órát. Utóbbival kezdünk, már is érkezik egy Jamaican. Tartsatok velünk ebben az órában is.

továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, és hát volt itt egy elég érdekes gála, amit aztán Sarah Paulson elég jól ábrázolt, ugye a Met Gáláról beszélek elsősorban, és hát Sarah Paulson tök jól kifigurázta egy ilyen dollár szemfedővel lényegében, hogy hát... Hát, hogy elmondta, hogy hát igazából nem más, mint egy igencsak fura Halloween, ami hát a gazdagoknak a pénzégetésére van rá fókuszálva. És elnézve a képeket a Met Gáláról, tényleg az látszódik. Hát, igen, hát Amerikában a nagyvilág élet azért így is zajlik. Lehet erre ezt is mondani. Sarah Paulsonnak nem igazán volt szimpatikus, nekem viszont szimpatikus Sarah Paulson. Egyébként is nagy kedvencem az American Horror Story-ból. Na de, Sarah Paulson után most Erika Iglesiassal folytatjuk, aki a Tamo Biennel érkezik, aztán itt lesz a Follow the Flow és a Holnap küszöbén is. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel teletűzdelve, és a délutáni csúcsban is ehhez hasonló módon megyünk tovább. Néha egy-két érdekesség azért feltűnik, hogy a Met Gálát már jól a helyére tettük, legalábbis tette ezt Sarah Paulson. De azt gondolom, hogy beszéltünk még azért érdekességekről a Met Gála kapcsán, mert hogy először vett részt ezen a Blackpink, amely történetében először történt meg, tehát hogy mind a négy tag ugyanabban az évben vett részt ezen a gálán, míg hogyha nem is együtt érkeztek. Jisoo, Rosé, Lisa és Jennie külön-külön vonultak végig a vörös szőnyegen, aztán Ben már közösen pózoltak az idei eseményen, amelyet a Metropolitan Museum of Art adott, illetve ennek adott otthont New Yorkban ez a helyszín. A különlegesség pedig az volt, főképpen Jisoo számára, hogy az első megjelenés volt ez az eseményen az ő részéről, a többiek pedig már többször is részt vettek rajta. Na, hát a Blackpink is most már örülhet, mi pedig neki örülünk. A következőben viszont a Chainsmokers-szel vagyunk hasonlóképpen, jön már is a Paris.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-es autópályán úgy néz ki, hogy egyelőre csend és nyugalom honol, hiányzott ez már egyébként onnan. Tegnap azért nem ugyanez volt a helyzet, ma viszont egész jól lehet közlekedni. Kisebb fajta torlódást tapasztalható Komárom térségében, de ez most a tegnapihoz képest elenyészőnek tűnik. Tatabányától is jól lehet haladni Budapest irányába, főképpen ha az átterelt sávot választjátok. A főút kényelmesen és biztonságosan választható. A munkálatok Kisbér és Tatabánya között pedig a mai napra befejeződtek. Ha a közlekedési információitok vannak, akkor természetesen szívesen és köszönettel veszük azt a folytatást, illetően is a 0620 978 978-ön, amit nagyon szépen köszönünk ezúton is.

Panther és az Espresso itt a Forrás Rádióban. Hamarosan pedig érkeznek a hírek és az információk Kittivel, ám előtte még azért itt lesz velünk például egy olyan kedvenc, akit szerintem mindannyian nagyon imádnak. Ez a Well Hello, és érkezik tőlük már is, a Sokszor volt már így.

0: óra végéhez is megérkeztünk, ezen a ponton pedig természetesen hírek és információk érkeznek. Most éppen Kittivel, aztán Kittit követően egy újabb sláger csendül majd fel. A következő órát nem mást ittja majd, mint egy híres neves előadó, akit Kygónak hívnak, mellé csapodik még Khalid és Griffin is, jön a Save My Love. Mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Május 5-én kedden irány a Szentborbála tér. A Bridgestone Tatabánya közlekedés biztonsági napján 10-től 17 óráig izgalmas programok várnak. Borulás szimulátor, részek szemüveg, rendőrkutya bemutató és kresszpálya. Mindez ingyen. Este 19 órakor utitársas előadás az Agórában. Jegyeket nyerhetsz a helyszínen. Ne hagyd ki! Élmény, ami tanít.
6: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
7: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Levélben értesítik a vállalkozókat a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó változásokról. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárás lesz holnaptól. Megkezdődhet a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának a tervezése. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Május 6-ától, azaz holnaptól az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárják az Ondvezér út 1-es út és Hegyalja út közötti szakaszát, közölte közösségi oldalán Tatabánya városa. A lezárás várhatóan 3 napig tart, ez idő alatt a közlekedés a Szőlőhegy út, illetve az egyes számú főút felé lehetséges. Az egyes lezárásokról és a legfrissebb információkról az MKIF ZRT oldalán tájékozódhatnak. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra, közölte a NAV kedden az MTI-vel. Mint írták, már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott, jóváhagyott bejelentése kérelme. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levélben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem részletesen ismerteti, hogy a 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölnie a vállalkozásnak, hívták fel a figyelmet. Azok a vállalkozások, amelyek nem kapnak értesítést, de érinti őket a változás, a legfontosabb tudnivalókat a NAV honlapján elérhető közérthető tájékoztatóban találhatják meg, jegyezték meg. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának a tervezésére. A közbeszerzési pályázaton győztes cégnek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden az MTI-vel. Közleményükben azt írták, a korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése a régióban élők és az ingázók számára. Dr. Kovács Emőke balatonkutató történész a Pannon-tenger múltjáról tart előadást Komáromban a Jókai Mór városi könyvtárban. Az érdeklődőket ma 17 órára várják. Az eseményen betekintést nyerhetnek grófnők, festőnők, színésznők és írónők életébe. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől fokozatosan felhősödik az ég, de záporokra csak estétől, főként a Dunántúlon. Van esélye, a szél időnként megerősödik, 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán tovább vastagszik a gomoly felhőzet, kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában is érdekességekkel és sok-sok információval, közlekedési infóval, na meg sztár pletyóval találkozhattok. Előtte viszont rengeteg sláger jön, még mielőtt még egyszer megszólalni. Például Lasherrel, Valmarral, vagy éppen Kaigóval. Itt van már is a Save My Love.

Arrész Szikora Robert közöse az Úristen itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette. Türelem, nyugalom és csend van az utakon. Majdnem, hogy rímet faragtam ebből, de hogy a lényeg az, hogy nagyon jól lehet haladni. Nyilván a nagyvárosok környékén, Komárom, Tatabánya, Tata, Esztergom, Dorog, Tokót környékén azért most már élénkebb a forgalom. Nyilván a műszak végeztével, műszakváltás végeztével, hazamenetellel, nagy bevásárlással, minden mással. Szóval ott azért készüljetek arra, hogy kisebb torlódásokba belefuttok, egyébként települések között pedig jól lehet közlekedni. Ha a közlekedési infókhoz nektek is van hozzászólni valótok, hozzá fűzni valótok, akkor a 0620 978 985-ön azt elmondhatjátok nekünk, mi pedig nagyon szépen köszönjük, ha itt tesztek. Már pedig azt is köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Mert a Nico Santos is érkezik, a One Day-jel, Alok pedig a Bibi Rexa féle Deep In Your Love című közöst hozza nektek.

0: Panasz Morgan ma is tartogatott jó néhány érdekességet, és a tegnapi magyar érettségiről azért volt vélemény. Ebből érkezik most egy apró részlet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Invokáció eposzi kellék a küzdőfelek felsorolása. Katalógusa meghatározott szempontok szerint a dokumentálást biztosította. Andi, ásította? Jól láttam?
3: Igen.
4: Mondjam? Tudom.
2: Tudod, mondd.
4: Enumeráció.
2: Azt a rohadt Roland! Jó, és az utolsó. A magyar irodalmi élet nemzeti konzervatív irányának szervezője Herczeg Ferenc lapot is alapított, melynek címe Életképek.
4: Nem.
2: Azt is tudom, hogy nem. Azt is tudom, hogy mi a megoldás, mert itt látom, de nem mondtam volna meg.
4: Várjál, még dátumot is fogok tudni hozzámondani, csak adjál egy kicsi időt.
2: És ezeket használod azt az hiszem, életben?
4: Nem, nem soha. Ez volt az új idők, 1894 azt hiszem, és a mixát is írt oda.
2: Menj már egy vetélkedőbe. Nyerje nekem
4: pénzt. Jó, van sok hülye passzív tudás a fejembe.
2: Igen, de...
4: Magyar faktos voltam.
2: Lehet, hogy ezeket egyszer tudtam, vagy megtanultam, de hihetetlen.
4: Várj, azért a dátumnak nézzem valaki utána, jó? Légy

0: Egy szereplőt.
1: Sirály Bavária.
2: Egyet tudok, akinek a birtokán játszódik, az a Sorin.
0: A Sirály.
2: Nem, a Sorin. Jó. Jó, nem, várjál, de a Sirály, de a Sorin. Igen. Várjál, mi volt még?
1: Az ajtó volt még.
0: Közben nézem az SMS-eket, jön-e bárki, aki megfejtette, vagy édes bárki elkapcsol a rádióról? Roland, ilyeneket te honnan tudsz, elképesztő, írja Móni. Jó, hát figyelj, most nem megyünk ebbe mélyebben vele, itt veszíthetünk.
2: Trepjov is például oda tartozik, ő
0: figyelj,
2: is szereplő
0: bármit
2: volt.
0: Elfogadok.
1: A Sirályról beszélünk.
2: Igen, meg a Trepjov anyja várjál a Sorinnak, azt hiszem a milyen felesége, vagy huga? Talán a huga. A huga. Hát valami A betűs, a nem fog beugrani.
0: Én az Antigonét tudom, ott van az Antigon, meg van az Antigoné, és van még a pap.
1: Az édes Annában meg van az édes, édes meg az Anna. Az.
0: Nem, én a vizét tudtam volna, Jamárt a vadkacsából, az meg lett volna, az valami.
2: Meg van
0: helyen.
2: Belőle a Hedvig. Igen. Hedvig is van benne.
1: Volt ilyen kérdés, hogy meg kell nevezni három szereplőt.
0: Igen. Hát nyilván, hogyha ezeket frissen olvastad,
1: hát persze, akkor
0: tudod. Azért ez működhet.
3: Buenos morgen, minden

0: hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomír torogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Laci! Laci!
3: Igen, Anna?
2: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
3: Igen, láttam. Miért kérdezed?
2: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
3: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
2: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Árplegyó érkezik itt a Forrás Rádióban a folytatásban. Beri Cohennel kapcsolatosan, aki Benny Blanco podcastjében mesélt arról, hogy milyen kaotikus volt a magánélete. Ő egyébként Sabrina Carpenterrel volt egy nagyon rövid ideig együtt, bár nem tudom, hogy az egyéb mennyire számít rövidnek, de erről a kapcsolatról több árulkodó dalt is írt az énekesnő. Ám Cohen egészen eddig nem reagált arra a pletykára, hogy kapcsolatuk azért ért véget, mert megcsalta Sabrina Carpentert, mégpedig egy Brecky Hill nevű influencerrel. Na most ő azt mondta, hogy sosem erősítettem meg, és nem mondtam róla semmit, csak eltűntem. Amikor aztán arról kérdezték, hogy ez a narratíva pletyka volt, amely szerint hűtlen volt, akkor bólintott. Nehéz, mert sosem akarok másokért beszélni, ezért nem is akartam mást megemlíteni vagy belevonni. Mondta, hogy sem az exének, sem neki nem feladata, hogy bármiféle magyarázattal előálljon. A másik fél is egy kapcsolatban van, mindketten nyilvánosság előtt vagyunk, és ezzel is tisztában vagyok, nyilatkozta a színész. Hát aki elszalasztotta Sabrina Carpentert. Hát ránézve ezt a képet, én nem is tudom, mit szeretett benne igazából Sabrina, de lehet, hogy a féltékenység beszél belőlem. Én sem vagyok egy matyó hímzés, de azért, na! Szóval, Sabrina Carpentert hallottátok, már legalábbis az ő történetét, a következőben pedig Eve és Gwen Stefani jön, ez a Let Me Blow Your Mind.

Krimendit és a Mama itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és ezen slágerekkel már robogunk is tovább, és hamarosan kezdődik a For Profit is, a Forrás Rádió gazdasági pénzügyi magazinja. Megismerhettek majd egy csomó gazdasági érdekességet, úgyhogy tényleg nem menjetek messzire. Berkes Oliver pedig már is dalra fakad, itt a Volt, ami volt.

0: Forrás Rádió, csak slágerekkel. A slágerek közül pedig most egy olyan érkezik, amely már a következő órában csendülhet fel mindenféleképpen, mert hogy kit jön a hírekkel. Dua Lipa viszont az Illusiont hozzá el nektek, mi pedig nem Illúziót, hanem a For Profitot a következő órában, de azért a dalt is megmutatom.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

Olyan munkát keresel, ami versenyképes bért ad? A BAF Tatabánya Kft-nél a helyed. Német tulajdonú hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozó cégként keressük, vagy szerkezet gyártásában jártas kollégáinkat. Hegesztő, lakatos, gyártástechnológus, műszaki asszisztens, szemcseszóró, illetve minőségellenőr munkakörbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Versenyképes bérrel, szép kártyajuttatással, magánnyugdíj hozzájárulással és munkába járási támogatással várunk. Jelentkezni e-mailben az álláskukac@bafkft.hu címen, a 34 310 200-as telefonszámon, vagy személyesen a Tatabánya 5-ös utca 11 szám alatti székhelyünkön lehet 8-tól 14 óráig. További információ www.bafkft.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Hegedűs Zsolt szerint a kézfertőtlenítés betegbiztonsági kérdés, május 20-a a bevallási határidő, súlyos zavarokat okoznak az összehangolatlan felújítások a vasúti árufuvarozásban szerte Európában. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Május 20-a az SZJA bevallási határidő, fontos rendelkezni az 1+1%-ról. A legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei Adó és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt a Forrás Rádiónak.
2: Sokan megfeledkeznek róla. Ugye van az öngondoskodás, és ugye az egyházi szerveknek felajánlott 1%. Érdemes megtekinteni, a NAV-nak a honlapján megtalálhatóak az összes civil szervezetek és az egyházi szervezetek is, mindenkinek az adószáma ott megtalálható, ezekben a táblázatokban ki lehet keresni, meg lehet keresni, és akkor azokat be is lehet rögzíteni ezeken a SZIA felületen. Hogyha személyesen keresik fel az ügyfélszolgálatokat, akkor is kell ezekre figyelni.
1: A kézfertőtlenítés nem apró részlet, hanem betegbiztonsági kérdés, hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, kijelölt egészségügyi miniszter, a Tisza párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő a közösségi oldalán kedden a kész higién és világnap alkalmából. Hegedűs Zsolt kiemelte, a tiszta kéz életeket ment, különösen az egészségügyi ellátásban, ahol a megfelelő kézfertőtlenítés a kórházi fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A legfrissebb 2024-es magyar adatokat ismertetve a politikus közölte, hogy a fekvőbeteg ellátó osztályokon 1000 ápolási nap alatt átlagosan 16,5 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer fogyott, ami ugyan 14%-os növekedés 2023-hoz képest, de még mindig elmarad a szakmailag ajánlott 20-40 liter per 1000 ápolási nap minimumtól. Súlyos zavarokat okoznak az összehangolatlan felújítások a vasúti árufuvarozásban szerte Európában. Egyre nagyobb mértékben terelik a forgalmat a közutakra, és kérdéses, hogy Magyarország képes lesz-e a növekvő árumennyiséget vasúton és intermodális megoldásokkal kezelni, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége kedden az MTI-nek küldött közleményében. A szövetség adatai szerint mintegy 71.349 konténer egységszámú konténerforgalom terelődött át vasútról közútra a kikötők és a hátország közötti relációkban. Így a vasúti árufuvarozás már egyetlen negyed év alatt is brutális mértékű áruforgalmat veszített. Magyarországon 2026 első negyedévében csaknem 28.000-rel több kamion jelent meg a közutakon. Amennyiben ez a tendencia tartós marad és nem történik érdemi beavatkozás, akkor éves szinten akár 174.000 kamionnyi forgalom is visszakerülhet vasúti fuvarozásról közútra, írták a közleményben.
0: Időjárás.
1: Nyugatról kelet felé fátyol felhők vonulnak, melyek átmenetileg meg is vastagodhatnak, egy-egy helyen gyenge eső, zápor nem kizárt, a hőmérséklet 24 fok körül alakul, késő este 9 és 15 fok között mérhetünk. Holnap a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből késő délutántól zápor, zivatar valószínű.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Mindig veled, és mindig a legtöbb slágerekkel egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A délutáni csúcs, mondhatni, ölelő szárnyai alatt folytatjuk a For Profittal ebben az órában, gazdasági magazinunkkal, érdekességekkel, és persze nagyon fontos gazdasági témákkal, úgyhogy ezek érkeznek ebben az órában, persze sok-sok sláger mellett, és ahogy ígértem, Dua Lipával tartalunk, itt az Illusion.

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban bemutatkozik a Győri Állatkert, és összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For Profit.

A Forrás Rádió gazdasági hírei következnek. A belföldi turizmus továbbra is a magyar szálláshelypiac legfontosabb motorja. A magyar turizmus márciusban növekedni tudott, a vendégek száma és a vendégészakák mennyisége is emelkedett. A turizmus így stabil pályán maradt még a nemzetközi kereslet ingadozása mellett is, írja a Világgazdaság. Mérsékelt, de továbbra is pozitív pályán maradt a magyar turizmus 2026 márciusában. A vendégforgalom és a bevételek is nőttek, miközben egyre élesebb különbség rajzolódik ki a belföldi és a külföldi kereslet alakulása között. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendég éjszakát töltöttek el, ami 0,6, illetve 0,9%-os növekedést jelent éves alapon. Márciusban 560 ezer hazai vendég 1 millió 200 ezer vendég éjszakát töltött el, ami 1,8, illetve 4,1%-os növekedést jelent. Ezzel szemben a külföldi kereslet gyengébb képet mutat. Az 598 ezer nemzetközi vendég száma 0,6%-kal, az általuk eltöltött közel 1,5 millió vendég éjszaka pedig 1,5%-kal csökkent éves alapon. A Széchenyi pihenőkártya szerepe tovább erősödött, a kártya birtokosok 2,4 milliárd forintot költöttek, ami 6,3%-os bővülést jelent. A globális olajkészletek 8 éves mélypontjuk közelébe csökkentek, miközben a hormuzi szorosan áthaladó szállítások továbbra is akadoznak, figyelmeztetett a Goldman Sachs. Az olajárak hétfőn mintegy 6%-ot emelkedtek, miután Irán több hajót is eltalált a hormuzi szorosban, és lángba borított egy Egyesült Arab Emírségekbeli olajkikötőt. Az eszkaláció azután következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök a haditengerészet bevetésével próbálta biztosítani a szabad hajózást a térségben. Ez a lépés a 4 héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünet óta a legsúlyosabb összecsapáshoz vezetett. A Goldman Sachs becslése szerint a globális olajkészletek jelenleg 101 napnyi globális keresletet fedeznek, ez a mutató pedig május végére akár 98 napra is csökkenhet. A bank hangsúlyozta, hogy bár a tartalékok nyáron valószínűleg nem esnek a minimális működési szint alá, a készletcsökkenés üteme aggodalomra ad okot. Ezt tetézi az egyes régiókban és a specifikus termékeknél tapasztalható kínálati hiány is. A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy az azonnal rendelkezésre álló finomított termékek tartalékai gyorsan közelítenek a kritikusan alacsony szintekhez, adta hírül a Portfolio.hu. A közelmúlt száraz időjárása miatt kialakult alacsony vízszint akadályozza, hogy a teherhajók teljes rakománnyal közlekedjenek a Rajna németországi szakaszán, ezért a szokásos fuvardíjakra felárakat számítanak fel, közölték árupiaci kereskedők. A magyar mezőgazdaság.hu közlése szerint a sekély víz a folyó teljes Duisburg és Köln közötti déli szakaszán nehezíti a hajózást, beleértve a Kaub nevű szűk keresztmetszetet is, mondták a kereskedők. Kaubnál a hajók csak körülbelül 50%-os kihasználtsággal közlekedhetnek, míg az északi területeken a hajótípustól függően 60-70%-os terheléssel, írja a Reuters. A Rajna kulcsfontosságú szállítási útvonal olyan áruk számára, mint a gabona, ásványok, ércek, szén és kőolaj származékok, köztük a fűtőolaj. Az alacsony vízszint miatt a hajó üzemeltetők felárakat állapítanak meg, hogy kompenzálják a hajók részben üresen maradt raktere miatti kiesést. A ki nem használt kapacitás miatt ugyanis nőnek a költségeik, ugyanannyi rakományt ráadásul több hajó közt kell elosztani, ami tovább növeli az árakat. A vízgyűjtő területeken a következő hétre előrejelzett eső némi javulást hozhat, tették hozzá a kereskedők.

0: Üdvözlök mindenkit, Réd Ládán vagyok, Tóth Zoltánnal beszélgetek, a Győri Állatkert marketing kommunikációs munkatársával. Szia, üdvözöllek a stúdióban.
1: Szia, köszöntök a rádió hallgatóknak.
0: Amikor te bemész az állatkertbe, csak hogy egy kis személyesen indítsunk, melyik állathoz mész oda először, mi az, amit először megnézel? Én nagy vízilópárti vagyok, tudom, hogy nálatok vannak törpe vízilovak, de neked mi az első?
1: Mivel mi most már évek óta szerencsére én is dolgozhatom Afrikában, természetes élőhelyeken, nekem vastag bőrűek a kedvenceim, de nagyon sok olyan nap van, amikor nem így tudom kezdeni a napot, hiszen mi a háttérbe dolgozunk.
0: Igen, ezt gondolom, de azért nyilván marketingesként az ilyen akciók kitalálásánál is körbe kell nézni, meg kell látogatni a kedvenceket, illetve nyilván prioritásba kell helyezni azt is, hogy mi az állatkertnek a fő kommunikációs iránya. Gondolom most így tavasszal a születések.
1: Abszolút, ez egy ilyen időszak minden állattartóhelyen vagy állatkertben. Nálunk is sorra kerülnek elő az újabb jövevények, csapatbővülések, úgyhogy igen, ez egy ilyen nagyon szép időszak.
0: Kik a legfrissebb újszülöttek?
1: Most például a napokban születtek szurikáták, ami sokszor meglepő szokott lenni, mert ez mindig egy várakozás, de egy ilyen bizonytalansági faktor is van benne, mert hogyha nem a vezérnősténynek születik kölyke, akkor azt általában a többiek el szokták tüntetni, ott egy elég kemény hierarchia van, és ezért ez egy ilyen, mindig egy ilyen bizonytalanságot is hoz magával.
0: Ezen a vonalon elindulva, a látogatóitok többnyire bérletesek és visszajárnak, vagy egy-egy ilyen akció, hogy most vannak kis szurikáták, az újabb és újabb nézőket hoz, akik addig nem vettek volna jegyet? Tehát a kis állatok, azok szerinted mennyire vonzó?
1: Szerintem a Győri Állatkert ma már szerencsére önmagában vonzó azokkal a programjaival, amivel lefedjük az egész napot, nem hagyjuk magára a látogatókat, nem csak kinyitjuk a kaput, hanem 10 órától egészen estig folyamatos programok vannak, és ezért az állatkert már nem is egy-két órás program, hanem akár egész napos program is lehet.
0: És ez azt jelenti, hogy a bérletesek is akár így környékről, innen a mi vármegyénkből is rendszeresen járnak hozzátok vissza?
1: Abszolút, igen, de ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy nagyon sokan visszajáró van, akikkel szoktam így már ismerjük egymást így látásba és beszélgetni, hogy vannak nagyon sokan olyanok, akik szívesen visszajárnak, de nem vesznek bérletet, mert azt mondják, hogy ők ezzel támogatják az állatkertet, hogy nem spórolni akarnak ezen, hanem ugyanúgy jönnek vissza, de persze vannak olyan bérletesek is, akik onnantól kezdve, hiszen 365 napot nyitva vagyunk, bármelyik nap jöhetnek, akár heti szinten is visszatérnek az állatkertbe.
0: Még csak egy felsorolás szinten, kik az újszülöttek még? Milyen állatok?
1: Most született nemrég egy puputevénk, dromedárunk, kapibarák születtek, tarajsülök születtek. Ilyenkor nagyon sok kifutó van, ahol új jövevényekkel találkozhat az ember, születtek nyilván kecskék. A nagymarák közül is, a dél-amerikai kifutón is találhat a látogató kölyköket elég sok helyen most, ez tapasztalható.
0: Ha már gazdasági műsorban ülünk, akkor mindenképpen beszélnünk kell a tavalyi száj- és körömfájásról, mert hogy ott volt egy karantén időszak, nyilván ez gazdaságilag is komolyabb kiesés, ezt hogy éltétek túl, hogyan lábaltok ki ebből, illetve ha már a kapibarák, akkor ezen a téren hozott egy nagy fejlesztést.
1: Igen, az ilyen hirtelen becsapódott történések, ezek mindig nehezen találják meg a csapatot, de bárki mást is, hát a Covid-dal mi már edződtünk ezen, de ez egy sokkal komolyabb feladat volt az egész csapat számára, és ez kívülről nagyon rossz volt azt tapasztalni a kollégák részéről is, meg akár nekem is, hogy mennyire megosztó volt ez a téma, ugyanúgy, mint a Covid is, hogy nagyon sokan ezt egy ilyen kamu dolognak tartották, és mi meg, akik benne voltunk, minden nap azért dolgoztunk, hogy mi

0: kikerülj, vagy elkerüljük ezt a tragédiát, ami bekövetkezhetett volna, azt kell tudni az állatkert lokális elhelyezkedéséről, hogy az első kitörési pont az tőlünk 5 kilométerre volt a szélcsatornának a túloldalán. Tehát, hogy esély nem volt szinte arra, hogyha ez ugyanaz a járvány lett volna, mint a 70-es években, hogy ez a győri állatkertbe ne kerüljön be. És hogyha ez bekövetkezik, akkor ott az állatkert állományának a fele az érintett volna ebben.
1: Igen, és akkor itt egyrészt beszélhetünk az állatkert működéséről, az ottani munkatársakról, illetve az egyik legfontosabb talán, hogy az állományról is, akiket ugye rettentően kell védeni. Tehát gondolom, ti ugyanolyan aktívan dolgoztatok ebben az időszakban is.
0: Sőt, csak sokkal szigorúbb szabályok szerint. Rögtön az első nap már fölállítódott egy ilyen járványkezelési protokoll, ami a legszigorúbb volt az országban, még úgy is, hogy ránk nem volt ez feltétlenül kötelező, de azonnal sokkal szigorúbb szabályok mentén és sokkal kényelmetlenebbül kellett dolgozni a dolgozóknak, a napi feladatot elvégezni, de hát nyilván ebben mindenki partner volt, hiszen pontosan tudta, hogy mekkora veszélyez a rájuk bízott állatokra.
1: Nyilván ez komoly kiesés minden szempontból. Sikerült ebből már kilábalni?
0: A tavalyi évünk azt mondhatom, hogy szerencsés volt abból a szempontból, hogy a kapibarák voltak, amit említettél is, az állatkert megmentői egyrészt, azzal, hogy mi létrehoztunk ott egy kapibara simogatót Magyarország legnagyobb kapibara csapatával, azzal mi plusz nagyjából 40 ezer látogatót behoztunk az állatkertbe.
1: Ez egyébként nagyon különleges, és aki ismerősöm Győrben járt, mindenki a kapibara simogatót említi. Két szempontból is, ez nagyban más, mint máshol a simogatók. Egyrészt, mert ilyen állatot nem nagyon tudok sehol kézzel érinteni, másrészt azért, mert nincsenek rá kényszerítve arra, hogy emberek közé szoruljanak. Erről mesélj egy kicsit.
0: Igen, az állatkerti körülmények között minden állatkert igyekszik valamilyen szinten megtartani azt a természetes körülményt az állatoknak, ahol ők szabadon élhetik a napjaikat, és nagyon sokan úgymond tévedésben vannak azáltal, hogy akár egy ilyen etetés az azért szükséges, mert az állatok nem kapnak megfelelő táplálékot, és ezzel pótolják ezt a kiesést, akár a különböző zócsemege árusításokkal, és közben pedig ez inkább egy élmény a látogatónak, egy lehetőség, egy kontaktra az állattal, és nyilván nem ez a fő táplálék az állatnak, amit ezekből az etetésekből kap. Ez az etetés, ez nagyon sok olyan dolgot is felszínre hozott, vagy ez a lehetőség a kapibaráknál, hogy például külön takarmányozást kellett megoldani. Talán egyedüliként az országban a kapibara etetés az olyan formában történik, hogy mi adjuk hozzá a takarmányt, tehát nem kell megvásárolni a látogatónak, hanem ezt mi biztosítjuk azokban az időintervallumokban, amikor ez elérhető.
1: Alapvetően ugye egy vadállatról van szó. Mennyire emberhez szokott? Nyilván nem veszélyes, hiszen embereket engedtek közéjük, de mennyire készhez szokott egy kapibara?
0: A győri kapibara csapat az meglehetősen, nyilván ennek az is lehet az oka, hogy most már a csapatnak a nagy része, hogy született Győrben, és ebbe szocializálódott. Persze a gondozóknak a munkájának is köszönhető, és természetesen hiába mondjuk azt, hogy barátságos meg készhez szokott, ezek az etetések ez folyamatos felügyelet mellett történnek, hogy minden inkább csökkentsük annak a lehetőségét, hogy bármiféle probléma legyen, akár a látogató védelmében, vagy akár az állatok miatt is.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, és beszélgetünk majd állatcseréről is, mert úgy tudom, hogy állatkertek között van ilyenre lehetőség, és ez is rendkívül izgalmas, meg hozunk olyan programokat, amik szerintem jó kedv csinálók lesznek, hogyha valaki állatkertbe menne, szóval tartsatok velünk, Tóth Zoltánnal, a Győri Állatkert marketing és kommunikációs munkatársával beszélgetek.
2: Hey guys, this is Medusa.
3: Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

0: Fréd Ladán vagyok, és Tóth Zoltánnal, a Győri Állatkert marketing kommunikációs munkatársával beszélgetünk. A kapibarákról már szót ejtettünk, és ez a cserebere fogadom, ez engem nagyon érdekel, mert hogyha jól tudom, akkor nálatok van a legnagyobb állomány, de közülük most néhányan elutaznak valahova, hogy ne legyen belterjes a kapibara, nem mondhatom azt, hogy készlet, csapat.
1: Igen, ez jellemző, vagy elvárás is az állatkertek felé, vagy bármilyen állattartó felé, hogy minél inkább a beltenyészetet azt próbáljuk meggátolni, és ennek elősegítéseként, mivel a legelső Győrben született kapibarák most már ivarérettek lesznek, vagy lettek, ezért próbáljuk most rendbe rakni egy kicsit a csapatot, és ezáltal más állatkertekből hozunk kapibarákat, és tőlünk is költöznek el. Egyébként, amit említettél, ezeket a csereberéket, nyilván máshol is vannak ilyenek, minden állatnak van egy úgynevezett fajkoordinátora, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjai között van egy fajkoordinátor, ő dönti el, hogy egyáltalán melyik állatkert milyen állatot tarthat, azt tenyésztheti-e vagy sem, és ilyenkor az ilyen állatkertek közötti állatmozgást is ők koordinálják.
0: Ez egyébként nagyon érdekes, és engem mindig is foglalkoztatott, hogy tegyük azt mondjuk, hogyha ti most valakinek adtok kapibarát, mert úgy döntenek, hogy akkor adnotok kell ezek szerint, akkor ti cserébe kérhettek valamit? Tehát ha tegyük azt mondjuk törpe vízilóból hiány van, akkor beadhatjátok rá az igényt?
1: Ez máshogy működik, hogyha van egy ilyen lista, hogy kinek milyen állatai vannak az állatkertben, amikre úgymond nincsen szüksége, és ebből a listából a többi állatkertnek a vezetői tudnak választani. Itt a cserék vagy az átadásokban pénzmozgás nincsen abszolút, és nincsen semmiféle ellenszolgáltatás sem. Tehát van egy ilyen szabadon ebbe a szövetségen belüli állatkertek között van egy ilyen szabadon állatáramlás.
0: Ti most vártok valamire?
1: Abszolút, idén is mi fejlesztjük tovább az állatkertet, és most már új kifutók épülnek. Idén például épül egy külső kifutó a szerváloknak, ami eddig egy kicsit hiánya volt az állatkertnek, illetve új kifutók is épülnek, most például az óriás kenguruknak épül a kifutója, akik hamarosan érkeznek.
0: Ami a legjobban tetszik, amikor rólatok olvasok, meg amikor veled beszélgetek, hogy úgy tűnik, hogy ti nagyon állatcentrikusak vagytok, tehát nagyon fontos nektek az, hogy ez nem csak egy vállalkozás, egy bevételi forrás, hanem hogy az állatok hogy érzik magukat, és mennyire boldogok nálatok. És egyébként a visszajelzésekből is ez jön le, hogy alapvetően azt látják az emberek, akik oda járnak, hogy ez egy jó környezet az ott élő állatoknak. Viszont a programok terén is elég szépen leteszitek az asztalra, amit tőletek telik, tehát figyeltem itt a gyereknapi dolgokat is, meg amit most észrevettem, az lenyűgöző, hajóval is lehet az állatkertbe menni. Mesélj erről egy kicsit.
1: Igen, tavalyi évben egy új attrakciót hoztunk létre a Győri Állatkertben, a Zógyőr Wildlife Parkot, ami egy fénypark volt téli időszakban. Az állatkerteknek kétféle módon lehet a látogató számát növelni, vagy a szezonnak a kitolásával, vagy pedig valamilyen fűthető térnek a létrehozásával. Az utóbbi ez nyilván elég költséges, a létrehozás is, meg maga a fenntartás is. És mi ezt az utat választottuk, egy plusz attrakciót hozunk be az állatkertbe a téli időszakra, és ennek mentén egy fényhajózással indítottuk el ezt a sétahajózást, ami nyilván most szezonban sokkal intenzívebben működik. Uh-huh.
0: És mi a helyzet például ezekkel a területekkel, hogy Kecskesziget vagy Kecskejátszótér, mert hogyha jól tudom, akkor ez is nagyon klassz nálatok, illetve talán egy újítás a Nyúlsziget?
1: Az idejében hoztuk tető alá, úgymond a parasztudvart, ami egy érdekes dolog minden állatkertben, hogy azt gondolja az ember, hogy ma az elefánt, a zsiráf, meg a víziló az a kuriózum, és közben a háztáji állatok azok sokkal nagyobb kuriózumnak számítanak, mert ugyanúgy nem találkoznak vele a látogatók, és ezért az idejében megnyitottuk a parasztudvart, ahol különböző sertések mellett egy nyúlvárost hoztunk létre, ahol sokkal barátibb körülmények között élhetnek a nyúlvárosnak a lakói, mint ahogy mondjuk egy ilyen tenyészetben megszokta az ember.
0: És a kecskék, mert konkrétan itt a hírszerkesztő kolléga mondta, hogy amikor nálatok járt, ő egy kis kecskét próbált hazahozni, vagy szeretett volna?
1: Igen, a kecske játszótér az most már egy 2 éves történetünk. Létrehoztunk egy olyan játszóteret a gyerekeknek, ahol az állatok fölött egy ilyen mászórendszeren mehetnek végig, és a végén lemehetnek az állatok közé is, egy ilyen kecskesimogatót csináltunk nekik, és van egy másik fele ennek a játszótérnek, a kecskéknek egy saját játszóterük, ahova a látogató nem mehet be, ugyanúgy fölmászhatnak különböző helyekre, és így egymás mellett ugyanígy egy ilyen kontaktálás létrejöhet.
0: Nagyon nagy állatkert látogatók vagyunk, a kislányommal rendszeresen megyünk meg a feleségemmel, bérletesek is vagyunk Budapesten. Ott én egy dolgot nehezményezek, hogy a lányom kedvenc állat, hát a zsiráfot alig lehet látni, mert az úgy bent van, vagy középen, vagy valahogy úgy nem tudunk soha úgy a közelükbe keveredni. Állítólag nálatok még etetni is lehet.
1: Abszolút, ez egy vékony mesdje az európai szabályok mentén, hogy mit lehet, mit nem lehet, és milyen módon lehet ezeket a kereteket mégis egy kicsit feszegetni. Mi létrehoztunk egy olyan teret a zsiráfoknál, egy híd segítségével, amivel a zsiráfok magassága fölé emelkedhet a látogató, vagy akár egy szintbe kerülhet vele, és innen valóban az állatkertbe beszerezhető zócsemegével lehet etetni. Ez nagyon fontos, hogy állatkertekbe kívülről behozott élelmiszert nem lehet állatnak adni, mert hogy ezeket ellenőrzött körülmények között kell, hogy kezelni.
0: A zsiráf tényleg az egyetlen állatkerti állat, amelyik eszik és kap fokhagymát?
1: Hát erre a fokhagymára én most nem tudok válaszolni, de utána fogok ennek járni, mert ez egy érdekes.
0: Ez az érdekes, hogy szerzi meg a szavannán, vagy úgy egyébként hogy találkozik ezzel, de ez is izgalmas, meg amit én nézni szoktam meg megfigyelni, hogy szinte menzai körülmények, vagy annál még szerintem jobbak éttermi körülmények vannak egy-egy ilyen állatkertnél, tehát hogy amit ott a konyha részen látok, azt akár meg is enném, hogyha mondjuk rendesen lennének fűszerezve, mert ez nyilván nincs rajtuk.
1: Hát vagy zöldséggyümölcsnél simán. Nagyon sokszor szoktam, akár én is, vagy a kollégák is mosolyogni, hogy sokszor jobb takarmányt kapnak az állatok, mint amit mi magunk eszünk, és tényleg nagyon sok olyan állat van, akik néha olyan gyümölcstálakat kapnak, amit a látogatók is szoktak visszajelezni különböző oldalainkon, látva ezeket a videókat, hogy micsoda a körülmények között vannak tartva, de nyilván ez az egyik legfontosabb része a takarmányozás, amit igyekszik az állatkert úgy biztosítani, hogy igazán extra legyen.
0: Nálatok is vannak napközben mindenféle látványattrakciók? Tegyük azt, etetés, tréning, bármi ilyesmi?
1: Abszolút, nagyon fontos az, hogy a látogatóinknak mi nem csak kaput szeretnénk nyitni az állatkertbe, hanem szinte végigvezetjük őket a látogatásuk során. 10 órakor kinyit az állatkert, és 10-20-tól egészen estig folyamatosan fél óránként van valamilyen interaktív program, akár valamilyen látványetetés, vagy valamilyen edukációs tréning, akár egy állatbemutató, amit hogyha az ember egy kicsit kiesik abból a ritmusból, akkor talán lehet, hogy le is késik, ilyen mondjuk például a pingvin séta, ami egy nagyon közkedvelt program, naponta kétszer elérhető, és ez is egy olyan rövid program, hogyha onnan elkésik az ember, akkor lehet, hogy pont lemarad, mert ezek pár perces attrakciók csak.
0: Igen, csak meleg tavaszunk van, főszezon nálatok, de a nyár talán még ennél is ütősebb lehet, és elég nagy forróságra számíthatunk. Még egy-két programot kérlek, emelj ki, így alapvetően szerintem nagy kedve lehet mindenkinek ezek után ellátogatni hozzátok, de hogyha még ilyen különlegességekből, akár így marketingesként, akár kommunikációsként valamit megemlíthetnél, akkor mit mondanál?
1: Azt, hogy nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy nyáron a nagy melegbe is árnyas fák között sétálhatnak a látogatók. A nyári melegbe is, vagy akár a mostani hétvégi melegekbe is árnyas fák között tudnak sétálni, ezért ez sem kell, hogy visszatartsa őket akár egy olyan napon, amikor már igazán meleg van. És hát amit említettem, hogy a nyitástól kezdődően már mindenféle programokat elérhetnek, a kapibara simogató idejévtől már 10 órakor kinyit. Erre érdemes utána nézni, előre a látogatást megtervezni valamelyik oldalainkon a programokat nézve, hogy akár úgy tervezni ahhoz a programhoz, ami érdekes, mert hogy a kapibarákhoz is 3 ilyen időintervallumba lehet bemenni, hogy nem egész nap van nyitva, hanem nekik is van egy ilyen szusszanásnyi idejük a két programjuk között.
0: Tóth Zoltánnal, a Győri Állatkert marketing és kommunikációs munkatársával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hálás vagyok, hogy személyesen is találkozhatunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És hát akkor jövünk. Mindenképpen meglátogatunk titeket. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a kis kedvcsinálom. Hallgassátok továbbra is a Forrás Rádiót. Éréd Ládán vagyok.

Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok, a helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepelne a műsorban, jelezzétek azt e-mailben az info@forrasradio.hu címen. A műsor a legközelebb jövő héten kedden 17 órakor találkozhattok. Addig is minden jót nektek, sziasztok! Bum bum bam, take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Több mintás vizes poharat is visszahívnak a forgalomból. Számos lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Egy év után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A határértéket meghaladó nehézfém kioldódás miatt visszahívja több mintás vizes poharát a Tiger Stores Hungary Zrt. A Kínában gyártott termékek Dánien keresztül jutottak el a Flying Tiger üzletekbe, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság keddi közleményében. A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján kadmium és ólom kioldódását mérték a Kínából származó 220 millió literes mintás üvegpoharaknál. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon egészségügyi károkat okozhatnak, tették hozzá. Az érintett termékek listája a hatóság oldalán található. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház Kethajdalban, amikor a Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A Szerbiai Köztársasági Szeizmológiai Intézet adatai szerint a földmozgást 2 óra 35 perckor regisztrálták. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos házfalain keletkeztek repedések, a legjobban viszont a Szent Péter és Pál római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le, személyi sérülés nem történt. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá helyszíni riportjában a Román Recorder oknyomozó portál. A Recorder helyszíni riportjában a székelyföldi településen veszi számba a bánya katasztrófa hatásait. Elhangzik, a sóbánya működésekor még évente 100 000-ek által látogatott Hargita megyei településen, ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva. A panziók, más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. A Parajdi sóbánya elárasztásának, melyet később a Kisküküllőn ökológiai katasztrófa követett, továbbra sem nevezték meg a felelőseit. A riportban több környezetvédelmi szakember eleveníti fel a sóbányánál végzett munkálatok nyomán bekövetkezett ökológiai katasztrófát. Várja az érdeklődőket a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Frankó Betta tanácsadó szakpszichológus író olvasó találkozójára május 6-án 17 óra 30 perckor. A beszélgető partner Link Balog Erna, a Kalliope kiadó vezetője lesz. A téma a gyászfeldolgozás, az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Nyugatról kelet felé fátyol felhők vonulnak, melyek átmenetileg meg is vastagodhatnak. Egy-egy helyen gyenge eső, zápor nem kizárt. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, késő este 9 és 15 fok között mérhetünk. Holnap a nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből késő délutántól zápor, zivatar valószínű.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, kedv van, jönnek az amerikai kedvencek, valamint a visszatek rovat is, sőt a 20. helyen Sam Fender és Olivia Dean újdonsága, a Remain. Én Zimmeler Tamás vagyok, tartsatok velem!

0: Alexander és Olivia Dean közöse, Marie Mean a 20. helyen. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ma is visszatek rovat. Itt lesz a következő órában ma Sean Paul. Találkozol DJ Yellow-val is, hiszen a Live Session 2 órája ma tudko, hogy az övé. Előtte jön majd Alex Warren, a srác, aki valamikor a kocsiában lakott, hát most már nem kell. Harry Styles-el is találkoztok, az új albumról mesélek. No, meg itt lesz veletek Lady Gaga, aki saját történelmét írja át, hogy hogyan s miért, na mindjárt kiderül. Addig pedig legjobbjaink, K. Kevin és BSV újdonsága a Jacuzzi, Dave és Thames pedig most kezd a Rain Dance-el, mert hogy a 19-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel, jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was starring, friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: Lady Gaga és Dacsi az újdonság az Ördög Prádát visel második részében. Na ez volt a Runway, most apropó Lady Gaga nem csak pihen a babériain a hölgy, alig pár hete április 13-án zárta le minden idők egyik leglátványosabb turnéját, a Mayhem Ballt a New Yorki Madison Square Gardenben. Számítások szerint a turné több mint 317 millió dollárt kaszált, ami azt jelenti, hogy esténként laza 4,3 milliót énekelt össze a csaj. A finálé könnyek között telt, és Gaga még egy dalt is dedikált vőlegényének, Michael Polanskinak, aki mellesleg a turné egyik producere is volt. Van pénz lóvéra! Zala Larsonnál is gondolom, Midnight Sun így a dal az amerikai listán most a 17.
1: Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.
2: No nightmares, when you can still see the light.

Larson udonsült, a 16-an is ő, a Nos Life volt a tiétek. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Alex Warren újdonságával robogunk tovább. A Fever Dream érkezik most, a

Persze 14. helyen az American Girls című újdonságát hoztam a Kiss All The Time című albumról. A BBC News szerint amúgy az énekes egy diszkó gömb alatt pózolva úszó szemüvegben jelentette be az új korszakot, ami már is letarolta a slágerlistákat. Az album vezető dala egyébként az Aperture volt, pillanatok alatt az év legnagyobb brit slágere lett. Érdekes, mert nekem pont nem jön be az a dal. De az igazi dráma nem a stúdióban, hanem London utcáin zajlik. Április 23-án robbant a bulvárhír, Harry és kedvese, a gyönyörű Zoe Kravitz hivatalosan is eljegyezték egymást. Na ilyenkó vagyok mérges Harry Styles-ra. Justin Bieber annyira nem, Nicki Minaj-zsal közösködik, itt is fent az a dal, ami a tegnapi európain is rajta volt. A Beauty and the Beat 2012-ből érkezik most a

Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat volt a tiétek, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, az amerikai lista egészen 8-ig pörög, most éppen Zombro újdonságával, a 12. a Homewrecker.

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! Levélben értesítik a vállalkozókat a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó változásokról. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárás lesz holnaptól. Megkezdődhet a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának a tervezése. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Május 6-ától, azaz holnaptól az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárják az Ondvezérút 1-es út és Hegyalja út közötti szakaszát, közölte közösségi oldalán Tatabánya városa. A lezárás várhatóan 3 napig tart, ez idő alatt a közlekedés a Szőlőhegy út, illetve az egyes számú főút felé lehetséges. Az egyes lezárásokról és a legfrissebb információkról az MKIF ZRT oldalán tájékozódhatnak. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra, közölte a NAV kedden az MTI-vel. Mint írták, már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott, jóváhagyott bejelentése kérelme. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levélben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem részletesen ismerteti, hogy a 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölnie a vállalkozásnak, hívták fel a figyelmet. Azok a vállalkozások, amelyek nem kapnak értesítést, de érinti őket a változás, a legfontosabb tudnivalókat a NAV honlapján elérhető közérthető tájékoztatóban találhatják meg, jegyezték meg. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának a tervezésére. A közbeszerzési pályázaton győztes cégnek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden az MTI-vel. Közleményükben azt írták, a korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése a régióban élők és az ingázók számára.
0: Időjárás.
1: Éjszaka is marad a nyugaton erősen, máshol élénk szél. Szerdán a napsütést időről időre határozottabb felhősödések, gomoly képződés zavarhatja meg. Nő a levegő nedvesség tartalma, így kismértékben növekszik a helyi záporok, zivatargócok kialakulásának esélye is, de összességében kevés helyen esett csapadék. Holnap reggel 12, délután pedig 25 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Swift és az Opelite. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, kedve itt vannak az amerikai kedvencek, és persze a visszatek rovat is Sean Paul-lal, nem sokára hozom őt. Jön DJ Álló és a Light Session 2 órája, a Tutko az övé, előtte pedig Alex Warnerről mesélek. Füleljetek nagyon! Naddig pedig hozom legjobbjainkat, Taylor Swift-től egyet, Ray pedig most kezdi a blokkot, a 9. ugyanis a Where is my husband? Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is az amerikai kedvencek. Kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, a 7. pedig a Tame Impalával és Jennyvel találkoztál, a Dracula volt a tiétek. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet: hétfő Európa, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, kedd van ugye ma, na ezen repüljünk 2006-ig. Sean Paul volt abban az évben ezen a héten az első helyen, íme itt a Temperature.

A negyedik helyen a K-pop Demon Huntersből a Golden-t pörgettem neked. Te a Chartert hallgatod, no és persze, hogy Tamást. Ez az amerikai lista Alex Warren-nel, a sráccal, aki egykor a kocsijában lakott, mostanra pedig a legnagyobb arénákat tölti meg. Emberünk amúgy a Finding Family on the Road világkörüli turnéja közepén jár, és a hangulat egyszerűen leírhatatlan. Előző hónap 26-án a glasgowi Heathrow-ban lépett fel, ahol egy kis nyelvi nehézségbe is ütközött. A skót rajongók No Scotland, No Party skandálását félrehallotta, és azt hitte, valami egészen mást kiabálnak Barbie-ról. No de egy profi beautysékkel jól elsimította a dolgot. Ő jön az Ordinary-vel persze, most a harmadik.

Ha a dallamoknak rangsora lenne, ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamás.

második Bruno Mars, jó, hogy az I Just Might volt a tiétek, ez a charter, benne pedig az amerikai lista, köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok, mert hogy már az első helynél vagyunk, Olivia Dean nevét kell, hogy emlegessen, igen, igen, it's a man I need, ez a number one.

0: az első ezen a héten, Olivia Dean és a Man I Need. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, de itt lesznek majd a hazai kedvencek. No és Ed Sheeran, róla mindenképpen mesélek. Ray Dalton is dob majd egy jó dalt, és ne felejtjétek Teddy Swims nevét sem. Na mindez holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Fontos, hogy az ingatlan bérbeadással kapcsolatos bevallást is megtegyék az adózók. Megkezdődött a környe elkerülő út tervezése. 10 év után visszatér a MOL Tatabánya KC együtteséhez Bodó Richárd. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. május 5-én, kedden este 8 órakor. Május 20-a a bevallási határidő. Fontos, hogy az ingatlan bérbeadással kapcsolatos bevallást is megtegyék az adózók. Hívta fel a figyelmet Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei Adó és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense.
2: Komárom-Esztergom megyében nagyon gyakran előfordul, hogy rengeteg ingatlan bérbeadással foglalkozó magánszemélyünk van. Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmek nem jelennek meg automatikusan a tervezetekben, ezért mindig minden esetben be kell jönni az adózónak, és önként számot kell adni ezeknek a bevételeknek a számáról, mert nem fogjuk tudni mi magunktól megoldani ezt a problémát, ehhez az ő adatszolgáltatásuk szükséges, hogy megfelelő, hibátlan legyen az eszi a bevallásuk. Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyásával is szokott probléma lenni, hiszen az egyéni vállalkozók nem magánszemélyek. Az egyéni vállalkozóknak egyéb önálló tevékenységből származó jövedelmeik is lehetnek, amelyeket nekik kell feltüntetni. Ugye Magyarországon önadózás van, ezeket a számlákat, költségelszámolásokat mi nem látjuk. Ezeket az adózóknak kell megtenniük, könyvelőjük vagy, hogyha egész ügyesek, akkor saját maguk is megtehetik, és ez alapján kell, ezekkel a kiegészítésekkel kell elfogadni az eszi a bevallási tervezetüket.
1: Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában környe térségében egy új, egybefüggő 9,3 km hosszú elkerülő út tervezésre kezdődött meg. A vállalkozóval április 10-én írták alá a részletes tervezésre vonatkozó szerződést, ennek köszönhetően indulhatott meg az engedélyezési és kiviteli tervek kidolgozása. A tervek szerint az új útszakasz 7,6 km hosszon kétszer egy sávos lesz. Egy rövidebb, mint egy 1,7 km-es szakaszon azonban kétszer két sávos kialakítást kap. Az út mentén több csomópont is létesülhet, összesen 5 körforgalom, illetve egy felüljáró, amely keresztezi a vasutat és az országos közutat. A projekthez kapcsolódóan további fejlesztések is megvalósulnak, új útszakaszok épülnek, valamint a meglévő utak egy részét is felújítják, hogy az új elkerülő út hatékonyan illeszkedjen a jelenlegi közlekedési rendszerbe. A fejlesztés részeként 9 különböző műtárgy, például hidak épülhetnek. A tervek szerint az elkerülő út környe déli részén indul, majd a települést keleti és északi irányból kerüli meg, útközben több kisebb vízfolyást, földutat és kerékpárutat keresztezve. Az út végül visszacsatlakozik a térség meglévő úthálózatába. A következő hetekben megkezdődnek a geodéziai, geotechnikai felmérések, adatbeszerzések, és lefolytatják a szolgáltatókkal, kezelőkkel a részletes egyeztetéseket, amelyek megalapozzák a pontos műszaki megoldásokat. A tervezési folyamat várhatóan mintegy 28 hónapot vesz igénybe, az építési engedély megszerzése 2027 elején, míg a végleges kiviteli tervek elkészülte 2028 második felében várható. A megvalósítás a tervezési szakasz lezárását követően indulhat el, a szükséges források biztosítása, illetve a kapcsolódó kormányzati döntések meghozatala esetén. Újra várja a látogatókat az Angolkerti Eszterházi nyári laktatán. A nyitás alkalmából április 25-én este a Kunidomokos Múzeum szervezett ünnepi programot. Tata egyik csendes, különleges hangulatú emléke az Eszterházi nyárilak, amely a város történeti kertjeinek rejtettebb, mégis beszédes darabja. A szerényebb megjelenésű épület nem a főúri reprezentáció szintere volt, hanem az elvonulásé. Egy hely, ahol a természet közelsége és a nyugalom fontosabb szerepet kapott, mint a pompa. A nyárilak ma is őrzi azt a visszafogott eleganciát, amely a tatai tájjal együtt adja meg valódi értelmét, fogalmaz az épületről a Tatai Múzeum honlapja. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete tavaly december 17-én megtartott ülésén tárgyalt az épületről, és döntést hozott a nyárilak és a Cellarius jövőbeni hasznosításáról. A két ingatlan a Tatai Városkapu közhasznú ZRT használatában és üzemeltetésében állt, azonban felmerült, hogy a ZRT-vel fennálló közművelődési megállapodásra és az abban meghatározott feladatokra tekintettel a kiállítóhely üzemeltetése inkább a szintén a város fenntartásában lévő Kunidomokos Múzeum feladatai közé tartozik. Az érintett két intézmény vezetőjével történt egyeztetés nyomán a képviselők megszavazták, hogy a jövőben mindkét angolkerti épületet a Tatai Múzeum fogja használni és üzemeltetni. A nyári lak a 18-19. Század fordulóján épült, abban az időszakban, amikor az Eszterházy család Tatát tudatosan formálta birtok központtá és tájképi együttessé. Az eseményen megnyitották a Kert című kiállítást, amely az emeleten található, és nem egyetlen térben, hanem több teremben bontakozik ki a látogatók előtt. A kiállítás tematikája az angol kert köré épül, amit mindegyik térben más nézőpontból mutat be. Az ünnepélyes megnyitó programjában részt vett a Menner Bernát Zeneiskola, Török Eszter, Gajú Benedek, zongorán közreműködött Mazalin Vanda és Prónikné Mező Judit, valamint egyszer régens, nagyon régens címmel fellépett a Bőrön Színház, Karab Diana és Szűcsi József, olvasható Tata honlapján. Író-olvasó találkozó lesz a Tatabányai József Attila könyvtárban május 6-án. 17 órától Budai Lotti írónő érkezik a Micsoda anyák voltak című előadásával anyák napja alkalmából. A beszélgetés során bepillantást nyerhetnek Sisi, Viktória királynő és Marie Antoinette gyerekszobáinak falai közé, ahol ugyanúgy jelen voltak a transzgenerációs traumák, az örökölt családi mintázatok és a fel nem oldott lelki konfliktusok, mint bármely hétköznapi családban. A program ingyenás. És végül sport. 10 év után visszatér a MOL Tatabánya KC együtteséhez Bodó Richárd. A klub közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az áll, a magyar válogatott átlövő 2011 és 16 között Tatabányán pallérozódott, majd innen igazolt a PIK Szeged csapatához, amely időszak alatt a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált. Bodó Ricsi 2026. szeptemberétől csatlakozik újra a klubhoz, és a következő szezontól a Kék Tigriseket erősíti. Visszatérésével egy tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított játékossal bővül a keret, áll a bejegyzésben. A hírperceket hallották Hittaller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session!

És emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere.

élete is legendát. Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig. Hey, yo, check this out. I wanna know where's all the ladies at?

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: kértem, muszáj lesz lépnem, érzem, hogy végem.
1: Lehetetlen nem szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

0: Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Olyat mondok megint, olyat mondok megint.

Sok lány megfordult közben az ágyomban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

kedve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringvel

nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de

Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session!

0: Unod a hétköznapok szürkeségét. Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül.

Live Session lehetséges mellékhatásai, mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Live Session. Legyen tánc!

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.